Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: Paks FM.
1: Paks FM.

nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újraüzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Mára 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa Idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-25 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
2: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézés olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgás fejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
1: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta a tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
2: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábort, hogy a kezelések javarésze a szakszolgálathoz köthető, amit ők kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket pihenéssel, mindennel együtt, és hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is, de általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetekben jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
1: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0622-87-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Pakseffm.
0: Pakseffm.
3: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadsereget tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Több száz programmal várja közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, írja az MTI. Az eseményt immár 19. alkalommal rendezik meg Dél-Baranya kis településein, és augusztus 4-e és 8-a között várja az érdeklődőket. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0622-87-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Két tragikus haláleset árnyékolta be az Ozora Fesztivál szombati napját. A szervezők által közzétett bejegyzés szerint egy 39 éves nő hirtelen szívmegállás következtében vesztette életét, míg a jelenlegi információk szerint egy 45 éves férfi egy díszítő elemről lezuhanva halt meg, az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a két esetre tekintettel valamennyi vasárnapi zenei program éjfélkor véget ért.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel reggel 6 óra után jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon jó készülődést 2026. augusztus 3-án hétfőn, egy olyan napon, amikor újra nagyon meleg lesz, így készüljetek. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, és nem csak a hőséggel, de azzal is fogunk foglalkozni. Sok témával készültem, vendégeim érkeznek, a víz és az energia témaköre mindenképpen a napi renden lesz, és természetesen figyeljük a híreket, és amint új felhívás vagy kérés, egyelőre csak kérés, és nem utasítás jön, mondjuk Magyar Péter miniszterelnöktől, azt természetesen közzé fogjuk tenni. Szinte óráról órára voltak friss hírek hétvégén is, vagy a miniszterelnök részéről, vagy Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter részéről, úgyhogy nem volt egyszerű a helyzet, de bízunk abban, hogy csak jobb napok jönnek, még akkor is, hogyha egy olyan teljes hét áll előttünk, amikor maradnak a 40 fokok, ahogy szoktuk mondani, 35 és 40 fok közötti hőmérsékletek. Mindjárt el is mondom, hogy mit mond a legfrissebb előrejelzés, egyébként mára is 38-40 fokot ígérnek, úgyhogy tényleg így készüljetek. Szóval hiába áll előttünk egy nehéz hét, azért az információkat természetesen hozzuk, és mindenkinek kitartást kívánunk. Nem tudom ki, hogy aludt éjszaka, én úgy éreztem éjjel fél kettőkor arra ébredtem, hogy hihetetlenül forró az ágy, és kerestem, bolyongtam a házban azt a pontot, ahol valamiféle enyhülést nyerhetek. Egyébként nekünk a hálószobában speciál nincsen légkondicionáló berendezés, de nem is biztos, hogy mennék egyébként egész éjszaka az alatt aludni, fene se tudja, lehet, hogy azért 25-26 fokos éjszakai hőmérsékletben igen. Minden esetre később, talán olyan 3-3 óra után lehetett érezni, hogy beindul egy kicsit a légmozgás, és kint a teraszon egyébként egész kellemes, hát nem azt mondom, hogy hűvös levegő száldogált és fújdogált, de szinte úgy éreztem, hogy akkor lehet, hogy mától a teraszon alszik a család, én legalábbis biztosan, szóval nem tudom, hogy hogy aludtatok, remélhetőleg mindenki kipihente magát. Aki dolgozni indul, annak kitartást kívánok. A szabadságolóknak is egyébként, mert amikor nagyon-nagyon-nagyon meleg, akkor a nyaralás alatt, hogy mondjam, hát az is okozhat némi kellemetlenséget, ha túl meleg van, valahogy nem úgy tudja szervezni az ember a kirándulásokat, a városnézéseket, vagy akár a strandolásokat is, hiszen még mindig úgy áll a történet, hogy délelőtt 10 és délután 4 óra között nagyon kevés időt szabad csak a napon tölteni. Ezt azért ne feledjétek, és amennyiben a napon kell tartózkodnotok, akár csak munka miatt is, akkor ne feledjétek, hogy naptej, szigorúan naptej. És akkor lássuk, hogy mivel várlak ma benneteket. Hát a hétvégi szombati paksi fogadhajtó verseny kapott hideget, meleget a Facebook oldalunkon, miután kiposztoltunk egy rövid videót arról, hogy hogyan zajlik a verseny. Érdekes ez a téma, mindenképpen fogunk vele foglalkozni, és természetesen beszámolót is hozok az eredményekről fél hét után. 7 óra után nyári táborozókkal hallhattok majd egy kis összefoglalót, Harmad Gabi anyagában gyerekek fognak megszólalni, és egyébként is a mai nap egy nagyon izgalmas nap lesz, ugyanis reggel 8 órától egészen este 6 óráig az életképes tábor gyerekei, illetve táborozói konferálnak majd fel bizonyos dalokat, a saját kedvenceiket fogják hozni. Nálam azt hiszem 8 óra után hallhatjátok majd az első kis tini konferanszt, úgyhogy gyerekeket hallhattok ma, akik a saját kedvenceiket hozzák így a Paks FM-en keresztül. Tehát ott tartottunk, hogy 7 óra után nyári táborozókat hallhattok, aztán fél 8 után egy izgalmas téma a víz kérdését illetően, vajon hogyan spórolhatunk az ivóvízkészlettel, milyen a tudatos vízhasználat, és egyáltalán mi lesz a kiskertjeinkkel, ami a locsolást illeti. A téma kapcsán Knész Judit kutató biológus lesz a vendégem, akit nagyon várok. Judittal mindig nagyon izgalmas kérdéseket tudunk átvenni, ha el tud jönni hozzánk, úgyhogy őt, mint szakembert ebben a témában azt gondolom, hogy érdemes meghallgatni. Reggel 8 óra után Györkönyvből érkeznek majd vendégeim, eseményeink annak kapcsán, hogy hétvégén rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat. Ha Györkönyben rendezvény van, akkor az bizony érdeklődésre számot tartó, a Zegabótól elkezdve bármilyen boros téma jön szóba, vagy bor nélküli, bár ez nem sűrűn fordul elő ott a Pincehegyen, Györkönyben, szóval újra rendezvény lesz Györkönyben méghozzá ezen a hétvégén, úgyhogy 8 óra után ezt fogjuk kivesézni. 8:30 után pedig azzal fogunk foglalkozni, hogy számos szálloda és hotel is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint a következő napokban visszafogják majd az energiafelhasználást, de vajon hogyan tudják ezt megtenni? Vendégünk a téma kapcsán Molnár Ákos lesz, a Termál Hotel Tengelis tulajdonosa és vezetője. Egyébként ez a hotel is kiposztolta, hogy milyen olyan intézkedéseket vezettek be, amellyel tulajdonképpen tudnak csatlakozni az energiaspóroláshoz, ha lehet így mondani. Ugye ezzel kapcsolatban Kapitány István is megosztott egy posztot a tegnapi vagy a tegnap előtti napon, mármint az ügyben, hogy melyek azok a nagy cégek, nagy vállalatok, amelyek csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, hogy energiát tudjunk megspórolni. Felsorolta többek között a MOL-t, a Samsungot, a Dunadráva cementet, a Hamburger Hungária céget, amely ugye Dunaújvárosban található, aztán itt van a Nestlé, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Aegis, a Tesco, a Bosch és a Magyar Telekom és többek között. Ezek a magyarországi nagyvállalatok mind arról számoltak be, hogy jelentősen mérsékelik az energiafelhasználásukat, és azt is közzétették egyébként, hogy hogyan. Egyébként pedig csak a tegnapi nap folyamán Magyar Péter és Kapitány István is megosztotta, hogy 700 megawattot spórolt meg a magyar lakosság, illetve Magyarország csak a tegnapi napon, mert hogy ugye az volt a kérés, hogy fogjuk vissza az energiát, illetve az áramfelhasználást, tehát másfél paksi blokknyi energiát spóroltunk meg ezzel a 700 megawattal. Egyébként legalábbis így kommunikálta Magyar Péter is a 700 megawattnyi mennyiséget. Ezzel a témával fogunk még foglalkozni, már csak azért is, mert többek között például a Sziget Fesztivál is közzétett egy közleményt, ugye a Sziget elméletileg jövő héten kezdődik, de már most közleményt tettek közzé azzal kapcsolatban, hogy náluk tulajdonképpen milyen olyan energia megtakarítási program van érvényben, amely miatt nem kell aggódni, és nem kell olyan kritikákkal élni, hogy miért kell megtartani például a Sziget Fesztivált. Szóval lesz még erről szó, de most folytassuk zenével. Daniel Merriweather és a Change érkezik.

Hát én remélem, hogy senki nem fog a mai napon buszt lekésni. 6 óra 21 perckor a Honeybee-t slágere után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. 25 fok van már most Paksnál, illetve vételkörzetünk nagy részén. Forró idővel indul a hét, illetve mondhatjuk úgy is, hogy folytatódik a forró napok száma. Már is mondom, hogy mire számíthatunk a mai napon. Az időkép szerint maximum gomoly felhők lehetnek az égen. Délelőtt már 35 fok, kora délután 38 fok várható. Egyébként az applikációnk szerint is Pakson 38 fok lesz a mai napon. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között lesz nagyon erős, ha tehetjük, kerüljük a tűzőnapfényt. Egyébként szokták mondani, hogy már délelőtt 10 órától, ami pedig az egy hetes előrejelzésünket illeti. Hát lássuk, hogy mit ígérnek. Csütörtökig ígérik a hőséget úgy, hogy szerdára és csütörtökre már 41 fokot ígérnek, tehát még a mai nap lesz a legenyhébb így a hét elején. Ma az országos átlaghőmérsékletet 35 fokra, a keddit 39-re, a szerdait és a csütörtökit 41 fokra jósolják, pénteken 36 fok és szombaton 33, tehát mondhatni szombattól mérséklődik 35 fok alá a hőmérséklet, és a következő egyhetes előrejelzés egyelőre azt mondja, hogy a 30-35 fok közötti hőmérsékletén lesz jellemző, és jövő héten már nem leszünk 35 fok felett, ami pedig a csapadékot illeti. E hét péntekre és szombatra ígérnek minimális csapadékot egyelőre, minimális csapadékot, jó lenne, ha ez változna, de majd meglátjuk, tehát ezek a legfontosabb információk, továbbra is hőségriasztásban vagyunk, figyeljetek magatokra, igyatok sok folyadékot, ne menjetek a napra, kevés időt töltsetek akkor is a napon, ha strandoltok, jól kenjétek le magatokat, vigyázzatok a gyerekekre, az idősekre, az állatokra is, autóban senkit ne hagyjatok, egy percre se tulajdonképpen elképesztő, hogy milyen forróság tud lenni egy autóban egyébként, tehát egy fél perc alatt szinte tényleg nehéz beülni egy autóba, jobban járunk a klímás buszokkal vagy helyi járatokkal, úgyhogy ezekre a dolgokra ügyeljetek és vigyázzatok, és legyen azért nagyon jó napotok, és élvezzétek a jó zenét. Ed Sheerannal már is folytatjuk, aztán hamarosan jön Gabi a hírekkel, és ígértem, hogy a fél hetes hírek után a szombati paksi fogadhajtó versennyel fogunk foglalkozni. Így lesz.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját futkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztat, hogy a településen tevékenykedő családsegítő augusztus 3-a és 8-a között szabadságon lesz. Bejegyzésükben felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a szolgáltatás ez idő alatt helyettesítéssel biztosított. Egyúttal kérik, hogy szükség esetén a megadott elérhetőségen a 0620-492-4134-es telefonszámon keressék a helyettesítő kollégát.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASE konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

Az egyik nagy személyes kedvencem a You Are a Tourist, a Date Cab for Cutie nevű zenekartól, amely annak idején egyébként 1997-ben alakult az USA-ban, az Amerikai Egyesült Államokban, és ez az a csapat, amelyhez többek között, amelyhez szintén kötik az úgynevezett indie rock műfaj felemelkedését, annak a műfajnak a felemelkedését, amely rock és erőteljes gitárhangzást hoz, de megtartja az underground elemeket, no meg egy kis punkot is. Szerintem a You Are the Tourist egyébként 2011-es egy nagyszerű felvétel. Ezzel indult a félhetes hírek után a zenei etap itt az élesztőben. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. 6:38 van egészen pontosan, és augusztus 3-ára ébredtetek egy újabb forró napra, 25 fok van már most itt Pakson a stúdiónál, és 38 fokos maximumra számíthatunk. Csapadék általában felhő nélkül, a mai napon csapadékot péntekre ígérnek, legközelebbre viszont csütörtökre és péntekre már 41 fokot, úgyhogy csak fokozódik majd a héten a hőség. Ezek a rossz híreim. A jó híreim azok, hogy már tegnap is megspóroltunk 700 megawattot, mert hogy a lakosság és a nagyvállalatok energia visszafogásának köszönhetően sikerült 700 megawattot megspórolni. Ezt Magyar Péter és Kapitány István is kiposztolta. Egyébként Kapitány István azt is hozzátette, hogy ez másfél paksi blokknyi teljesítmény. Hát nyilván ez az információ is fontos a számunkra. Egyébként mindenképpen fontos az is, hogy mi a helyzet a paksi atomerőműben. Amikor Magyar Péter itt járt és sajtótájékoztatót tartott, az újságírók tehettek fel kérdéseket, és még számos más kérdésünk lenne, többek között Nagy Lászlóhoz, műszaki vezérigazgató helyetteshez, akit meg is invitáltunk ma reggelre ide a rádióba, hogy el tudjunk beszélgetni a paksi blokkok leállításáról, arról, hogy a leállítás alatt mi történik az atomerőműben, hogyan és mit dolgoznak az ottani kollégák. Mi egyébként itt Pakson tudjuk, hogy amikor idézőjelbe téve leállás van bármelyik blokknál is, akkor jön igazán csak a munka, hiszen akkor kezdődnek a karbantartások, hogy ilyesmire sor kerül-e, és egyáltalán hogy éli meg az atomerőmű vezetősége többek között a mostani krízis helyzetet, arról szeretnénk vele elbeszélgetni. Sajnos a mai napon nem tudott jönni, de nagyon reméljük, hogy megkapva az engedélyt, a holnapi reggelen ez már sikerrel fog járni, és el tudunk vele is egy kicsit részletesebben itt Pakson és a Vétel körzetünkben beszélgetni. Amit még ígértem információként, az az, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet a Sziget Fesztivállal, mert hogy ugye egyre másra teszik ki a közleményeiket a különböző nagyvállalatok, szállodák, hotelek, a Tengerici Hotellel is fogunk majd foglalkozni, és rendezvények is tesznek ki közleményt azzal kapcsolatban, hogy itt az úgynevezett energiaválságunk kellős közepén milyen intézkedéseket vezetnek be, amelyekkel hozzájárulnak az energiacsökkenés. Ez a Sziget Fesztivál az jövő héten kezdődik elméletileg 11-én, tehát azt hiszem, hogy a keddi napon lesz a nulladik nap. Egyébként, ami a rendezvényeket és a fesztiválokat, illetve koncerteket illeti, hát egy rendkívül érdekes kérdés, mert például tegnap láttam, botlottam bele, hogy a Majka koncert alá is oda kommenteltek, hogy na itt aztán ugye gyönyörű hang, fénytechnika, minden pompázatos volt, na itt aztán volt energiaspórolás. Szóval ez egy nehéz kérdés, mert az élet nem állt meg, megy tovább, és vannak rendezvények, amik már nagyon-nagyon régóta lelettek szervezve, és a paksi fogadhajtó verseny is egy ilyen kérdés, ott is sok kritika érte a szervezőket, hogy miért 40 fokban szervezték meg a rendezvényt. Nyilván a fogadhajtás kapcsán is van egy országos versenykiírás. Megvannak az időintervallumok, tehát ez egy rendkívül nehéz kérdés, hogy attól, hogy 40 fok van, nem állt meg az élet, nem fújhatunk le rögtön minden rendezvényt, szóval lehet, hogy a gondolkodásmódunkat át kell állítani, és a fogadhajtó versenyeket és az esküvőket is októberre kell ezentúl időzíteni.
nyáron pedig csak egyszerűen túlélni, de lehet, hogy még egy-két évnek el kell telnie, hogy ez mindenképpen tudatosodjon bennünk, és valahogy átszervezzük az életünket. Ami a Sziget Fesztivált illeti egyébként, a Sziget a tegnapi napon a következőt posztolta közleményként, a Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását, így kezdik. A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áram kimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamos energiahálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energia ellátására, miközben a látogatók biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása is garantált. Ezen kívül még hosszan ecsetelik, illetve még pár mondatban, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek, többek között a korszerű LED világításnak és az energiahatékony hangtechnikai rendszereknek köszönhetően a Sziget energia igénye folyamatosan csökkent, ami pedig a víz felhasználást illeti. A fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz után töltő pontokat biztosítanak, ezzel ösztönözve az újra tölthető kulacsok használatát és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét. Egyébként azt azért nem vonhatjuk kétségbe, és ezt már én teszem hozzá, hogy a Sziget Fesztivál mindig is odafigyelt a környezettudatosságra, és majdnem minden évben voltak ezzel kapcsolatos felhívásaik, projektjeik, elsősorban nyilván a szigetelők számára. Úgyhogy ennyit például a Sziget Fesztivál közleményéről, de számos nagyvállalat is közzétett felhívást, közleményt, vagy valamilyen fontos, szerintük fontos információt. Például a Paksi Atomerőmű legutóbbi posztja arról szól, hogy a látogatóközpont úgymond bezár most egy hétre biztosan, tehát mától augusztus 3-ától egészen 9-e között nem látogatható. Azt írják, a döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt a biztonságos üzemvételhez nem kapcsolódó tevékenységeinket, így a látogatók fogadását is energiatakarékossági okokból átmenetileg szüneteltetni kell. Én azt gondolom, hogy ez teljesen logikus. Szóval így állunk, és akkor mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet a Paksi, illetve mi volt a helyzet a Paksi fogadhajtó versenyen, de most folytassuk Zara Larssonnal, a svéd énekesnővel, ő is itt lesz ám a Szigeten, a Sziget Fesztiválon. Utána jövök vissza.

0: Zara Larsson 2008-ban mindössze 10 éves volt, amikor megnyert egy svéd tehetségkutató műsort, és nem volt még 20 éves, amikor kvázi megismerte a világ, és felkerültek az első dalai a slágerlistákra. A 28 éves svéd énekesnő szintén itt lesz a Sziget Fesztiválon idén, többek között ezért játszottam tőle. Elmúlt 3/4 hét, és azt ígértem, hogy még 7 óra előtt foglalkozunk a hétvégi fogadhajtó versennyel, amelyet a Paksi Fogadsport Egyesület szombaton rendezett meg az Ürgemezei lengyel pályán rekordszámú nevezéssel. Délelőtt és délután zajlott az akadályhajtás két fordulóban, illetve vadászhajtással zárult a nap. A részletekről Katona Balázs versenybíró nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek, ezt hallhatjátok a következőkben.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Itt vagyunk a Paksi fogadhajtó versenyen, ahol hát mondhatjuk azt is, sportosan szólva, hogy a fél időnél járunk körülbelül. A délelőtt folyamán lezajlott több fogadnak a versenye, illetve a délután folyamán is lesznek még bőven ebbe a nagy forróságba megmérettetések. Mit kell tudni, mennyi fogat érkezett, és hogy zajlott le a délelőtt eddig? Aki a beszélgető partnerem, az nem más, mint a verseny bírája.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagyon szép számmal közel 40 fogat érkezett a mai napra, és nagyon színes, hisz láthatunk egyes fogatot, kettes fogatot, póni fogatot a mai napon. Ahogy tetszett mondani, az első félidő zajlott le, igen, hisz a verseny egy kétfordulós akadályhajtás versenyszámban kerül megrendezésre, és az első forduló zajlott most le. Jelenleg a nagy meleg miatt a pálya karbantartása, locsolása, öntözése, illetve mivel homokos a talaj, ennek a talajnak a javítása történik. A rendezők, a szervezők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt ma mindenki jól érezhesse magát. Délután az első fordulóhoz hasonlóan ugyanúgy az akadályhajtó versenyszámnak a második fordulója, és így fog kialakulni a két forduló alapján a végeredmény, illetve a pörgő másodpercek, a vadászhajtás versenyszám kerül még megrendezésre.
2: Nagyon szép számmal kilátogattak nézők is. Mennyire látványos, és történt-e valami érdekesség eddig a nap folyamán?
3: Talán a legnagyobb érdekesség az, hogy csodálatos lovak és csodálatos fogatok láthatóak itt a Paksi lovaspályán. Szebbnél szebb fogatok, pergőn másodpercek, nagy izgalmak és rettentő ügyes hajtók és fogatok láthatóak itt a pályán egész nap, tehát nagyon látványos. Nem csak a lóverseny, hanem a kísérő programok, tehát akár a kirakodók, itt úgy gondolom mindenki egy családi programja megtalálja a számítását a mai napon.
2: Milyen a pálya?
3: A mai versenynap a C-kategóriás megyei, vármegyei fogadhajtók részére egy bajnoki forduló. Ennek megfelelően Vörös Ferenc pályaépítő egy rendkívül technikás, elgondolkodható és rendkívül ügyességet igénylő pályát épített. Eddig az első fordulót már 3 hajtó tudta hibátlanul teljesíteni, izgalommal várjuk a következő eredményeket. Egy szakmailag jól átgondolt, folyamatos, hajtható, de rendkívüli felkészültséget igénylő pályát épített.
2: Honnan érkeztek versenyzők?
3: Versenyzők az ország több pontjáról érkeztek, Fejérvár megyéből, Hitolna vár megyéből, Somogy vár megyéből, tehát a környékbeli vár megyékből érkeztek szép számmal. Nyilván mindenki vendéglátásra és sportbarátságra talált itt Pakson.
2: Ez a nagy meleg, extrém hőség, mondhatjuk így is. Gondolom nagyon nehéz ilyenkor versenyezni, és versenyzőket, a lovakat nagy próbák próbáltatás elé állítja. Milyen körülmények vannak itt, mivel lehet segíteni mindezen?
3: Itt Pakson rendkívül ideális körülmények fogadtak bennünket, mind a hajtókat, mind a versenybírókat. A lovak, a szállítójárművek kísérők részére egy külön fásliget került kijelölésre, a pihenésre. Itt el tudnak bújni a rekkenő erős napsütés elől, a hőség elől egy kicsit az árnyékba, illetve a rendezők gondoskodtak arról is, hogy a lovakat hűteni, fürdetni, mosdatni, itatni, hűteni lehessen. Külön lómosót és itató részt jelöltek ki a fogatok részére, ahol zavartalanul tudják ezt a hőséget elviselni, és ami legfontosabb, hogy a pihenésre az árnyékos hely rendelkezésre áll.
0: Katona Balázs versenybírót hallottátok az elmúlt percekben, a szombati Paksi fogadhajtó versennyel foglalkozunk, amelyre a C kategória kettes fogadhajtás magyar bajnoka Sák Kovács Tibor is ellátogatott. Őt is sikerült mikrofonhoz kérni Pálfi Kati kolléganőnknek.
4: Sárkeresztúrról érkeztem, a Vihar Lovas Egyesület színeibe versenyzem. idén csak látogatóként tudtam eljönni erre a versenyre, sajnos lósérülés miatt én nem tudok részt venni, meg hát igazából vissza kellett hoznom a vándorkupát, ugyanis tavaly évben én nyertem itt ezen a versenyen.
2: Visszahoztad a kupát, de ugye nem egyedül érkeztél, azért van, aki versenyez a családból.
4: Így van, a feleségem versenyez, én most a kísérőként veszek részt, és segítem, amiben csak tudom, hogy minél jobban sikerüljön neki.
2: Rólad mit kell tudni? A madarakascsi cserekték nekem, hogy magyar bajnok vagy? Így. Bocsánat, de nem vagyok otthon nagyon lovas sportban.
4: Így van, a tavalyi évben én nyertem meg Lukács házán az országos döntőt, ahol az ország minden megyéből a három legjobb versenyző érkezett, és ezen a versenyen sikerült diadalmaskodnom.
2: Hát ehhez gratulálunk. Amikor találkoztunk, akkor láttam, hogy a lovakat itattad, illetve lovaknak is van párakapu, illetve itatásra lehetőség, fürdésre lehetőség, vagy lemosásra, frissítésre. Milyen körülményeket tapasztalsz itt egyébként a paksi versenyen?
4: Nagyon jó a körülmények. Tehát azért ebben a nagy melegben, ugyanúgy, mint az embereknek, a lovaknak és az állatoknak is ugyanúgy szükség van a hűsítésre, hogy felfrissüljenek. Főleg, hogyha kijönnek a pályáról, úgy megvárjuk a megfelelő időt, és utána vissza tudjuk őket hűteni.
2: A feleséged egyébként mondtad ugye, hogy versenyez, a idézőjelvetéve a te tanítványod?
4: Hát ezt nem mondanám, hogy az én tanítványom. Én elkezdtem az egész sportot, ő neki annyira megtetszett, hogy ő szerette volna csinálni, adott volt minden, és akkor ő is párhuzamosan velem együtt elkezdett versenyezni és hajtani.
2: Hát akkor ez egy jó kis családi program ilyenkor.
4: Ez így van, tehát jönnek velünk a gyerekek, minden hétvégén járjuk a versenyeket, ugye mi Fejér megyéből jöttünk, de nagyon szeretünk Tolna megyébe is járni, mert itt is színvonalas versenyek vannak, amikre szeretünk eljönni.
2: A feleséged az milyen versenyszámban indult egyébként?
4: C kategória, 2-es fogadtal.
2: Gratulálok, és akkor további szép napot, és akkor szorítunk a feleségednek.
4: Köszönöm szépen.
0: Sákovács Tibort hallottátok, aki tehát C kategória 2-es fogadhajtó magyar bajnok, és szintén itt volt a szombati rendezvényen, ami pedig az eredményeket illeti. Idén Beremendre került a paksi vándorsárleg Kalamár Rihárdnak köszönhetően, aki a C kategória győztese lett. A legjobb Tolna vármegyei versenyző a paksi Fritz József lett, több bronzérmet szerzett, és az amatőr úgynevezett D kategóriában a paksi fogadsport egyesület versenyzője, ifjabb Somker Zoltán végzett az élen, nekik természetesen gratulálunk, ami pedig azt illeti, illetve azokat a kérdéseket illeti, hogy miért szervezték meg a rendezvényt ennyire nagy hőségben. Ezzel kapcsolatban egyébként én már fél hét előtt és után is elmondtam a véleményem. Nyilván a fogadhajtó versenyek kapcsán van egy országos versenykiírás, tartani kell a rendezvényt. Nem vagyunk még hozzászokva ahhoz, hogy októberre mindent átszervezzünk, amit nyáron megszoktunk. Lehet, hogy pár év múlva ezt meg fogjuk tenni, de most még talán nem tartunk itt sem agyban, sem nem vagyunk rá felkészülve. Ami pedig a lovakat illeti, tényleg nagyon figyeltek arra a szervezők is és a fogadhajtók is, hogy jól tartsák a lovaikat, akik szeretik a lovaikat, én azt gondolom, azok figyelnek erre, és egyébként otthon az istállóban is ilyen meleg lett volna. Ezt is be kell, hogy lássuk.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újraüzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Már a 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve, az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-21 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
2: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézésre olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgásfejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
1: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
2: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábort, hogy a kezelések java része a szakszolgálathoz köthető, amit ők kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket, pihenéssel, mindennel együtt. És hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is. De általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetek. Ezekben jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
1: Dunaszentgyörgy község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a házi orvosi rendelő előkertjében lévő tuják belseje teljesen elkorhadt és hangyák lepték el, ezért a baleset veszély elkerülése és a rendelő épületének megóvása érdekében a fák kivágása vált szükségessé. Mint írják, a pótlásukat őszre tervezik megvalósítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottam.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel járunk reggel 7 óra után 2026. augusztus 3-ára ébredtetek. Az év 32. hetét kezdjük meg a mai nappal. Hermina és Kira nevű kedves hallgatóinkat külön köszöntöm. Ők a névnaposok, és mindenkinek kitartást kívánok erre a hétre is, az egész hétre. Péntekig biztos, hogy rekkenő hőségben lesz részünk. Csütörtökre és péntekre már 41 fokot ígérnek, miközben a mai napra csak 38-at, hogyha ezt a csakot megengedhetem magamnak, mondjuk a 41-hez képest. Remélem, hogy tudtatok pihenni éjszaka és újult erővel, már amennyire erőteljesek lehetünk 38 fokban. Tudtok nekivágni ennek a hétnek, akár dolgoztok, akár szabadságoltok, mindenkinek kitartást kívánunk. Sok-sok árnyékot és sok folyadékot, elsősorban vizet, szénsavmentes vizet, illetve csapvizet, a csapvizet pedig bánjunk csínyán, hogy hogyan tudunk egyébként például az ivóvíz készlettel csínyán bánni. Egyáltalán elfogyhat-e az ivóvíz készletünk itt a Kárpát-medencében, vagy akár a teljes földbolygót, illetően erről fogunk beszélgetni 7:30 után Knész Judit kutató biológussal, úgyhogy ezzel a témával mindenképpen foglalkozunk, de az energia megtakarításról is lesz szó, például egy szálloda hogyan csatlakozhat ahhoz a kezdeményezéshez, hogy amelyhez nagyvállalatok is csatlakoztak, hogy energiát spóroljanak meg ezekben a napokban. A Tengelici Termál Hotel vezetője és tulajdonosa Molnár Ákos is itt lesz velünk 8:30 után. Ők is kiposztolták, hogy milyen intézkedéseket tettek meg annak érdekében, hogy egy egész szálloda tudjon energiát megspórolni a következő napokban, hetekben. Szóval ezekkel a témákkal jövök, 8 óra után foglalkozni fogunk a Györkönyi Nemzetiségi Napokkal is, amelyet ezen a hét végén szerveznek meg. Györkönyi vendégeim érkeznek ezzel kapcsolatban. Most 7 óra után pedig jön majd nem sokára az a téma, amit szintén ígértem, nyári táboros gyerekekkel készített interjúkat Harmad Gabi kolléganőm, és ezt a kis csokrot hozom nektek. De előtte foglalkozunk a paksi melegvíz ügyel is, hiszen tegnap már az ATV-ben is szerepelt polgármester asszonyunk Heringes Anita ezzel kapcsolatban, a HVG-től elkezdve nagyon sok portál, országos portál is lehozta, miszerint a paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt melegvíz nélkül maradhat, mint egy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény Pakson, ugye elsősorban a lakótelepről van szó. Heringes Anita, Barnabás István polgármester, illetve alpolgármester, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel együtt ugye a telepaksnak nyilatkozott is múlt héten ezzel kapcsolatban. Elmondták azt, hogy többek között ilyen mobil zuhanykabinokat telepítenek majd az ASE sportcsarnok melletti területre, miközben nagyon sokan foglalkoztak civilben is, például komment szekcióban azzal, hogy ezeket a konténereket vajon fogják-e a lakótelepen élők használni. Többen írták, hogy igen, hideg vízben nem tudnak egészen egyszerűen hajat mosni. Mások azt mondták, hogy hát amíg energia van, addig a lábosban meg lehet melegíteni a vizet, és úgy gondolják, hogy az kényelmesebb. Mindenképpen érdekes a téma. A héten fogunk még ezzel foglalkozni, többek között csütörtök reggel részletesebben Harmad Gabi kolléganőnkkel, illetve igyekszünk majd meginvitálni holnap reggelre Heringes Anita polgármester asszonyt, hogy erről is beszélgessünk, illetve az atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettesét, Nagy Lászlót többek között azért várjuk a stúdióba, őt szintén meghívtuk, ma nem tudott eljönni, de reméljük, hogy holnap ez meg lehet. Ugye ő állt Magyar Péter mellett, miniszterelnök mellett, amikor pénteken együtt sajtótájékoztatót tartottak az atomerőműben, tehát többek között nyilván az is érdekel bennünket, hogy ezzel a paksi melegvíz helyzettel kapcsolatban hogyan szólal meg az atomerőmű, mert hogy ők ezzel kapcsolatban még nem nyilatkoztak, szerintem ez is fontos, úgyhogy ezek mind a témáink lesznek, de táboros gyerekekkel folytatjuk mindenek előtt, illetve egy jó kis Purple Disco Machine után.

0: Fireworks a Pax FM-en, Purple Disco Machine az elmúlt percekben, és táboros gyerekek a következőkben, így 7:45 után 1 perccel a nyár abszolút táborszezon. Harmad Gabi kolléganőnk pedig hozott egy jó kis összeállítást, paksi, és Pakshoz családi szálakon kötődő gyerekekkel beszélgetett tábori élményekről. Elsőként Sisak Dorkával, aki Budapesten él, de a beszélgetés idején éppen Pakson járt táborban, és Gabival egy budapesti varrótáborról beszélgettek.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Táboros élményekről beszélgetek Sisak Dorkával, aki itt áll velem szemben. Szia Dorka, mesélj nekünk egy kicsit, milyen táborban jártál a nyáron?
3: Én egy varrótáborban voltam Budapesten, a belvárosban, ami nagyon izgi volt, mert egy hétig tartott, és a hét végére megvartunk egy egész szettet, egy ruhát, egy pólót és egy szoknyát, és egy táskát.
2: És figyelj, úgy sikerült megvarni, hogy ezt hordani is tudod?
3: Igen.
2: Ó, wow. És egy hét alatt, tehát soha nem voltál korábban, nem is tudtál még varni, hanem ott megtanítottak.
3: Igen.
2: Azt a mindenét, ez tök jól hangzik, sokan voltatok?
3: Azt hiszem, hogy 15-en.
2: 15-en. Az pont jó, mert az nem egy olyan túl nagy csoport, de mégis azért, tehát azért vannak emberek, gondolom voltak új emberek is, sok új emberrel ismerkedtél meg.
3: Igen.
2: Igen. Lett új barátod is, aki jó barát lett?
3: Igen.
2: Igen? Ő is Budapesten él mondjuk, vagy merre lakik?
3: Nem tudom.
2: Nem tudod? Azt nem kérdezted tőle. Ez bent ott alvos volt, vagy pedig hazamentetek?
3: Hazamentünk, ez csak délelőtt volt.
2: És milyen izgalmas dolgokat csináltatok még, mert gondolom azért azon kívül, hogy vartatok, mellette azért volt más program is, vagy nem?
3: Hát az volt, hogy első nap megtanultuk a varrás alapjait, és megterveztük a ruhát és a táskát. Második nap elmentünk anyagot venni, és mindenki saját maga választotta ki az anyagot, a tanáraink pedig mondták, hogy az anyag jó-e, vagy nem jó ahhoz a ruhához, amit varni akartunk. Harmadik nap megvartuk a táskát. Negyedik nap, ha valakinek nem sikerült megvarni a táskát, befejeztük, és megvartuk az egyik ruhadarabot. Ötödik nap pedig a másik ruhadarabot. És hatodik nap szombaton pedig már csak egy később jöttünk, és hamarabb mentünk, volt egy rövid divat bemutató.
2: Wow, de jól hangzik. És te milyen színű ruhát, vagy milyen színű anyagokat választottál?
3: Zöld.
2: Zöldet, úgyhogy lett egy új zöld ruhád. Nagyon szépen köszönöm, Dorka, a beszélgetést, és hát gondolom mész még táborba, vagy nem tudom, hogy mész-e még táborba itt az idén nyáron, vagy inkább most már csak nyaralni, vagy otthon leszel?
3: Nyaralni fogunk, és még a mamánál is leszünk.
2: Na, hát akkor érezd jól magad, és még pihent ki magad itt a nyár folyamán. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további kellemes nyarat neked.
3: Köszönöm.
0: Sisak Dorkát hallottátok, aki erről a bizonyos nyári varrótáborról egy paksi táborozás alkalmával mesélt Gabinak, és folytatódik az összeállítás. Horváth Regina következik, aki a nyár elején a sóstói táborban járt, és azt mondja, nem sokat aludtak.
2: A nyár tele van táborokkal, és most ismét egy táborozóval beszélgetek, méghozzá Horváth Regina van itt velem szemben. Regi, te milyen táborban jártál itt a nyár elején?
4: Én az iskolai sóstói táborba jártam, Balatonszabadi sóstó, ahol elég sok minden történt velünk.
2: Na mesélj, milyen izgalmak történtek veletek? Gondolom egy hétig voltatok.
4: Igen, pontosan 7 napig.
2: Oké, na akkor halljuk, mik azok az izgalmak, amiket átéltetek?
4: Igazából egy csomó feladatot kaptunk, meg játszottunk a tanárok jó voltából. Aztán voltunk strandolni is. Hát,
2: Balatonon, ugye? Igen. Balaton, mert Sóstó az Balaton, igen. Szeretsz a Balcsira járni?
4: Igen, főleg a nagy iszapcsatákat szeretjük, mert ott a tanárok igaz nem engedték meg, de végül ők is beszálltak a iszapcsatába. Szóval egy iskolai iszapcsata lett a vége.
2: Figyelj, és mekkora? Nagyon kicsi a Balaton most?
4: Igen.
2: Nagyon sokáig kell bemenni, hogy már mélysége legyen?
4: Hát a maximum mélysége az nekem a tértem föléig ér, vagy tértem fölé él,
2: Jó, de azért gondolom nem mehettetek be olyan nagyon, tehát a tanárok nem engedték meg, hogy bemenjetek így, amíg ellep a víz.
4: Nem, igazából az volt, hogy egy csomó ideig elmehettünk, és még én elsétáltam simán egy nadrágban az egyik tanárig, úgyhogy nem lett vízes a nadrágom.
2: Aha, ó. Hát igen, sajnos most nagyon kevés eső esett itt a nyár folyamán, és a Balatonból is párolog el a víz. Na oké, de akkor azért menjünk tovább, szóval a strandélmények megvannak. Éjszaka mikor aludtatok el, őszintén?
4: Hát a takarodó az 11-kor volt.
2: Hivatalosan,
4: de mi...
2: igen, hivatalosan viszont.
4: Igen, de hát mi lányok, meg fiúk, mert mi átmaszkáltunk a fiúkhoz focit nézni, hogy mi még addig beszélgettünk, amíg valamelyikünknek elvették a telefonját.
2: Aha.
4: Szóval még ilyen hajnali 5 óráig ébren voltunk.
2: De kötelező volt másnap felkelni?
4: Igen.
2: És hány órakor?
4: 7:30.
2: Hát igen, aki éjjel legény, az nappal is legyen, azt szokták volt mondani.
4: Én
2: és
4: az voltam.
2: Bírtátok?
4: Én jól bírtam.
2: Jól bírtátok.
4: Valaki elaludt a strandolás közben, de az most nem.
2: Hát jó, jó, végül is az egy teljesen normális dolog, hogy parton fekszel, alszol egyet. Mentetek kirándulni is?
4: Igen, voltunk Siófokon. Ott elmentünk a plázába, mentünk ilyen kalózhajókázni. Hát az nem lett valami jó a többség szerint, szerintem amúgy jó volt, mert én voltam már ilyenen. Hát csomó telibe talált a víz minket, aztán volt, aki elkezdett sírni, meg hányni.
2: Aha.
4: Szóval nem mindenkinek lett jó, de visszakértük a fizetett összeg pénzfelét, és akkor azt megkaptuk mi fagyira.
2: Na, és ez tök jó. És milyen fagyit vettél belőle? Milyen ízűt?
4: Ilyen magyaros, rafellós.
2: Ó, valami különleges magyaros, rafellós. Hát nagyon szépen köszönöm, Regi, a beszélgetést. Mész még táborba nyáron?
4: Igen, majd megyek egy
2: Hova?
4: Zenei táborba.
2: Egy Fatra. Zenei táborba. Jó, de izgalmas. Jól van. Hát akkor érezd ott is nagyon jól magad,
4: köszönöm.
2: És további jó nyarat kívánok neked.
4: Köszönöm szépen.
0: Horváth Reginát hallottátok az elmúlt percekben, aki tehát a sóstói tábor élményeit osztotta meg többek között Gabival. Körmöci Zorka pedig nagyon szereti a lovakat, úgyhogy természetesen lovas táborban is volt már idén. A következő percekben ő jön Harmad Gabi kolléganőnkkel.
2: Még mindig táborokkal folytatjuk, mert hogy a nyár tényleg a gyerekek számára a táborok ideje, és most Körmöci Zorka állít velem szemben, és ő mesél egy kicsit arról a különleges táborról, ami, ha jól tudom, Györkönyben volt, igaz? Szia, Zorka!
5: Igen, a Györkönyi lovastáborban voltam.
2: Györkönyi lovastábor, ez egy egyhetes tábor volt?
5: Igen, egy egyhetes tábor volt.
2: És lovagolni tanult? Tanítottak titeket, vagy te már úgy mentél oda, hogy tudsz lovagolni?
5: Én már tudok lovagolni.
2: Mert hogy te nagyon szereted a lovakat?
5: Én imádom a lovakat.
2: És mióta szereted a lovakat?
5: Nagyon régóta, és hát nem is tudom elmondani, hogy mikor szerettem volna elkezdeni lovagolni, mert már nagyon régóta.
2: És mit szeretsz a lovakban?
5: Igazából fogalmam sincs, csak olyan cukik.
2: Szépek. És mikor kezdtél el lovagolni? Mert mondod, hogy nem itt tanultál meg a táborban lovagolni.
5: Hát a Györkönyben tanultam meg lovagolni, csak a táborban már nem tanultam lovagolni, mert már tudok lovagolni.
2: Azt értem, de mikor? Mikor kezdtél el lovagolni? Fél éve, egy éve, öt éve? Mikor?
5: Szerintem egy vagy fél éve.
2: Egy vagy fél éve kezdtél el lovagolni, és akkor hetente jársz ki Györkönybe lovagolni mindig, máskor is?
5: Igen.
2: Uh-huh. És milyen volt a tábor? Azért mesélj egy kicsit, mi volt a napi programotok?
5: Le kellett takarítanunk reggel a lovakat, voltak különböző programok, volt traktorozás, volt szőrjenlovaglás, volt lófestés.
2: Na, ezek

0: a nyáron olyan táborba, vagy esetleg nyaralni?
1: Igen, megyek táborba.
0: És hova? Milyen táborba mész?
1: Még egy színjátszóba.
0: Színjátszó táborba, de jó. Na, hát akkor érezd ott is nagyon jól magad, és hát akkor, és akkor remélem, hogy a nyár is még jól fog telni a nyár hátra levő része. Köszi a beszélgetést, szia!
1: Köszönöm.
2: Gabi, mi pedig nagyon szépen köszönjük neked a jó kis táboros összeállítást. Körmöci Zorkát hallottátok az utóbbi percekben, a lovas táborok szerelmesét, ami pedig a gyerekeket illeti. A mai napon reggel 8 és este 6 óra között az életképes tábor, amelyet ugye Harmad Gabi kolléganőnk vezényelt le múlt héten, az életképes tábor táborozóinak a kedvenc dalait hallhatjátok majd, és ők maguk fogják felkonferálni, olyan 8:30 környékén hozom az első konferálást, és többek között az is kiderül majd, hogy ezeknek a 10-12-3-4 éves gyermekeknek, gyerekeknek, fiataloknak mi a kedvenc zeneszámuk, és esetleg miért, úgyhogy gyerekeket hallhattok majd még itt nálunk a Paks FM-en, illetve fiatalokat. Hamarosan pedig Knisz Judit kutató biológust, aki 7:30 után, a 7:30-as hírek után lesz a vendégem, és mondhatnám azt is, hogy vele természetesen a vízügyeinkről fogunk beszélgetni, mert ugye az elmúlt években mindig ezzel kapcsolatban invitáltuk őt a stúdióba. Egyáltalán elfogyhat-e az ivóvízkészletünk, mi lesz a kis kertjeinkkel, és mit tehetünk mi, kis emberek? Annak érdekében, hogy folyamatosan és mindig legyen ivóvízünk, erről fogunk beszélgetni tehát 7:30 után. A 7:30-as híreket pedig Gabi hozza mindjárt, de ha már a gyerekekkel vakációztunk, akkor vakációzzunk zenében is. Itt a Dolly Roll.

0: folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Mára 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve, az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a

0: közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Az áramszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 7-én 8 és 16 óra között Dunaföldvár területén hálózatbővítés miatt tervezett áramszünet lesz. Az érintett utcák és útszakaszok listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban. Július 28-án ülést tartott Tolna vármegye önkormányzatának közgyűlése, amelyen több fontos napirendi pontot is megtárgyaltak. A testület döntött az alelnökök javadalmazásának meghatározásáról, tárgyalt a bírósági ülnök megbízatásának megszüntetését, valamint a Paks különleges gazdasági övezet navadózói visszatérítéseinek rendezésével kapcsolatban érkezett Bács-Kiskun vármegyei megkeresést.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 7:30 után első vendégemet fogadom, akit ígértem a 7:30-as hírek előtt, Krisz Judit kutató biológust. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt.
1: Megígértem a hallgatóknak, hogy a víz és az energia válság, hát ezt majd mindjárt kivetésézzük, hogy van-e válság, válság kapcsán fogunk mindkét témával foglalkozni, és ami téged illet, a víz témakörében az elmúlt években már többször vendégül láttalak. Engedd meg, hogy rögtön ezzel a kérdéssel kezdjem. Nyugtass meg bennünket, vagy ejts kétségbe, elfogyhat az ivóvízkészletünk valaha is?
2: Hát inkább úgy mondanám, hogyha nem változtatunk, és ezt folytatjuk, akkor elszennyezzük olyan mértékben, hogy komoly problémáink lesznek, vagy hát már most vannak tulajdonképpen. És hát regionálisan lehetnek nagyon komoly problémák, tehát Indiában már vannak olyan városok, ahol komoly problémát okoz az ivóvíz megoldása, hogy legyen elegendő, elérhető víz, amit ivóvíznek lehet tisztítani. Tehát mindenképpen muszáj egy szemléletet váltanunk.
1: Nagyon érdekes kérdés ez, mert ugye miután a földbolygó nagy része víz, mindig azt mondjuk, hogy hát nem fogyhat el a víz, illetve tulajdonképpen ezt mondják ugye a tudomány szakemberei is, illetve nyilván nagyon sok kísérlet és különböző innováció van arra, hogy a tengervizet hogy lehet majd ivóvízzé tenni, de hát valóban ez gyakran nem jut eszünkbe, hogy oké, lehet, hogy a norvég partoknál lesz, de a Kárpát-medencében nem biztos. Tehát a területi egyenetlenség az megvan.
2: Egyrészt, illetve tehát fantasztikusan fejlődik a technológia, tehát már a sivatagban, levegőből is tudnak, a levegő páratartalmából is tudnak vizet csiholni. Itt inkább tényleg az a kérdés, hogy milyen erőbefektetéssel, energia, pénz befektetése kell ahhoz. Tehát, hogyha megfontoltan előre gondolkodunk, és felkészülünk, spórolunk, és sorolhatnám, akkor talán kevésbé kell nagy energiát, pénzt igénylő technológiákat bevetni ahhoz, hogy az egyébként sok vízzel rendelkező területeken ne legyen probléma, vagy jelenleg még sok vízzel rendelkező területeken ne legyen probléma.
1: Azt hiszem, januárban szóltak cikkek arról, hogy a tudománynak azok a szakértői, akik ezzel foglalkoztak, már kihirdették a vízcsőd korszakát tulajdonképpen, és be is vezették ezt a fogalmat, de ez alatt azt értjük, hogy akkor azokon a területeken, ahol még van, lásd például a Kárpát-medence, tehát ahol mi élünk, ott még visszafordítható a folyamat?
2: Ugye én nem vagyok ennek a témának a szakértője, tehát ezek már inkább vízgazdálkodási területek. Ugye sok mindent érthetünk ez alatt, ugye például a vezetékes ivóvízhálózat az, ami nekem például először eszembe jutott, hiszen ott is azt látjuk, hogy nagyon jó minőségű ivóvízünk van, tehát például Paks az tehát országszinten is egy kiemelkedő minőségű, nagyon finom ivóvízzel rendelkezik, és ennek mondjuk körülbelül 20%-át elveszítjük. Számomra ez is egy csőd. Tehát ugye az ivóvíz vezeték...
1: Miért veszítjük-e? Tehát ezt azért beszéljük meg.
2: Mert a hálózat előregedett, tehát már a legtöbb hálózat Magyarországon a tervezett élettartamának a végén van.
1: Tehát a csőtörések miatt veszítjük el?
2: Igen. Uh-huh. Igen, tehát a csőtörések, a csőcsatlakozásoknál a szivárgás és hasonló. És azért, hogyha belegondolunk, hogy mennyi energiát teszünk abba, hogy a felszín alatti vizeinket megtisztítsuk, és iható, tehát olyan formába eljutassuk a lakosokhoz, ami tiszta, biztonságos. Hiszen szeretem mindig elmondani, hogy a Magyarországon az ivóvíz az egyik legbiztonságosabb, legalaposabban ellenőrzött élelmiszer. Tehát akkor az a 20% az nagyon sok.
1: Igen. Jó, akkor nézzük meg azt, és tulajdonképpen azért invitáltalak, hogy egy kicsit átbeszéljük abból az aspektusból a víz kérdésünket, hogy a kisember mit tehet, mert a hallgatónkat mindig ez érdekli a legjobban, hogy a hétköznapi kisember mit tehet, és el kell mondjam, hogy azért volt már veled erről szó, ugye egy évvel ezelőtt is, de akkor nézzük át, ugye azt szokták mondani a szakértők, hogy a pazarlást kell megszüntetnünk, az ivóvíznek a szennyezését, na hát ez egy külön téma, hogy hogyan szennyezzük az ivóvízünket, ez még mindig nem tudatosult bennünk, és akkor van még egy nagyon érdekes téma, amiben te tudsz nekünk tanácsokat adni, hogy hogyan bánjunk a csapadékvízzel, amiből most nem sok van.
2: Hát igen.
1: Kezdjük akkor itt, mit tehet a kisember?
2: Egyébként nagyon sokat. A 70-es, 80-es évek végén volt a nagyon sok kampány a tévében, hogy fogyasszunk kevesebb vizet. Akkor körülbelül egy főre egy nap olyan 200 liter vízfogyasztás jutott. Már ez lecsökkent 100 literre, bár most megint emelkedik, most olyan 110 liter körül van. De ebből, ha belegondolunk, csak körülbelül 3 liter az, amit ivásra, tehát fogyasztunk. Nyilván ugye ebben benne van a főzés, a higiéniai folyamatok, stb. De azért sokat pazarlunk is. Ma már ugye nagyon sokan azzal hűtik az udvart, hiszen sok lebetonozott udvar van, ott az ugye meleg, az sokan locsolással hűtik, állatok, stb. Tehát, hogyha van megfelelő informálás a lakosságnak, akkor ez változhat, tehát nagyon sokat még tudunk csökkenteni. Viszont, hogy hogyan hétköznapokban itt a szünetben ugye beszélgetünk arról, hogy egyre többen, és ez egy nagyon jó gyakorlat, amit érdemes sokaknak átvenni, hogy például megmosunk egy salátát, akkor azt nem leengedjük a lefolyóba, hanem egy kis lavortálat teszünk, és azokat a vizeket, amik nem annyira koszosak, hogy tényleg szennyvíznek minősül, és el kell engedni, azokat összegyűjtjük, és azzal locsoljuk a szobanövényeinket, vagy a kertben a növényeinket. Tehát ezzel például, ez egy apró, pici, és senki számára nem túl nagy energiát igénylő szokás, amivel sokat tudunk tenni.
1: Hú, ez a lavoros megoldás, ezt egyre többektől hallom, ezt a lavoros megoldást. Egyébként pont az jutott eszembe, egy bevillant, hogy beszéltél erről, hogy lehet, hogy a különböző szaniterek gyártóinak kéne erre átállni, hogy a csap telep alatt lévő mosogató tálca mélységével együtt egy ilyen kivehető kis lavort. Mit szólsz hozzá? Micsoda innovatív
2: ötletem? Ezt akartam javasolni, hogy egy ilyen kis műsor.
1: Hát ezt nem, ez levédetem.
2: Abszolút, igen, javaslom.
1: Tehát ezt be kéne vezetni, és óriási lenne, és abszolút másképp kezdenénk el gondolkodni,
2: igen,
1: erről.
2: Igen, szerintem az egész egyébként a szemléletem múlik, és azt szerintem fontos látni, hogy elkerülhetetlen egy szemléletváltás, mert vagy most lassan lesz időnk hozzászokni, és megváltoztatjuk a mindennapi szokásainkat, vagy 10-20 év múlva drasztikusan kell változtatnunk, ami viszont fájdalmas lesz. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy ezt a kényelmes, nem gondolunk arra, hogy mire használjuk a vizet, hogy a zöld angol gyepet locsoljuk vele, vagy megfontoltan tervezzük a kertünket, ez már nem lesz a régi.
1: Igen, na, az, hogy a zöldgyepet el kell leengedjük, egy szóval mond ki.
2: Igen.
1: Jó, oké. Ezt a kertbe vissza fogunk térni, de ami a pazarlást illeti, egyébként szokták is mondani, hogyha ezt a tulajdonképpen klórozott, tisztított vizet, mint a kancsókban, vagy kis vödölökben gyűjtjük, mert mit tudom én, nem öntözzük meg naponta a kis szobanövényeinket, de 2-3 naponta azzal a kis állóvízzel, amit összegyűjtöttünk, az kimondottan még jó is.
2: Igen.
1: Szokták mondani, hogy állt egy kicsit az a víz. Jó, tehát a pazarlás az első. Még mindig vannak azon kívül, hogy ne fürödjünk ilyen, nem tudom én, hány litert engedünk a kádba minden nap nagy vízben, hanem gyors zuhanyzás, meg fogmosás alatt ugye zárjuk el a csapot. Ezek mellett még mindig vannak praktikák, amiket átvehetnénk és megtanulhatnánk.
2: Hát ugye ez nagyon egyénfüggő, és én nem is szeretnék ilyen nagy javaslatokat vagy tanácsokat adni, hiszen szerintem inkább itt az a lényeg, hogy mindenki a saját kis életére egy kicsit nézzen rá, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tud egy-két dolgot tenni, amivel ezt tudja csökkenteni. És nyilván nem mindegy, hogy valaki egy nyugdíjas házaspár, vagy egy újszülött kisbabával van otthon, tehát nem lehet általánosságokat mondani. Sokkal inkább érdemes mindenkinek egy picit hátralépni, és felsorolni, vagy a családdal átbeszélni, hogy milyen praktikákat tudnak beilleszteni a hétköznapokba, ami mondjuk első lépésben nem igényel túl nagy erőfeszítést, de egy picit igen, mert kényelmetlenség nélkül ezt nem fogjuk tudni megoldani, az biztos. De ugye minden szokás csak egy hónap körülbelül, azt mondják, olyan 21 nap, egy hónap, míg egy új szokást beillesztünk az életünkbe. Tehát először lehet, hogy kényelmetlen, majd később megszokjuk, és teljesen természetessé válik.
1: A pazarlás nagyon fontos, ami az ivóvízkészletünket illeti, illetve a pazarlás megszüntetése. Viszont beszélgettünk már veled korábban is arról, hogy az ivóvízünknek a szennyezése is óriási probléma. Egy dolog éget belém, és azon igyekeztem változtatni, hogy például hölgyek, amikor festjük a hajunkat, te nem, csak én, akkor a hajfestéket, akár a megmaradt hajfestéket abban a kis pici tégelyben, hogy az megmaradt, akkor azt ugye eddig nem, mit tudom, kis szalvétával vagy WC-papírral kivettem, és akkor beledobtam a szemétbe, hanem leengedtem ugye a folyóvízzel. És mondtad, hogy hát ezt nem szabad.
2: Ugye, szerintem erről, amikor beszéltünk, ez elsősorban ott különös probléma, ahol egyedi szennyvíztisztítók vannak egy háztartásnál, ott ez konkrétan közvetlenül képes kiirtani a benne lévő mikroorganizmusokat. Nyilván a nagy városi telepek sokkal nagyobb pufferkapacitással rendelkeznek, tehát nyilván egy fodrászat le fogja engedni, és nem ez adja a problémát, ez inkább egy jó példa arra, hogy milyen sok forrásból tudunk szennyezőanyagokat bejuttatni a szennyvízen keresztül a felszíni vizeinkbe, a hajfestéktől kezdve a kozmetikumok, a gyógyszerek, a tisztító fertőtlenítőszerek, vagy az edények mosásából, ruhák mosásából, ezek a mondjuk a teflon alapú anyagok, amik ezek az örök kemikáliák, tehát nem tudnak lebomlani, és hiába tisztítjuk a szennyvizet, szennyvízből kijutnak a felszínvizeinkbe, és hát sajnos azt látjuk, hogy mindenhol jelen vannak, tehát rengeteg olyan anyagot juttatunk, ami probléma, és ezzel ugye elszennyezzük a felszíni, majd a felszín alatti vizeinket, amik utána ugye az ivóvizeink forrásául szolgálnak, és egyre nagyobb energiát, erőfeszítést, új technológiát kell alkalmazni, hogy ezeket meg tudjuk tisztítani, és ivóvízre alkalmasak legyenek.
1: Oké, de ugyanúgy, ahogy a lavoros példával adtunk egy jó tanácsot, a lavor tekintetében itt is adjunk egy jó tanácsot. Tehát értem, igen, teljesen igazad van, a fodrász le fogja engedni. Nyilván a szennyvíztelepeken a szennyvíztisztít, vagy a tisztítás másféleképpen is működik, de mi kis emberek mit tudunk tenni, mit ne engedjünk le azon a csapon?
2: Hát
1: lefolyjon.
2: Ugye így hétköznapban semmiképpen ilyen olajos dolgokat ne, az magának a szennyvíz vezetéknek a minőségi megtartásában nagyon fontos, tehát ez komoly problémát okoz a szakembereknek, hogy ezeket a zsíros dolgokat, azokat megkeményednek. De egyébként alapvetően érdemes, ugye az, hogy mit ne engedjünk le, ez nehéz, ne öntsünk bele festéket, vagy semmi olyat, ami nem odavaló. De amit még ezen felül tudunk tenni, az, hogy mit használunk a háztartásunkban. Tehát, hogy nyilván minimalizáljuk a gyógyszerhasználatot, ami persze olyan, hogy ha muszáj, azzal nem tudunk mit tenni, de semmiképpen ne öntsük ki a maradék gyógyszert, vagy köptetőt a lefolyóba. Ugye erre már talán jó gyakorlat van, hogy mindenki visszaviszi a gyógyszertárba. Ne használjunk olyan szereket, amelyek toxikusak, tehát amire rá van írva, hogy veszélyes a vízi élővilágra, az már önmagában jelzi, hogy ezt nem kellene leengedni. Én igyekszem például biológiailag lebomló anyagokat használni, hiszen azokkal könnyen elbirkóznak a mikroorganizmusok a szennyvíztisztítókban. Érdemes olyan, tehát hogyha valaki választhat és megengedheti magának, akkor ide tartoznak azok az élelmiszerek is, amit nem kezelnek peszticidekkel. Tehát ugye ezek a bioélelmiszerek, ezt tudom, hogy ezzel nagyon megosztott, hiszen sokan mondják, hogy ez csak egy humbug. Sajnos azt látjuk, hogy nem, hiszen rengeteg káros anyagot juttatunk a szervezetbe egyébként az növényeken, zöldségeinken, gyümölcseinken megmaradó vegyszerekkel is. Tehát sok ilyen apróság, amit megint mindenki a saját környezetében egy kicsit, ha jobban odafigyel, akkor ez ellen is tud tenni.
1: Sok kis apróság, és látod, mindegyik ismerős a számunkra, de azért olyan jó ezeket átismételni, és olyan jó ezeket újra és újra tudatosítani, remélem ezt hallgatóink is így gondolják, jó? Akkor az ivóvízünk pazarlása és az ivóvízünk szennyezése mellett mi a helyzet a csapadékgyűjtéssel? Most mindenki nagyot kacag, Strasser Andin, mert nem is esik az eső, de hát akkor is ezt át kell beszélnünk, és már is kint vagyunk a kertben, én tudom, hogy te egyébként nagyon tudatosan kertészkedsz.
2: Igyekszem.
1: Tehát mi a helyzet, hogyan tudunk ezen a területen megint gondolkodásmódot váltani?
2: Ugye pont azért kell gyűjtenünk a csapadékot, mert most nincs. Tehát ezt egyébként lehet tudni, hogy a nyári időszakok egyre inkább ilyenek lesznek. Tehát, hogy nem nagyon lesz eső, ami eső van, az lehullik. Hát egyre, ez is egyre nehezebben megjósolható, hogy mikor, meg ugye van Magyarországon körülbelül 500-600 milliméter csapadék hullik, hát idén nagyon nem állunk még jól ez ügyben sem. És itt ugye ez egy másik terület, hogy miért nem hullik ki, itt az erdők szerepéről is lehetne beszélni, de visszatérve a csapadékgyűjtésre, ugye pont most már új házak építésénél kötelezővé teszik a csapadék gyűjtését, de ezt mindenki megteheti, akár egy köbméteres tartályt oda tesz az eres csatorna alá, vagy kialakít előre, meg lehet vásárolni csapadéktartályokat, és a télen nyilván nem az összes csapadékot tudjuk megfogni, hiszen egyrészt az beposad, tehát nem is az a cél, hogy kiszámoljuk, hogy a tetőnk hány négyzetméter, hány köbméter vizet tudunk megtartani, nem erre kell kalkulálni, egy kicsit kisebbet érdemes, hogy a víz azért frissüljön, de utána akkor ezt fel tudjuk használni a kertben öntözésre. De pont azért, mert kevesebb a csapadék, nem feltétlenül tudunk annyit begyűjteni, amennyi a nyári száraz időszakokra elegendő, mindenképpen ugye itt a kertnek a tervezésével is kell, abban is kell gondolkodni, de ma már azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a csapadékot valamilyen formában megpróbáljuk megfogni.
1: Említetted, hogy új építkezésnél már kötelező a csapadékvízgyűjtés, erre vonatkozólag van rendelet?
2: Én úgy tudom, országos? Hogy igen, de ezt én ugye még ezt megelőzően építkeztünk, úgyhogy erről pontosan ezt nem néztem meg, hogy milyen rendeletek vannak, de én úgy tudom, hogy ma már ez kötelezően előírt Pakson is.
1: Majd utána
2: de
1: nézünk.
2: De méreteket nem tudok.
1: Aha, jó, utána nézünk, ez egy nagyon érdekes és fontos dolog. Egyébként Góda Zoltán, aki úgy tudom, hogy a Közszolgálati Egyetemen kollégád, ő nyilatkozta már pár évvel ezelőtt, és nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy szerinte csapadékvízgyűjtőket már a települések önkormányzatainak ugyanúgy kéne ingyen osztogatni, nem kell, 10 évente egyszer elég, vagy 20 évente, mint ahogy osztogatták annak idején a komposztálókat. Igen, ez egy nagyon szimpatikus történet, mert oké, megveheti, mindenki megveheti, de valahogy mégis akkor álltunk nagyon sokan rá a komposztálásra, amikor tényleg elhoztuk azt az ingyenes edényt. Igen. Tehát nem azért van, mert meg akartuk spórolni azt a pénzt, egyszerűen nem tudom, nem jut el oda az ember. Na.
2: Igen, ez biztos, hogy segít abban, hogy az embereknek a szemlélet módját megváltoztassuk. Az ezzel egyet tudok érteni.
1: Kettő percünk alatt még egy témát azért vegyünk át, ez a bizonyos csapadékvíz bevezetése a szennyvízbe.
2: Igen, tehát ugye vannak olyan osztott rendszerek, ahol ez természetesen történik, de sok városban, és hogyha jól tudom, Pakson is, a csapadékvizet azt külön kell kezelni, tehát nem lehet bevezetni a csapadék rendszer, vagy a szennyvíz hálózatba. Ennek ellenére ezt illegálisan sokan megteszik. Ez azért gond, mert ugye a szennyvizet tisztítjuk. Annak a szennyvíztisztítónak van egy kapacitása, és hogyha ezeket a csapadékvizeket bevezetjük a szennyvíztisztítókba, amikor nagy esőzések vannak, akkor ez túl tud csordulni, és ebben az esetben a szennyvíz tisztítatlanul jut a Dunába, amit ugye itt visszatérünk a vizeink szennyezésére, ezt mindenképpen el kellene kerülni.
1: Tehát lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy ez egy jó tesz, hogy az eres csatornából jövő vizet valahogy egy valami résen keresztül a szennyvíz lefolyóba, de semmiképpen nem. Ugye általában hagyjuk elfolyni, elveszni földre, fűbe, akárhova. Ennél sokkal jobb, ha gyűjtjük, de a szennyvízbe semmilyen körülmények között ne vezessük
2: be. A legjobb, hogyha ellocsoljuk a csapadékvizet.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy picit erről beszélgetni. Fontos téma ez, biztos vagyok benne, hogy még többször fogunk invitálni.
2: Köszönöm.
1: Egy kis fejtágításra. Knész Judit, paksi kutató biológus volt a vendégem, vízügyekről beszélgettünk, és az energiaügyekről is fogunk majd méghozzá 8:30 után, előtte viszont 8 után a Györkönyi Nemzetiségi Napokról lesz szó, a vendégeim már megérkeztek, mindjárt kezdünk velük.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Több száz programmal várja közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, írja az MTI. Az eseményt immár 19. alkalommal rendezik meg Dél-Baranya kis településein, és augusztus 4-e és 8-a között várja az érdeklődőket. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Dunaszentgyörgy község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a házi orvosi rendelő előkertjében lévő tuják belseje teljesen elkorhadt és hangyák lepték el, ezért a baleset veszély elkerülése és a rendelő épületének megóvása érdekében a fák kivágása vált szükségessé. Mint írják, a pótlásukat őszre tervezik megvalósítani. Két tragikus haláleset árnyékolta be az Ozora Fesztivál szombati napját. A szervezők által közzétett bejegyzés szerint egy 39 éves nő hirtelen szívmegállás következtében vesztette életét, míg a jelenlegi információk szerint egy 45 éves férfi egy díszítő elemről lezuhanva halt meg. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a két esetre tekintettel valamennyi vasárnapi zenei program éjfélkor véget ért.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsor.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 7 perckor folytatjuk következő vendégeimmel, akiket ígértem, hétvégén rendezik meg a Györkönyi 42. Györkönyi Nemzetiségi Napot, és erről fogunk beszélgetni a település polgármesterével, Schweiger Györgyel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, kívánok!
1: És itt van Rodenbücher Mihályné Edit is, aki a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, és egyben a Györkönyi óvodának a vezetője is. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm, hogy eljöttetek. Györkönyi Nemzetiségi Nap, és aki ismeri a települést, de szerintem a vételkörzetünkben nagyon sokan tudják, hogy itt a német nemzetiségről van szó, úgyhogy átvesszük egy kicsit a programokat. A német kéri, német nemzetiségi identitás tudattal férjem lévén egy kicsit jobban képben vagyok. Györkönyben is erős, polgármester úr.
2: Erős a német nemzetiségi identitás Györkönyben. Még mindig több, mint a lakosság fele német nemzetiségű identitású kötődik hozzá. Egyre inkább a nyelv az kevésbé kap szerepet, de viszont a hagyományaink őrzésébe, a társadalmi életben ez megmutatkozik, hogy a németek összetartanak.
1: Uh-huh. Hány fős Györkön jelen pillanatban?
2: Jelen pillanatban 1007 fő a Györkön lakosság száma. Uh-huh.
1: És akkor elmondható, hogy akkor több mint 50% mondjuk sváb kötődésűnek vallja magát.
2: Igen, mindenféleképpen. Inkább 60%-ra tippelnék.
1: Te magad?
2: Én sváb vagyok, törzsgyökeres, apám, anyám Györkönybe kötődésű, én nem Györkönybe születtem, én visszanősültem Györkönybe, egy sváb leány ragadt el a szívemet.
1: Uh-huh. Hogyha a svábságot nézzük vételkörzetünkben, Györkönyre is így igaz, akkor több száz évet mehetünk vissza, de ugye a második világháború utáni kitelepítések megcsappantották ezt a számot. A te családodban hogy van ez a sztori? Tehát ti hogy ott tudtatok maradni?
2: Az én családomban úgy van ez a sztori, hogy az én nagyapám az a második világháborúban abból nem jött haza. És nagyanyám 4 gyereket nevelt, abból az egyik gyerek sérült volt, és a kitelepítő tiszt megkegyelmezett nekik, és itthon hagyta őket. Tehát mi ezért, az én nagyszüleim, szüleim ezért nem lettek kitelepítve. Az anyai nagyanyám pedig, amikor jött a kitelepítésnek a híre, akkor villámgyorsan férjhez ment egy szedresi származású magyar emberhez, ugyanis, hogyha magyar volt a házastárs, akkor már nem telepítették ki őket. Uh-huh. És így élték le az életüket. Úgyhogy az én családomat közvetlenül a nem érintette, a unokatestvéri fokon már igen, már érintettek vagyunk, nagynéniket telepítettek ki annak idején, nagybácsikat telepítettek ki annak idején.
1: Tehát a család ketté szakadt. Férjem lévén tudom, hogy akiket Németkéről kitelepítettek, azoknak a rokonai körülbelül melyik környéken élnek, egyébként régi NSZK és NDK területén is. Györkönynél ez jellemző, Edit, hogy a kitelepítetteknek a rokonai, kitelepített rokonai körülbelül hol élnek?
3: Hát például az én nagymamám, a apai nagymamám, ő egyedül maradhatott ott Györkönyben a családjával, és a 3 testvérét telepítették ki, 2 az NDK-s részre, és 1 pedig a nővérét az NSZK-ból szülőkkel együtt. Uh-huh. Tehát igen, hát ez attól függött, hogy melyik zónába telepítették őket ki.
1: Előfordul az is egyébként olyan sváb nemzetiséggel rendelkező magyar településeknél, ahol testvértelepülést is Németországból úgy választanak, hogy körülbelül abból a körzetből, vagy akár konkrétan arról a településről, ahova sokakat kitelepítettek. Ez nálatok hogy van, polgármester úr?
2: Nálunk nem így van. Nálunk a vonatoknak egy jó része Pleinfeldbe, tehát a legtöbb Györkönyi talán Pleinfeldbe kezdte meg a pályafutását. és onnan szóródtak szét Németország összes részére, ugye Plainfeld település nem tudott ennyi embert befogadni, tehát azt azért tudni kell, hogy amikor kitelepítették őket, nem fogadta a német állam meg a német nemzet őket tárt karokkal, annyit tudtak, hogy németül beszélnek, de őket nem szerették, mert ugye a II. Világháború után a Németország teljesen össze volt omolva, és ők csak idézőjelben de púp volt a mindenkinek a hátán, istálókba, padlásokon szállásolták el őket, olyan történeteket is hallottunk, hogy disznóolba volt a szállásuk, és akkor onnantól kezdve kellett talpra állni. A mi testvértelepülésünk nem ilyen, Plainfeld egy nagy település, közel 10 000 lakossal, mi ezren vagyunk, tehát nekünk a méreteink miatt ez nem lett volna evidens, úgyhogy nekünk a testvértelepülésünk egy messze lévő kis település, Eckartsweier, ővelük vagyunk testvérkapcsolati viszonyban, ők körülbelül akkora település, mint mi.
1: Mint Györkőny. Edith, azért a te neved kapcsán is meg engedd meg, hogy annyit megjegyezzek. Ugye Rodenbücher Mihályné néven mutattalak be, akkor az azt jelenti, hogy férjed sváb származású.
3: Igen, német kéri.
1: És német kéri, és, de te is az vagy, mármint sváb származású, győrkönyi lány.
3: Igen. Hát a családfa kutatásokból már ez így kiderült, hogy a felmenőim ők a második hullámban érkeztek Györkönybe, amikor volt a betelepítés. És én azóta ott élek Györkönybe, és ott dolgozom a Györkönyi óvodában nemzetiségi óvodapedagógusként. Ott élnek a gyerekeim, úgyhogy igen, én este győrkönyi lány vagyok.
1: Igen, de a lényeg az, hogy nem csak férjed kapcsán hoztad a sváb identitást, hiszen a Német Nemzetiség Önkormányzatnak is képviselője vagy. Jó, hát azért invitáltunk meg benneteket, hogy a szombat, illetve vasárnapi 42. nemzetiségi napok programjáról beszélgessünk, tehát ezeket muszáj volt. Én egyébként nagyon szeretem hallgatni ezeket a személyes történeteket, és azt gondolom, hogy valahol erről szól a dolog. Tehát, hogyha a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is, Edith, az a célja, hogy az identitás tudatot valamilyen formában őrizze, fenntartsa, akkor erről beszélni kell.
3: Így van.
1: Jó, oké, de ami a programokat illeti. Hát kezdjük ott, hogy ha Györkönyv programot csinál, akkor arra itt mindenki figyel, Pakson is és a vételkörzetünkben. Két nagy rendezvényetek, a Zegabó és a Funky Party már lezajlott. Óriási sikerrel, tehát aki ott volt velünk együtt, az tudja, aki nem volt ott, az is tudja. És akkor jön egy újabb rendezvény, egyébként ugyanúgy a Pincehegyen, de ez egy picit más, igaz, polgármester úr?
2: Igen, itt azért a kultúra, a hagyományos kultúra sokkal nagyobb szerepet kap ezen a rendezvényen, mint a Zegabón és a Funky Partin. Ez egy más típusú rendezvény. Itt bemutatjuk a településünkön élő hagyományokat, hogy milyen tánccsoportjaink, milyen közösségi életünk van, a kicsiktől az idősekig mindenki be tud mutatkozni. Ha már a programokról beszélünk, akkor én szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani a délelőtti programunkat, amit legfőképpen a gyerekek kedvéért hoztunk létre, a kézműves vásár, ugye a felnőtteket érinti, de viszont a Csurgó zenekarnak az előadása az biztos, hogy a gyerekek körébe lesz nagy siker, és utána pedig szépen folytatódnak majd a programjaink. A délután pedig egy igazi folklór műsort fognak látni a résztvevők, ahol a sávság fogja megmutatni az énekes-táncos hagyományait.
1: Igen, ott, ha jól látom, nagymányokról, úzdról is érkeznek kimondottan sváb a hagyományokat őrző csapatok, hogyha jól látom. Német nevük is van, azért nem ejtem ki. És a Pincehegyi cimborák Györkönyi Dalárda is fellép természetesen.
2: Igen.
1: Az nem maradhat ki. Egyébként csak mondom a kedves hallgatóinknak, hogy szombaton lényegében reggel 8 órakor kezdődnek a programok, és este 8:30-kor kezdődik még csak a bál, természetesen sváb zenével, tehát lesz program bőven, de ami kapásból megragadta a figyelmemet, hogy úgy úgy kezdődik a program kiírás, itt van előttem 8 órakor, hogy a sváb ízek összehoznak. Vagyis főzni is fogtok, gondolom én, és lehet kóstolni is, azt is láttam valahol, talán déltől, sváb ételek kóstolója, Edit?
3: Igen, igen. A német önkormányzat, mi nagyon fellendültünk, most másodjára voltunk az idén császártöltésen egy úgynevezett séf, sváb ételek fesztiváljára hivatalosak, és ott az ország szinte minden régiójából voltak csoportok, hagyományozó csoportok, a településükre jellemző ételeket főztek, ahol lehetett kóstolni. Tavaly is már volt egy kezdeményezésünk, akkor az iskola, az óvoda és a varoda készítettek kóstoló adagokat, amiből lehetett hát úgy vásárolni, hogy igazából adományozni lehetett, amiből programot szerveztünk, és az idei is, az idei bevételünkkel is az a célunk, hogy a tavalyihoz hasonlóan egy kirándulást szervezzünk majd jövőre is, ehhez majd hozzájárulnak ezek a befolyt összegekkel. Mm-hmm. És az, bocsánat, és az idén a Stédecu, az a Áj közénk, az a magyarországi németeknek egy szlogenje, és úgy gondoltuk, hogy így invitáljuk meg. Küldtünk mindenkinek, a környékbeli német önkormányzatoknak meghívót, hogyha van rá lehetőség, akkor színesítsék a palettát, és jöjjenek a településükre jellemző étellel. Hát sajnos a hartaiak tudták csak ezt nekünk megígérni, de ők is visszavonták most, és teljesen megértjük őket, mert egy hát idősebb generáció jött volna főzni, és itt a nagy melegre való tekintettel, tehát teljesen megértjük, nagyon sajnáljuk, hogy nem tudnak eljönni, de nem adjuk fel, tehát jövőre újból meg fogjuk ezt próbálni. És az idén a német önkormányzat főz, az idősek, van Gyarkönyvben egy nagyon aktív nyugdíjas klub, akik mindenben segítségünkre vannak, a Funky Partin is segítettek fánkot sütni, most gombócos káposztát készítenek, főzni fognak a varodások ismét, bablevest, és lesz kalács, diós és mákos kalács.
1: Uh-huh. Ó, hát ami az ami a meleget illeti, egyébként csak annyit erről, hogy szombaton jelentem, kedves hallgatóink felé, már nem lesz 40 fok, tehát mindenkit szeretettel vár a Györkönyi Nemzetiségi Nap, ami pedig itt az ételeket illeti, a gombócos káposztát már említetted. Egyébként nekem van itt egy részletes program, és itt fel van sorolva egy-két olyan dolog, ami mondjuk gondolom én, hogy hagyományos német étel. Nem tudom, polgármester úr, a ti otthoni konyhátokban van még hagyományos német étel, vagy magyar étel, de tudjátok, hogy alapvetően egyébként német eredetileg. Mennyire tartjátok ezeket a szokásokat?
2: Nálunk a konyhában van német étel, hát a szálcprécle az a kedvenc.
1: Az micsoda?
2: Hát a szálcprécle a szálcprécle. Ki kell jönni Györkönybe, okay, és meg kell kóstolni.
1: Na tessék.
2: De egy kelt sós kalács, én annyit értek hozzá, hogy megeszem.
1: Igen, okay. Meg tudod, hogy kalács, ez már sokat segített.
2: Hogy így hívják, de a főzési tudományt azt az Editnek átengedném, hogy mi ez a györkönyi specialitás.
1: Én csak a település első emberét tesztelni akartam, hogy akkor a svábság tekintetében itt is képben vagy. Tehát vannak még hagyományos német ételek és sváb ételek, amelyeket ti is előszeretettel tesztek a...
2: Igen, mindenféleképpen.
1: Az asztalra a saját családotokban. Na, egy-két ilyen idegen nevet még mondhatsz nekünk, és szeretem azokat, és akkor majd kitalálom, hogy az húsétel, vagy esetleg kalács.
3: Hát például a cviblitunk, amivel jöttek volna a hartaiak is, ez egy hagymamártás, kolbásszal, sonkával, szalonnával. Ez is egy ilyen tipikus györkönyi étel, én azt gondolom. Van egy györkönyi szakácskönyv, az Így főztünk Györkönyben, Zó Kochtándi Jerkinger, amiben összegyűjtötték a hétköznapok, az ünnepnapok ételeit, ételsorait, amit én azt gondolom, hogy nagyon, tehát ez a könyv, ez már sok-sok újra nyomást élt meg, vagy újra, igen, nyomást élt meg, és mindenki a saját ízlésvilága szerint lehet, hogy egy kicsikét másképp főzi az ételeket belőle, de én azt gondolom, hogy az alapja az igenis innen a szakácskönyvből származik.
1: És hol lehet hozzájutni ehhez a szakácskönyvhöz? Hozzá lehet egyáltalán?
3: Igen, igen, Györkönyvben. Művelődési házban, rendezvényeken ott szokott lenni, és nagyon jó használható kis szakácskönyv.
1: Oké. Én nagyon szívesen maradnék még a kalács és hagymamártás kolbásszal témánál, viszont vannak itt még programok, és a kiállításról is feltétlenül szeretném, hogyha beszélnénk még, hogyha át tudunk térni hozzá. Említetted, Edith, még a mikor megérkeztetek, hogy a kiállításról mindenképpen szeretnél beszélni. Mit kell erről tudnunk?
3: Hát a kiállítást a Nemzetiségi Napon már sok-sok éve mindig a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a kiállítás anyagát összegyűjti, és hát a kiállítása összeállítja a műsort, a fellépést, a fellépőket a kiállítás megnyitóra. És mivel Györkőny a szőlővel és a borral, hát a Györkőny története és a györkönyi lakosság már évszázadok óta összefonódik, ezért az idei évben úgy gondoltuk, hogy a szőlő és a bor, a szőlő művelés és a hozzánk kapcsolódó, mivel elég kevés olyan fotóanyagot találtunk, ahol a szőlőbe való munkát lehet megnézni, inkább több ilyen iszogatós pincehegyi pillanatkép vagy szüreti bál, ugye, ami a szőlőhöz tartozik, a szürethez kapcsolódik. Ilyen képet találtunk, ezért úgy gondoltuk, és ebben nagy segítségünkre volt a Pincehegyér Egyesület, mert a tájékoztató anyag és a tárgyi eszközök, amik ki lesznek állítva ezen a kiállításon, amik feldolgozták a szőlőt, vagy feldolgozzák még a szőlőt. Ezeket ők segítettek nekünk összegyűjteni, és hát a kiállítást összeállítani. És ez nem annyira öncélú ez a kiállítás, mert van nekünk egy pincemúzeumunk, ami most egy kicsit így üres még, és úgy gondoltuk, hogy azokat az eszközöket, amelyek nem kérnek vissza a tulajdonosok, mert már ők se tudják hol tárolni, ezeket majd egy állandó kiállítás keretében a Pince Múzeumban fogjuk átadni.
1: Tehát a Györkönyi Pince faluban a Pincehegyen Pince Múzeum is lesz?
3: Van is.
1: Ja, hogy
3: van,
1: már
3: is
1: van, épület, csak igen. Hogy akkor... Aha.
2: Van egy épület, ami fel van újítva kívülről, egy pár éve fel lett újítva, viszont a berendezési tárgyak még hiányoznak ahhoz, hogy egy igazi, egy 80-100 éves szőlőfeldolgozási technológiát be tudjunk mutatni, prést már kaptunk, de még vannak eszközök, amik hiányoznak, és reméljük, hogy így meg tudjuk tölteni a Pince Múzeumot petróleumlámpával, mert nem vezettük be a villanyt a Pince Múzeumba, hogy maradjon meg az eredeti, és a kellemes félhomályba lehessen megtekinteni majd ezeket a tárgyakat.
1: És igazán autentikus legyen, nagyon jó ötlet. Nekem ez lemaradt eddig, mi erről nem tudtunk, de amikor már úgy megvan telve, vagy úgy gondoljátok, hogy megtelt, akkor nyugodtan hívjatok meg bennünket, mert szeretünk ellátogatni a stábbal, és akkor egyből tudósítani is tudunk arról, hogy ez már azért tényleg úgy tele van, hogy érdemes körülnézni, és gondolom, hogy rendezvények alkalmával pedig nyitva lesz, vagy nyitva van.
2: Igen, igen, igen. És még szeretném elmondani, hogy ha megnézték a kiállítást, és kedvet kaptak egy pohár borhoz, akkor indul egy bortúránk is ezen a Nemzetiségi Napon, ahol meg lehet kóstolni majd a Györkönynek a borainak színejavát.
1: Uh-huh. Jó, erre a bortúrára mikor kerül sor? Lényegében már reggeltől, vagy lesz egy konkrét időpont? Ja, a 11 órási kiállítás megnyitó után.
2: Nem, 18 órától okay. Kerül sor a bortúrára, addigra mindenki ki tud melegedni a 36 fokba, már csak 36 fok lesz, úgyhogy érdemes lesz kijönni Györkönybe, hüssölni egy kicsit a 42-ből, és utána pedig a pincék mélyén egy pohár borral még inkább lehet fokozni a lehűlés hangulatát.
1: Igen, közben látom, hogy itt van 18 órától bortúra. A részletes programot egyébként már megosztottuk a Facebook oldalunkon, de meg fogjuk még többször osztani. Jó, pár percünk maradt, ugye elméletek kétnapos a 42. Nemzetiségi Nap Györkönyben, ugye a vasárnapi napon délelőtt 10 órakor egy kétnyelvű istentiszteletre kerül sor az evangélikus templomban, ahol egyébként a helyi szikrazenekar is fellép majd, a helyi dicsőítő csapat, ha lehet így mondani. A Telepaks is bemutatta őket, nekem nagyon tetszett, amit ők művelnek tulajdonképpen a modern dicsőítő dalokkal. A kétnyelvű istentisztelet az gyakori Györkönyben?
2: Sajnos nem, mert ugye egyre kevesebb ember

0: Igen, de most, amikor a Német Nemzetiségi Nap lesz, akkor ezt a két nyelvű Isten tiszteletet összehozzátok, és ez is egy nagyon jó ötlet. Jó. Van-e bármi, Edit, amit még fontos, hogy elmondjunk a rendezvényel kapcsolatban? Mindent nagyjából átfutottunk.
1: Igen, a programokat mindenképpen. Én azt szeretném még elmondani, hogy ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésébe nagyon nagy támogatást nyújt azok a közösségek, azok a civil szerveződések, akik igazából a magja minden rendezvénynek, és hogy ezt így mindig fontosnak tartották a település vezetői, hogy ezeket a szerveződéseket támogassák, és én azt gondolom, hogy minden esélyt megadtak nekik arra, hogy a tisztelgés az ősök előtt és a fiatal generációnak átadni azt, amit ők fontosnak találtak ebből.
0: Ez nagyon szép végszó. A 42. német, illetve nemzetiségi nap Győrkönyvben szombaton és vasárnap kerül megrendezésre, szombaton reggel 8-tól késő estig, és este 8:30-kor kezdődik a bál, természetesen sváb zenével, kiállítás és ételkóstoló is lesz, sváb ételek kóstolója, vasárnap délelőtt 10 órakor pedig kétnyelvű istentisztelet a Győrkönyi Evangélikus templomban. Egy utolsó kérdés polgármester úrhoz. A győrkönyi közösség erőssége miben rejlik?
2: Az összetartásban.
0: Uh-huh. Amiről azt gondolom, most Edi, te is beszéltél, mert tulajdonképpen erről szólt.
2: Igen.
0: És nem csak a rendezvények szervezése kapcsán?
2: Nem csak a rendezvények szervezése kapcsán. Hát megmutatta erősségünket. Legutoljára a Köller tehenészetben volt egy nagyon komoly tűz, és megmutatta a közösség erejét az, hogy aki a tűzoltásban nem tudott részt venni, az megjelent egy tálca szendvicssel, megjelent süteménnyel, megjelent hideg innivalóval, hogy a tűzoltásban résztvevőknek tudjanak segíteni. Az egész faluban senki nem szólt egy szót se azért, mert nincsen víz, mert ugye az összes vizet a tűzoltásra használtuk. Mindenki csendben tűrte, és tudta, hogy egyszer vége lesz, de ez nagyon fontos, és én ebben látom a közösségnek az erejét.
0: De nagyon jól hangzik, és nagyon köszönöm, hogy felhoztad a múltkori tűzesetet, mert nagyon sokat foglalkoztunk mi is vele, és milyen jó, hogy most szóba jött, mert legalább egy kis helyzetjelentést tudtál adni polgármester úr azzal kapcsolatban, hogy ti ott bent a közösségben ezt hogyan kezeltétek, és hogyan éltétek meg, ez szerint összefogással, ez várható a szombat, illetve vasárnap délelőtti nemzetiségi napon is, mindenkit szeretettel vár. Györköny, köszönöm, hogy itt voltatok, egy élmény volt.
2: Köszönjük.
0: Rodenbücher Mihályné Edit, a Győrkönyi Német Nemzetiség önkormányzat képviselője, nem mellesleg a helyi óvoda vezetője, és Weiger György polgármester voltak a vendégeim.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő.

0: kedvenc előadóitok tárháza. Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összekött.
2: Sziasztok, Farkasdi Martin vagyok, és a következő percekben a kedvenc Azaria dallomat fogom hozni nektek. A Pannónia szól 2024-ben.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 40 perckor folytatjuk, egy újabb témával, a víz témával foglalkoztunk 8 óra előtt, és azt ígértem, hogy az energia témáról is szó lesz. Többek között Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter is kiposztolta, hogy milyen nagyvállalatok csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, amelyben az energiafelhasználás csökkentését ajánlották fel, de megtették ezt többek között szállodák, hotelek is, és vételkörzetünkben is van olyan szálloda, amelyik ezt megtette. Ennek kapcsán fogok beszélgetni a Termál Hotel Tengelic igazgatójával, Molnár Ákossal, akit szeretettel köszöntök a messengeres vonal túlsó végén. Szerbusz!
2: Szerbusz, Andi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy velünk vagy és a rendelkezésünkre állsz, hogy egy picit átbeszélgessük ezt a témát. Nyilván elsősorban az érdekel bennünket, hogy egy szálloda hogyan tud ehhez a csökkentéshez úgy csatlakozni, hogy abszolút főszezon van, de azért annyit tegyünk hozzá, hogy a főszezonban, mondjuk így július vége felé, hány főt is tud fogadni a Tengelici Hotel? Egyébként mennyi a maximum szám?
2: Szinte július-augusztusban folyamatosan telt házon dolgozunk, olyan 80-90 szálló vendégünk van. Az nem. Szinte egyfolytában.
1: Az nem kevés, és most is úgy tudom, hogy majdnem telt ház van nálatok.
2: Majdnem telt ház van, talán néhány szobánk maradt a mai napra.
1: A tegnapi napon kiposztoltátok a Termál Hotel Tengelic Facebook oldalán, hogy tájékoztatjátok a vendégeket arról, hogy az ellátás biztonságának fenntartása és az energiafelhasználás csökkentése érdekében, idézem, az alábbi átmeneti intézkedéseket vezetitek be, és itt felsoroljátok, hogy milyen intézkedéseket vezettek be. Természetesen ti sem határoztatok meg, hogy hány napra vagy hétre, ezt ugye elméletileg
2: nagyvállalatok is. Igen, házban is beszélgettünk a kollégákkal, és tehát azért ítélünk Paks mellett, és minket is ledöbbentettek az események. Úgyhogy mi is azt kerestük, hogy hogyan tudunk, ha csak kicsit is, de hozzátenni ehhez az energetikai megtakarításhoz.
1: Nos, akkor nézzük már át, mert ez rendkívül érdekes, hogy egy szálloda főszezonban, majdnem telt házzal, hogyan tud úgymond besegíteni ebbe úgy, hogy azt gondolom, hogy a szálló vendégeknek van egyfajta toleranciája az ügyben, de ők mégiscsak nyaralni érkeznek.
2: Hogyne, tehát ez valahol a vendégélmény csorbulására abszolút nem mehetett ez a történet, tehát azokat az apró kompromisszumokat kellett megkeressünk, amivel tényleg tudunk legalább egy 5-10%-nyi energia megtakarítást elérni, de még a vendég is abszolút komfortosan és jól tudja magát érezni. Úgyhogy hát az egyik ilyen, az ugye a klimatizálás, az ugye egy elég kulcskérdés, főleg ilyen melegben, úgyhogy itt ugye azt néztük meg, hogy mik azok a helyiségek, amik relatíve ritkábban vannak használva, vagy csak átmenő forgalom van rajtuk, tehát ilyen a szobákhoz vezető folyosók, játéktermek, külön termek, ahol le tudtuk kapcsolni a klímákat, tehát a vendég szempontból nem kritikusan fontos helyszínek ezek.
1: Ahol még úgymond ki lehet bírni. Igen, ezen kívül a hőszivattyú működtetését
2: igen,
1: is
2: ugye, azt hát írtátok, ez pont a korszerűsítéshez kapcsolódott, hogy van egy nagy hőszivattyúnk, ez egy nagyon gazdaságos történet, ugye ezzel tudjuk ellátni a wellness részen a medencéknek a fűtését, tehát a vízmelegítését, de ez ugye azért egy komoly áramfelvételről működik, úgyhogy most ezt megállítottuk, és akkor visszaálltunk a régi tartalékgázkazánokra, amik ugye még mindig működnek, tehát ez hosszú távon nyilván nem egy jó dolog, de most itt a következő napokban ezzel tudtunk egy elég nagyot faragni a villanyfelvételen.
1: Igen. A Magyar Fürdőszövetség is reagált egyébként szinte azonnal, amikor a nagyvállalatok is reagáltak, illetve fellettek szólítva, és a Magyar Fürdőszövetség is tett egy olyan ajánlást, nyilván nem utasítást, csak ajánlást, hogy a különböző fürdőkben is lehet hozni olyan intézkedéseket, amellyel hozzá lehet az energia csökkentéshez járulni.
2: Igen, hát ugye ők szintén a szauna használatra hívták föl az üzemeltetők figyelmét, úgyhogy mi is úgy döntöttünk, hogy ugye reggel 9-től nyit a wellnessünk, és akkor be is kapcsoljuk a szaunákat, de 5 órakor, tehát amikor a kritikus energiafelhasználási időszak kezdődik, akkor mi ezeket leállítjuk, és eddig hál' Istennek ezt tolerálják a vendégeink, tehát nincs különösebb feszültség belőle.
1: Igen, egyébként ez egy jó kérdés, szoktuk ugye kérdezni, hogy 40 fokban ki szeretne beülni a szaunába, de hát ez egy egészen más dolog. Hát a szaunázás ugye eleve egy rendkívül egészséges dolog, és azért ott utána csobbanni, hűteni magát az embernek, miért ne, de akkor ezek szerint azt az intézkedést hoztátok, hogy a kritikus időszakban...
2: Időben, igen, tehát időben így is van bőven lehetősége használni a vendégeknek. Igazából egy kicsit lerövidítettük azt az időszakaszt, amikor tudnak szaunázni, de tényleg azt kell mondjam, hogy jól fogadták a vendégeink, és abszolút partnerek és megértőek.
1: Igen. Amit még tudunk a Tengelici Hotelről, itt vételkörzetünkben szinte mindenki tudja, ki ne tudná, hogy valami csodálatos, gyönyörű parkkal rendelkezik, ahol rengeteg a zöld. És ezzel kapcsolatban is hoztatok döntést.
2: Igen, hát újra füvesítettük igazából a terület jó részét, de tehát ennek a locsolását most abszolút el kellett engedjük, úgyhogy csak az elültetett kis fákat, amik ki vannak tányérozva, azokat locsoljuk körbe korán hajnalban, de hát mindenhol máshol, ami nem létfontosságot, elengedtük a locsolást.
1: Tehát akkor a nagy zöld felület locsolását engedtétek el, ezzel hozzájárulva, szintén ugye itt a többek között a vízkészlet, illetve az energiafelhasználás csökkentéséhez, és akkor milyen intézkedéseket tudtatok még megtenni a szállodán belül?
2: Igen, hát a világításokat ugye, tehát vannak kültéri kivilágítások, parkoló, díszkivilágítások, ezeket ugye lekapcsoltuk, vannak beltéri világítások, itt ugye nagyon sok hangulatvilágítás van, rejtett világítások, tehát igazából nagyjából a felére, harmadára tudtuk csökkenteni a felkapcsolt villanyok számát, tehát elengedtük most a következő napokra ezeket a hangulat világításokat, élményelemeket.
1: Igen, mint ahogy a díszkivilágításokat is ugye a nagyobb városokban, fővárosban, szinte mindenhol nélkülöznünk kell. Most egyébként ezek a kis, ahogy te mondod, hangulatvilágítások egy szállodán, egy hotelen belül is, lehet, hogyha ma megyek holnap, vagy ma megyek hozzátok, észre se veszem, hogy ott hiányzik. Tehát ezek nagyon finom, nagyon fontos dolgok, de egy ilyen helyzetben...
2: Igen, de ekkora üzemméretnél aztán a nap végén ezek, remélem, hogyha csak néhány százalékkal is, de hozzá tudnak tenni a közös sikerhez.
1: Igen. Tegnap osztoltátok ki ugye ti is ezeket az intézkedéseket. Nem tudom, hogy ki tudtátok-e egyébként előre számolni, hogy ezzel mennyit áramot, energiát spóroltok, vagy majd a következő napokban ez kiderül?
2: Hát vannak kimutatásaink róla, de én nem láttam a friss eredményeket, mert ezeket minden hétvégén hoztuk gyorsan menet közben a kollégákkal egyeztetve, hogy kinek milyen ötlete van és hol mit lépjünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tudtunk valamennyit spórolni, de majd meglátjuk.
1: Igen, biztos, hogy tudtok hozzátenni az országos összefogáshoz. Egyébként, mint szállodaigazgató, mit gondolsz? Ugye elsősorban miniszterelnök úr is, Kapitány István, gazdasági és energiaügyi miniszter is elsősorban a nagyvállalatokat kérte meg és szólította fel, hogy az energiacsökkentéshez járuljanak hozzá, de nagyon sokan reagáltak, intézmények is, önkormányzatok. Hogy látod a szállodák és a hotelek tekintetében, mennyire lesz ebben az ügyben összefogás?
2: Ugye, amikor ezt kiposztoltuk, egy pillanatig sem reklámnak szántuk, tehát a vendégeket szerettük volna tájékoztatni, hogy mik azok az apró kompromisszumok, amikre készüljenek, de ha ezzel esetleg tudunk bíztatni más hoteleket, vagy vendéglátósokat, akkor örülök. Azt gondolom, hogy mindenki a saját területén, ahol dolgozik, és amit üzemeltet, látja, hogy mik azok a kevésbé kulcsfontosságú az üzemeltetés nem meghatározó dolgok, amiken most a következő napokban egy kicsit tudunk visszavenni és lejjebb kapcsolni.
1: Nem tudom, hogy van-e egyébként a szállodáknak, hoteleknek, nyilván van olyan érdekvédelmi képviselete.
2: Hogyne vannak szakmai szervezetek, egyesületek.
1: Ezen belül vannak-e esetleg hangok ezzel kapcsolatban, vagy egyelőre csak ajánlás szint mennek ezek a...
2: Annyira turbulens az elmúlt pár nap, hogy igazából szinte követni sem lehet. Tehát nagyon örülünk neki egyébként, hogy ezt a hozzáállást tapasztaljuk mi is, tehát szakmai oldalról.
1: Egy utolsó kérdést engedj meg. Magyar Péter miniszterelnök, vagy akár Kapitány István egyelőre kér. nem utasít. Viszont már többen felvetették, hogy elképzelhető, hogy eljön egy olyan időszak, akár a mostani krízis helyzetben, vagy bármikor máskor, amikor utasítást kell kiadni. Például ugye az első fokú víz gazdálkodással kapcsolatos kiírás, az egyelőre csak kérés a polgármesterek felé, de a polgármesterek kiadhatják és elrendelhetik, és utasíthatják a településük lakóit, hogy bizonyos intézkedéseket vezessenek be, illetve mi az, amit nem szabad megcsinálni mondjuk, vagy megtenni, hogy a vizet vízzel spóroljunk. Te hogy látod, amennyiben egy szállodára vagy hotelre vonatkozóan kiadnának kötelező csökkentést, akár az energia vagy a vízfogyasztásra vonatkozólag, az hogyan érintene benneteket, vagy ez attól függ?
2: Ez nyilván keresni fogjuk igazából a lehetőséget, hogy a vendégélményt hogyan tudjuk fenntartani, és hogyan tudunk megfelelni azoknak a akár kéréseknek, akár kötelező utasításoknak, amiket elrendelnek. Mi biztos, hogy partnerek leszünk benne, de hát reméljük, hogy nem fogunk idáig eljutni.
1: Igen, ebben mindannyian reménykedünk, ezt én is hangsúlyozom, és azt mondják, hogy minél többen önkéntesen csatlakozunk ehhez, mint ahogy ti is önkéntesen a szállodával csatlakoztatok, annál inkább visszafordítható a történet, és újra helyreállhat minden.
2: Igen, én bízom benne, hogy ezzel mi elég transzparensek voltunk, és tényleg tudtunk bátorítani másokat is, hogy lépjék meg.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk beszélgetni annak kapcsán, tehát, hogy a Thermal Hotel Tengelic is hozott olyan intézkedéseket, amelyel az energiacsökkentéshez hozzá tud járulni, és akkor engedd meg így a beszélgetés végén, csak hogy megjegyezem, hogy amikor megcsörgetelek telefonon még a zene alatt, akkor említetted, hogy ez az előző beszélgetéshez tudtál hangulatban csatlakozni, hiszen te is Györkönyben élsz a kedves családoddal.
2: Hogyne, persze, itt élünk Györkönyben majdnem 5 éve, úgyhogy mi is lelkesen várjuk a nemzetiségi napot. Biztos szuper rendezvény lesz.
1: Oké, tehát akkor most egy kicsit györkönyöztünk ebben az órában, meg egy picit tengeliceztünk. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát sok vendéget kívánunk.
2: Köszönöm, köszönjük.
1: Energiacsökkentéssel együtt is, és hát mindenkinek a nevében köszönjük nektek is, hogy ti is ilyen áldozatokat hoztok. Szerbusz!
2: Köszönöm, szia Andi!
1: Molnár Ákossal, tehát a Thermal Hotel Tengelic szállodának az igazgatójával beszélgettünk. Hát ezek fontos kérdések, és a következő napokban a reggeli műsorunkban még fogunk, azt gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal behatóan foglalkozni, de most maradjunk életben Zsédával.
0: Induljatok el velünk!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Már a 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa Idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-25 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
4: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézésre olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgás fejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
3: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta a tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
4: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábort, hogy a kezelések javarésze a szakszolgálathoz köthető, amit ők a kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket pihenéssel, mindennel együtt. És hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is. De általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetek jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASEK konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez is az a felvétel volt. Hegyi Dóri énekelt. Szia, Vivi!
2: Hello, jó reggelt!
1: Nem tudom, emlékszel-e, vagy te hallottál-e róla, de 2023-ban 6 éve volt, hogy Hegyi Dóri magyar énekesnőnek az arcképét vetítették ki a New Yorki Times Square óriás kivetítőjén, nem. Mert képzeld el, hogy akkor a Spotify őt választotta ki a női egyenjogúság nagykövetének. Hát egy külön nagy cikkek voltak egyébként arról, hogy ő hogy kerül ide, de milyen érdekes, hogy így, hogy Hegyi Dóri, azt gondolom, hogy nem ismeri mindenki úgy, mint Rúzsa Magdit.
2: Nem, egyáltalán.
1: Pedig egy zseniális énekes.
2: Igen, ez egy tök jó. A számot ismertem.
1: Igen.
2: Szóval
1: igen.
2: Ez tök durva. Nagyon sokszor van ilyen, hogy legalábbis nekem, hogy így a zenét, hogy hallgatom, akár rádió, vagy bárhol felcsendül, de gőzöm nincs, hogy ki mondjuk az előadója.
1: Igen, ezzel mi is így vagyunk igen. Sokszor. Tehát, hogy igen. Így... Főleg, hogy ő nagyon sokszor, ugye itt is például ez nem az ő saját dala, hanem egy zenekar kérte fel, hogy énekelje fel
2: igen,
1: a dalát,
2: igen.
1: És akkor így innentől kezdve aztán megint nem ő van az előtérben, de nagyon szeretjük ezt a számot is, és nagyon szeretjük Vivit. Vivi, mi volt hétvégén?
2: No. Nagyon sok minden.
1: Mi volt hétvégén? Nagyon sok minden. Ugye el kell mondjam a hallgatóknak, hogy amikor mi elbúcsúztunk, nem tudom melyik nap, múlt héten szerdán, mikor találkoztunk, akkor kérdeztem, mindig megkérdezem Vivit, hogy na hol és mikor lesz legközelebb esküvőd, arról mindig be kell nekem számoljon, és akkor annyit mondtál a hétvégi esküvődről előzetesen, hogy hát egy olyan helyen, ahol nem lesz a szertartás közben árnyék.
2: Volt, képzeld el.
1: Hogyan? Ne.
2: Hát a pár rendezett napernyőket, aha. Mert ugye kérdezték a helyszínt, hogy tudnak-e biztosítani, és nem tudnak. Egyébként ez nagyon sok esküvőhelyszín, rendezvényhelyszínnek ilyen hibája, én azt gondolom, hogy nincsen felkészülve sem a hideg időre, sem a meleg időre, hanem hogy ez a jó, az a nyári szezon, ez van, és akkor tényleg mindenki így oldja meg, csak azért 40x fok volt ott, még majdnem árnyékban is, a napon brutál volt, tehát, hogy ilyen full, az, ahogy vettem a levegőt, érezhető volt,
1: hogy nincs.
2: Hogy az a meleg levegőt kapom be a számba, úgymond, és folyamatosan ittam. Én nekem oda volt oda készítve víz, én magamnak nagyon készülök mindig, hogy nekem azért nem kéne, hogy elájuljak.
1: Tehát a szertartás alatt, amíg vezeted a szertartást.
2: Így van. Egy órával majdnem előbb oda mentem, hogy felmérjem a terepet, hogy mi újság. Ki sem mentem addig az szertartás helyszínre, egy hangpróbát gyorsan bepróbáltunk a DJ-vel, hogy minden jó-e, elég magas-e, stb. Majd így mondtam, hogy jó, akkor így visszaiszkolok a jó kis hűs, árnyékos benti részbe, mert mondtam, hogy én ha kint se vagyok hajlandó lenni. Próbálták áttenni egy picit a szertartás dátumát, vagy az időpontját úgymond, hogy esetleg 6-kor, 7-kor. Én nem örültem volna neki, megmondom őszintén, mert volt program estére, majd erről is beszélünk, de hogy minden esetben teljesen rugalmas vagyok. Szóval, hogyha azt mondták volna, hogy legyen mondjuk 6-kor, vagy 7 órakor, de ezt már ugye ezt inkább előzőleg, szóval nem a helyszínen, mert akkor nem megyek oda 2-3 órával előbb, De azért én rugalmas vagyok ebben, szóval ezeket én is figyelembe veszem, hogy igen, az 5 óra helyett lehetett volna ez 6 is, de olyan nagy különbség azért nem volt. Igen. Szóval, hogy így nem éreztem volna akkor a különbséget, inkább az, hogy legyünk egy esti szertartás, hogy egy 8 óra, 8:30, amikor már tényleg nem az a nagyon durva, erős napsugárzás van. Nem mindig napernyő volt, hál' Isten, úgyhogy az én fejem felett is volt, és akkor így le tudott menni nyugodtan a szertartás. Azért a végére volt egy kis ájulás a koszorús lányok között, az egyik csajszi rosszul lett, de hál' Isten így hamar felállt, csak hogy így összeesett, úgymond, tök jó volt, hogy így összezártak a csajok, gyorsan felkapták, én azzal a lendülettel, ami volt pohár vizem, azt azonnal oda itattam, lefektették, föl a láb, stb. Csak mondtam, de jól vagyok, oké.
1: Okay. De várjál, ez a szertartás?
2: Ez a szertartás, nem. Ez pont éppen, hogy befejeztem. Ja. Miután elhagytam a cipőm.
1: Ja, hát igen, az egy külön sztori. Láttam az Instán, vagy
2: igen,
1: nem tudom, valami.
2: Igen, oda tettem föl.
1: Na mindegy, tehát ez se kellemes, tehát hogy filmbe illő történet, tehát hogy a szertartás befejezed, és akkor nem gyönyörűen mosolyog mindenki, hanem elájul egy koszorús
2: lány. Hát és ugyanez volt, és tök barátnők, ugyanezen a legmelegebb napon, június 27-én volt szintén egy ilyen 40x fokos hétvége, ahol ilyen tényleg tombolt a nyár, és ott is ott voltak a mostani páromék, tehát ugye láttak ott esküvőzni, és akkor így, jaj, reméljük, hogy nem lesz ilyen, ez lett. Mindennel felkészültek, tehát volt legyező, kisesernyő, tényleg minden is, de erre nem lehet felkészülni. Szóval tényleg ennyit tudtak tenni az ügy érdekében, de aztán a végén lementek a fotózások, gondolom, meg ilyesmi, és akkor utána be tudtak menni a helyszínre, ahol klímás, várta ott az érdeklődőket, ott meg minden, szóval igen, elég durva
1: ez
2: volt.
1: Egy óriási kérdés, én pont reggel 6 óra után ezen, ezt beszélgettem a hallgatókat, tudod, amikor úgy beszélgettem
2: beszélgetünk
1: velük, hogy ugye a paksi fogadhajtó verseny kapott hideget, meleget is, amikor Pálfikati kolléganőnk kint járt, és egy videótudósítást közzétett szombaton, hogy milyen kedves dolog, hogy megy a fogadhajtó verseny, erre beindult a komment szekció, hogy hát miért ilyen melegben kell ezt megszervezni, és ez egy óriási kérdés, azt gondolom, és egyébként védve a fogadhajtókat, nyilván van egy országos versenykiírás. Megvan, hogy mikortól kezdődnek a versenyek, tehát annak része, tehát ez nem úgy van, és lehet, hogy még mindig el kell tennie egy-két évnek, hogy átállítsuk az agyunkat, hogy nyáron nem csinálunk rendezvényt, nem csinálunk esküvőt, csak túlélünk, és októbertől márciusig lesznek a rendezvények,
2: én mindig azt szoktam mondani, hogy bármilyen neves élsport verseny, vagy tenisz, vagy nem tudom, tehát a Wimbledon, vagy mit, hát ott ülnek a 700 fokon, és
1: durva.
2: Ugyanúgy versenyeznek, ott ülnek a nézők szintén a napon, szóval, hogy aki ezeket csinálja, úgymond, az ezeket vállalja. Most nyilván én mondhatom azt, hogy igen, nagyon sajnálom a lovakat, és mert ugye ez is, hogy itt a 6 fokkal nekik nagyobb a hőérzetük, és ők még melegebbet éreznek, stb. Igen, de ez verseny megint csak, és ez minden ilyenre vonatkozik, szóval nem halasztják el az olimpiát a 40 fok miatt, éppen azon a napon, mert ez van. Én elhiszem, igen, amit mondtál is, hogy ki vannak írva ezek a versenyek, tényleg kicsit gondolkozni kell, hogy akkor mikor tartsuk, hogy tartsuk az ilyen fogadhajtó versenyeket, lehet, hogy május és szeptembert kéne választani, és akkor nyáron pihizzenek, vagy amikor úgy érzik, hogy akkor föl lehet készülni, meg mit tudom én, de az a baj, vagy hát nem baj, de ezeknek ilyen kiírásaik vannak, és ezt kell csinálni. Aki ezt választotta, az kénytelen maga is, meg a ló is nyilván, hát őt meg ő választotta, egyébként, szóval ez...
1: Egyébként ugye ott többen hozzászóltak, hogy egyrészt a lovak másként működnek, az istállóban még valószínűleg még melegebb lenne nekik, vagy otthon állva ugyanúgy meleg van nekik, hiszen a lovak nincsenek klimatizált helyiségben, itt pedig a fogadhajtás versenyén, tényleg csak egy-két percig húzzák azt a... azt a kocsit, tehát, hogy azért nem annyira, és mindenféle intézkedéseket ott megtettek, hogy árnyékban álltak addig a lovasok, meg
2: jó,
1: stb.
2: Mindenre lehet, tudod, de kigyott teljesen, békát mondani, igen, mindig azt, hogy bármit csinálhat az ember, nem lehet koncert, nem tudom, de ugye mi este mentünk koncertre anyuékkal.
1: Jaj, igen, koncert.
2: Majdnem meghaltam, annyira meleg volt, szóval, hogy így...
1: Figyelj, hol volt a koncert?
2: Ez Balaton-Lellén, igen, ez a szabadtéri színpadon volt, és én nem voltam még soha, én azt hiszem, hogy ez a Balaton mellett van valahol, hát ha egy kicsi valami levegő jön, semmi, nulla, ez ott a, nem is ez a part, ahol még jóval messzebb volt, én nem tudom, ott még tényleg sosem jártam.
1: Jó, hát figyelj, mentségedre szólni, hogy nem tegnap vetted meg a jegyet, hogy nem tegnap tervezted, de...
2: Nem. Hát ez akkor, amikor ugye a Berezki Zolinak volt az 50. ugye szülinapi nagy koncertje az Arénában, ott utána ez ki is jött egyből, hogy akkor augusztus 1-én lesz.
1: Egy kis Berezki 50.
2: Kis Berezki 50, 25.
1: Berezki kis 50.
2: Igen, kis 50. Úgyhogy ez volt, de hogy még itt vártunk, és nem is érkeztünk annyival előbb. Szóval, hogy így ugye mivel én később végeztem, nekem esküvőm volt, nem mentünk oda előbb, stb. Tehát inkább ilyen, ugye 9-kor kezdődött, az is már egy fokkal jobb volt, hogy nem, de tényleg, de 9 órakor is fullasztó volt, tehát hogy tök mindegy lett volna, 10 órakor is fullasztó meleg volt. És akkor ott álltunk egy picit, anyukám tesójáik is jöttek, meg unokatesóim, szóval ilyen kis csajos buli lett, és ugye ez egy ilyen másfél órás, majdnem 2 órás koncert volt, de sok minden így le lett belőle szedve nyilván, ami ott a koncerten elhangzott, mert hát nem elvárható, hogy most is 2,5 órás koncertet, majdnem 3 órás koncertet toljon Zoli, akár ebben a melegben is, meg úgy alapjáraton is. Úgyhogy így ez volt, de nagyon-nagyon jó
1: de
2: volt.
1: De végig álltátok a koncerten?
2: Én végig táncoltam és ugráltam.
1: Ugye, akkor annyira nem sajnállak. Ugye, ma éppen akartalak nagyon sajnálni, hogy milyen melegben volt a koncerten.
2: Hát most, hogyha nagyon olyan lett volna, akkor nem tudom, akkor leülök, vagy mit tudom, de hogy egyébként én nem nagyon szeretek koncerten ülni. Szóval az Olinak azért vannak ilyen kis melankolikusabb dalai, de hát azt is végig lehet állni, szóval, hogy így nem, abszolút. De én, amikor voltunk az arénában, és ott végig, és ugye föl is vették, egyszer egy fölpattantam, hogy hát van, eddig bírtam ezt az egészet, és akkor hát is nem csak én, hanem így mindenki felállt, és akkor ott
1: utánod.
2: Ugye...
1: Utánod!
2: Hát mondom, én nem bírok ülve lenni, meg hát tényleg úgy mozog mindig mindenem. Itt meg azért úgy lehetett, és tök jó volt, nagyon-nagyon élveztem a koncertet, megint csak úgy, hogy jó volt.
1: Jó, figyelj, hát azért térjünk még egy picit vissza arra az esküvőre, igen. Mert ugye én is láttam ezt az ominózust, tehát én nem is tudom, hogy videó vagy fénykép volt,
2: egy
1: és
2: videó,
1: te talán az Instagramon.
2: Igen, volt egy ilyen tartalomgyártó, most már az esküvőkön nagyon sokszor van olyan, hogy érkezik a videós, fotós mellé egy ilyen tartalomgyártó, aki készít ilyen rövid felvételeket telefonnal, a párnak. És akkor ezt másnap megkapják, így összevágott verzióba, és igen, ez volt. Hogy...
1: Na, és akkor hogy volt ez a cipősztori?
2: Ez úgy volt,
1: rákeresek, várjál.
2: Nem tudom, hogy Insta-sztoriban volt fönt, lehet, hogy már nincs fönt.
1: De, még fönt? El fogom csípni szerintem, várjál, keresem. Na, addig te mesélj.
2: Igen, szóval hogy az volt, hogy megtartottam a szertartást, és ez már majdnem a szertartás végén történt, amikor is segítettem a párnak a szülőköszöntő ajándékait átadni, ilyenkor mindig azt segítem, hogy nem nekik kelljen szaladgászni az asztalhoz, hanem én adogatom mindig a kezükbe, és akkor így legalább mindig csak egy szülőhöz mennek oda, puszi-puszi le van kapva, ugye, képen és videófelvételem. Na és akkor beakadt a sarkam az egyik ilyen,
1: ilyen
2: kis...
1: csatorna, vagy
2: csatorna, igen, ilyen csatorna részbe, és kezded el, hogy így, hát többször beakadt a helyszínen már ott, mert ugye hát ezek nem magasarkú kompatibilis helyszínek, egyik szertartás és esküvő helyszín sem egyébként, de hát ezt nem is nekem csinálták, és képzeld el, hogy így, tudod, amikor így nem tudod kiszedni a lábadat. Szóval, hogy így ott
1: állok... De század másodperc alatt kellett döntést hoznod, így, mert a szertartás kellős
2: meg
1: közepette.
2: Meg, igen, szóval, hogy annyi volt, annyi időm volt, hogy ott osztogatták, meg pusziszkodtak sírások közepette, én meg így húztam ki a cipőmet, azért nem jött ki, az örömapa segített, de ez már a szertartás végén, mert hogy én gyorsan lecsatoltam a cipőmet a lábamról.
1: Ráadásul csatolós volt, Vivi.
2: Igen, csatolós, kicsatoltam, oda huppantam a mikrofonhoz, és akkor ugye egy ilyen kis impróval, hogy hát én még a cipőmet is elhagytam ebbe a nagy melegben, és nem tudom, hogy itt a nagy esküvőzés és szertartás közepette, úgyhogy ott Lábújhegyen álltam addig. Ugye.
1: Azzal a lábaddal, amiről ilyen
2: hát mert most nem tudom, hogy hogy néz ki, most akkor vegyem le a másikat is, és akkor így jobb volt.
1: Néz ki úgy, mint a kicsi pöfica most.
2: Igen, és akkor ilyen furán voltam, ott furán álltam, óriási. És igen, és akkor ez volt. Úgyhogy nagyon-nagyon mókás volt, nagyon jót nevettünk.
1: Várjál, és akkor ennek a szertartásnak volt a végén az, hogy elájult egy koszoros lány, az örömapa pedig odaugrott cipőt kiszabadítani.
2: Valami történt, igen. Szóval tönkre ment a cipőm, és bízom benne, vagy hát nagyon bízom benne, hogy majd valami cipész ezt meg tudja csinálni. venni. Ha nem, akkor új cipőt kell sajnos rendelnem. Nagyon sajnálom.
1: Ezek a sarokbeakadások, ez egyébként pont nem olyan régen a húgom mesélte ezt a sztorit, ráadásul azt hiszem, hogy a jogon tényleg az utolsó államvizsga, amikor rosszul kelsz, elaludsz, minden bajod van, úgy mész lepécsre, nem találod az épületben, az alabirintusban, hogy hova kell menned, tehát már éppen már a sírógörcs kerülget, amikor elmondják, hogy akkor abba az épületbe kell átrohannjál, mert még nem késel el az államvizsgáról, és azért az utolsó pillanatban, hogy rohant át ezen az udvaron, beakadt a sarka, és ő nem hagyta ott a cipőjét, hanem elkezdte, és azt mondja, hogy ütötte egy ilyen fa ízét talált, és azzal ütötte a rácsot már, de közben sírva ütötte, hogy ki tudja szabadítani a cipőjét, tehát ez a nőknél ez őrület.
2: És mondom, hogy nem tudom, hányszor akad be azon a napon, több helyen a sarka, mert nem hiszem el. Hát, igen. Tudod, ilyen tényleg, tehát, hogy mi az, a tök van már?
1: Ezek hát, szerint, nem, na akkor azt a cipőt tényleg be kell jegyezni, és hogy azt a fajta sarkú cipőt...
2: Az a baj, nekem ilyen sarkú cipőim vannak, szóval hogy ez nem is jó, ez a nagyon ez, tűsarkú igen. Egyáltalán, hát az nem is tudom, hogy lehet,
1: hogy... Ez a tök igen, normális, nem is jellemző, hogy tűsarkú, igen.
2: Nem,
1: igen.
2: Meg én nem is szeretek, hogy kényelmes legyen inkább, szóval én ilyen szandikat szoktam nyáron fölvenni, egy magas sarkú szandit, tehát hogy nincs is nagy sark, amit tudom én... 6-7 centis sarkú cipő, szóval nem ilyen. Tényleg nagyon-nagyon magas, úgyhogy zseniális volt, és azt el kell, képzeld el, volt egy olyan sztori, ami teljesen lesokkolt. Volt már ehhez hasonló, de olyan, hogy a helyszínen lefoglalnak, mint szertartásvezető egy másik eskőn, olyan még soha nem történt velem. Képzeld el, hogy oda jött egy pár hozzám, hogy egy hete megkérték a kezét, ugye a csajszínak, és hogy már találkoztunk az ominózus másik esküvőn a barátoknál, csak hát úgy ott hello, ennyi volt a történet, meg nagyon megdicsérték a szertartásom, és most oda jöttek, hogy legyek szíves, írjam be a jövő év június 26-át, mert hogy engem szeretnének felkérni, hogy most ez már a második ilyen esküvő, ahol hallanak, és már ott biztosak voltak abban, hogy én leszek a szertartás vezetőjük, hogyha egyszer lesz esküvőjük, ugye most már megkérte, úgyhogy így biztos lesz, ott lesz az esküvő egy Szekszárdon egy másik helyszínen, és akkor tegnap pont beszéltünk, már tegnap is írtak, hogy jó, akkor mi a következő lépés, nehogy meg beírtam, mondom.
1: Nem, hogy lemaradjanak.
2: Ja, nem, ott én beírtam, nyugi, meg nem tudom, de teljes, annyira édesek voltak, de hogy így én meg ott álltam, és annyira édes volt a videós kollégám ott áll mellettem, és ő meg így nem tudta, mi történik, és így mondja, hogy hát ez nagyon cuki volt, hogy így én is, ahogy lereagáltam, mert én meg ott álltam, hogy persze, várjál, mondom, mindjárt megnézem a naptáramat, és írjam be, Jenny és Peti, nem tudom,
1: Stipistopi, Vivi. De látod, mennyire volt. Érdekes, hogy ők is részt vesznek egy olyan esküvőn, ahol 40 fok van, igen. Nyár közepén elájul egy koszorús lány, nekik is melegük van, stb. Meg van tervezve jövő év júniusra, és nem mondják le, nem varjálják. Hát szóval ez olyan érdekes, hogy ez valahogy még így vagyunk
2: ráállva. Azért, mert inkább még mindig úgy vannak

0: Tem egyébként, igen. Tehát hogy tök durva.
1: Egy rendezvény helyszín van, igen. És minden ott van. Igen.
0: Igen, mert régen ugye elsétáltál, vagy mit tudom, találkoztunk mondjuk az önkormányzat, ugye az anyakönyvi hivatalnál.
1: És akkor a templomig.
0: Ott meg volt, és a templomig elsétáltunk.
1: És Pakson mind a három templom pont úgy van, hogy egy lazak egy kilométer.
0: Igen, tehát hogy nem annyira kell, durva, ezért vezetnek. Igen. Hát azért most már ez nem így van. Tehát, igen. Hogy ez egyik helyszínnél sem, itt Pakson sem, egyáltalán, szóval
1: Ez olyan érdekes, mert az ember egyébként szeret esküvőt látni, és azért tényleg, most jobban belegondolok, milyen régen volt olyan élményem, hogy mondjuk megyek a főutcán, és akkor nézd esküvő, tehát tudod, hogy oda nézel a hivatal elé, mert látod, hogy és akkor látni akarod a mennyasszony.
0: Nagyon ritka szerintem. Igen, most már. Hát úgy, hogy egy szombat régebben azért sokkal több volt. Tehát, hogy régebben úgy, hogy benne a hivatalban, és ez maga inkább a hivatalnak, úgymond a esztétikai hibája, inkább úgy mondom, hogy hát én se tartanám. De emlékszem, hogy bementünk mi is Anna a férjemmel, ugye mi így előtte aláírtunk, és így ha most nekem itt kéne tartanom az esküvőmet, tehát hogy ez lehetne egy picit szebb is, korszerűbb most már, de ez nem csak Paksa, ez az összes anyakönyvi hivatalra vonatkozik, szóval, hogy így bemennek, tudod, most valakinek mindig azt mondtam, hogy van olyan, ami elég egy párnak, meg mi a fontos. Én a párnak is el szoktam mondani, amikor ugye keresnek szertartásvezetőt, vagy anyakönyvezetőt, vagy bármi, hogy nincsenek tisztában ez, és mindig elmondom, hogy figyeljetek, el kell döntenetek, hogy mi a fontos az, hogy aznap legyen a hivatalos szertartásotok, vagy bármikor máskor megtarthatjuk, és ti bementek két tanúval, vagy anyával, apával, még aki szeretne nyilván ott lenni az esküvőn, mert nálunk is anyukám, hát ott kellett, hogy legyen, vagy meg akkor a férjem anyuká is, hogy akkor ott volt. De ugye az én szertartásom, ugye ez a szinte a párról szól, szóval ez a mostani szertartás is a hétvégén konkrétan négy mondat volt, ami sablon szövegként funkcionált, egy átkötés volt az igenekig az ő személyes.
1: De a többi mind személyes.
0: Mindegyik. Igen. Még a szülők köszöntőre is írtak a szülőknek, amit én olvastam fel. Igen. Egymásnak írtak fogadalmakat, meg mit tudom. Szóval, hogy így el kell ezeket dönteni. Igen. És egyik sem baj, hogyha valaki ezt választja, vagy azt választja. Én nem is szoktam ezt. Ha ez fontos, akkor legyen ez. Hát én nem megyek ezekbe bele. Csak tényleg itt ez főleg a baj, de hogy az anyakönyvezetők is kimennek minden helyszínre szinte, csak ugye egy adott városon belül, vagy itt a községen belül, ahol,
1: igen, nyilván,
0: ahol vannak.
1: Ahol funkcionálnak.
0: Igen,
1: igen. Igen, de visszatérve, tehát, hogy milyen érdekes, csak hogy már beszéltünk erről ugye egy pár perccel ezelőtt, hogy egyszerűen nem állunk még arra alá, és
0: nem
1: akkor
0: egyet,
1: itt
0: a is fognak, fogadhajtó
1: verseny kapcsán nem. Is, hogy most semmilyen programot ne szervezzek már, nem. Meg semmilyen rendezvényt ne szervezzünk nyára, tehát nem tartunk.
0: De nem lehet, de figyelj csak, most ez is, hogy otthon vagyok a gyerekkel, nem tudok egész nap otthon ülni vele, tehát nincs olyan lehetőség, hogy otthon vagyunk egész nap.
1: Tehát kellenek a programok, arra
0: persze,
1: gondolok.
0: Persze,
1: kellenek
0: a közösségi programok. 30 fok volt, egész igen. Tűrhető 30 fok, elmentünk az állatkertbe, elmentünk dinoparkba, ugye voltunk, itt kajáltunk is, megálltunk, meg azért a fővárosi állatkert azért eléggé árnyékos, tök jó, nem a tűzönapon sétáltunk végig, hanem árnyékba voltunk, de hogy nem tudsz mit csinálni, szóval, hogy muszáj programokkal a nyarat is, vagy nem tudom, meg akár a nyaralás, meg ilyesmi, de hogy ott kellenek programok, főleg egy kisgyerekkel, vagy egy gyerekkel, tehát, hogy így nem tudsz. Jó, akkor én innentől júniustól augusztusig sehova nem megyek.
1: Igen. Ilyen. Egyébként, hogy említetted, hogy azért rengeteg rendezvény, sportrendezvény, igen. VB, olimpia, stb.
0: Nyári olimpia.
1: És ahogy említetted a Wimbledont például,
0: persze.
1: Hát hallod, nekem pont beugrott, hogy tegnap, ahogy a srácok kapcsolgatták a tévét, és beugrott egy pillanatra, ahogy közvetítettek az egyik csatornán, hát szerintem ez a legdurvább nyáron számomra, a strandröplabda.
0: Ja,
1: tehát
0: Jézus,
1: amikor homokban,
0: már
1: tűzőnapon és általában déli országokban, fél le a kalappal, és imádják csinálni.
0: Pénteken volt a strandon a országos tűzkakas,
1: ugye? Igen.
0: mi voltunk a strandon, Noella, kiültünk, abban már leizzadtam, hogy ültem. Uh-huh. És mondom, a csórikáim kim voltak a napon, ott szaladgáltak, ugye, igen. Most azért a legtöbbje igen. Nem is a 20-as éveiben lévő.
1: De ezt a rendezvényt is évek óta
0: és járom. És megrendezik.
1: És jövőre is biztos, hogy biztos. Meg akar. És ők akarják.

0: Szabad döntés.
1: Szóval, hogy így nem volt ebből baj, vagy én nem csinálnak ebből problémát. A nyári szezon nekem mindig a leghúzósabb időszakom. Van október 10-én is esküvőm, meg 17-én is, de a nyári szezon az még mindig az esküvőkben a legkedveltebb, és ez nem is fog szerintem változni.
0: Meglátjuk. Minden esetre az sem változik, hogy fél tíztől átveszed a terepet, jó kis hűsítős lágereket is hozzáll, jó kis hűsítőt, és természetesen nyári dallal búcsúzom én is. Vivi jön, Andi megy, legyen nagyon kellemes napotok most, jelen pillanatban, hogy nézem, 31 fokot mutat a hőmérő itt a stúdiónál. Hurrá, lesz ebből 38, és kitartást mindenkinek, vigyázzatok magatokra.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Pax FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan ma kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jön Lojtól a Get Lucky 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.
2: Pax FM. Összegöl.

0: senki sem bán.
1: Sziasztok, Juhász Ádám vagyok, és a következő dalt Michael Jacksontól hoztam nektek. A Thriller szól 1900

Michael Jacksontól szólt a Thriller 1982-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárással indul a hét. Továbbra is marad a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék sajnos nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, délutára pedig 37 fok várható a térségben. Az UV sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetitek, kerüljétek a tűző napfényt. Ha kimozdultok, mindenképp kenjétek be magatokat naptejjel, vigyetek magatokkal sok folyadékot, mert tényleg fullasztó ez a nyári hőség, piros figyelmeztetés is van egyébként hőségre ezen a héten is, úgyhogy vigyázzatok magatokra és az egészségetekre. A későbbiekben, a délután folyamán még lesz egy időjárás jelentés, hogy milyen idő várható a holnapi napon, de így halkan megcsugom, hasonló időre számíthatunk holnap is, úgyhogy kitartást mindenkinek. Most viszont megyünk Kaigóval és a One Republic-kal tovább, tőlük pedig szóljon a Chasing Paradise 2025-ből. Oh.

0: most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Szekszerd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Szekszárd határában híd fenntartási munkákat végeznek, a 140-es kilométernél 7.30 és 15 óra között a Szekszárd felé tartó irányba egy sávot lezártak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát pedig lezárták. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba útszükület várható a 106-os és a 111-es kilométer között. Paks-Cece összekötő úton pedig kaszálás zajlik, a 3-as és a 19-es kilométer között szintén mindkét irányba útszükület várható. Paks Nagydorog Sárszentlőrinc összekötő úton a 0-es és a 20-as kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, szintén mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Több száz programmal várja közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, írja az MTI. Az eseményt immár 19. alkalommal rendezik meg Dél-Baranya kis településein, és augusztus 4-e és 8-a között várja az érdeklődőket. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as vagy a 0622 87 86 83-as számon munkaidőben a humán igazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztat, hogy a településen tevékenykedő családsegítő augusztus 3-a és 8-a között szabadságon lesz. Bejegyzésükben felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a szolgáltatás ez idő alatt helyettesítéssel biztosított, egyúttal kérik, hogy szükség esetén a megadott elérhetőségen a 0620 492 41 34-es telefonszámon keressék a helyettesítő kollégát.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó kis Paks FM-es lágereket. Aztán megnézzük azt is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Hozok nektek Harmad Gabi kolléganőmtől is egy tudósítást, mert hogyha nyár, akkor a tábori szezon dübörög, és ezzel kapcsolatban beszélgetett gyerekekkel, hogy ők milyen táborban, és hogy milyen emlékekkel és élményekkel távoznak akár a paksi táborokból, vagy a sóstói táborokból, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis beszélgetések lesznek, mindenképp hallgassátok, az óra végén pedig érkeznek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Alex Warren-től a Fever Dream 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Bölcskei jótékonysági koncert lesz a református templom orgonájának felújítására augusztus 5-én 18 órakor a református templomban lesz a helyszín, a koncertre pedig a belépés ingyenes. Augusztus 5-én 17 és 18.30 között Paksi Kosár termelő és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Augusztus 6-án Kovács Tibor festőművész kiállítás megnyitója lesz 17 órakor a Csengedines Kulturális Központ kiállító termében. Augusztus 6-án 11.30 és 17.30 között Tolnán a Magházban a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz. Erre mindenképp menjetek jó sokan, és a személyes okmányaitokat vigyétek magatokkal. Augusztus 7-én Nyirati Csilla festmény kiállítására várják az érdeklődőket, időutazás címmel tekinthető meg ez a kiállítás a Tolnai Művelődési Központban 17 órakor. Augusztus 8-án udvari riffek élőben hallhatók a Kalocsai Művelődési Központ udvarán 8 órától, a belépés a rendezvényre pedig díjtalan. Augusztus 8-án Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítását tekinthetitek meg Szexárdon a Művészetek Házában. A kiállítás egészen szeptember 7-éig megtekinthető. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ez a Paks FM.
1: Sziasztok, Torma Róbert vagyok, és most Magyarország egyik legnépszerűbb együttese következik. Csak két nevet mondok, Marics Peti és Valkusz Milán. Ebből mindenki kitalálta szerintem, hogy a Volmar érkezik, és tőlük szól most a százszor itt a Paks FM-en.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Harmat Gabi kolléganőm tudósítását. Ugye, mint tudjuk, a nyár az abszolút tábori szezon. Gabi a Paksi és Pakshoz családi szálakon kötődő gyerekekkel beszélgetett a tábori élményeikről. Elsőként Sisak Dorkával, aki Budapesten él, de a beszélgetés idején éppen Pakson jár táborban. Gabival egy budapesti varrótáborról beszélgettek, ezt hallhatjátok a következőkben.
2: Táboros élményekről beszélgetek Sisak Dorkával, aki itt áll velem szemben. Szia Dorka, mesélj nekünk egy kicsit, milyen táborban jártál a nyáron?
3: Én egy varrótáborban voltam Budapesten, a belvárosban, ami nagyon izgi volt, mert egy hétig tartott, és a hét végére megvartunk egy egész szettet, egy ruhát, egy pólót és egy szoknyát, és egy táskát.
2: És figyelj, úgy sikerült megvarni, hogy ezt hordani is tudod?
3: Igen.
2: Ó, wow. És egy hét alatt, tehát soha nem voltál korábban, nem is tudtál még varni, hanem ott megtanítottak.
3: Igen.
2: Azt a mindenét, ez tök jól hangzik. Sokan voltatok?
3: Azt hiszem, hogy 15-en.
2: 15-en. Az pont jó, mert az nem egy olyan túl nagy csoport, de mégis azért, tehát azért vannak emberek, gondolom voltak új emberek is, sok új emberrel ismerkedtél meg.
3: Igen.
2: Igen. Lett új barátod is, aki jó barát lett?
3: Igen.
2: Igen? Ő is Budapesten él mondjuk, vagy merre lakik?
3: Nem tudom.
2: Nem tudod? Azt nem kérdezted tőle. Ez bent ott alvos volt, vagy pedig hazamentetek?
3: Hazamentünk, ez csak délelőtt volt.
2: És milyen izgalmas dolgokat csináltatok még, mert gondolom azért azon kívül, hogy vartatok, mellette azért volt más program is, vagy nem?
3: Hát az volt, hogy első nap megtanultuk a varrás alapjait, és megterveztük a ruhát és a táskát. Második nap elmentünk anyagot venni, és mindenki saját maga választotta ki az anyagot. A tanáraink pedig mondták, hogy az anyag jó-e, vagy nem jó ahhoz a ruhához, amit varni akartunk. Harmadik nap megvartuk a táskát. Negyedik nap, ha valakinek nem sikerült megvarni a táskát, befejeztük, és megvartuk az egyik ruhadarabot. Ötödik nap pedig a másik ruhadarabot, és hatodik nap szombaton pedig már csak egy később jöttünk, és hamarabb mentünk, volt egy rövid divat bemutató.
2: Wow, de jól hangzik, és te milyen színű ruhát, vagy milyen színű anyagokat választottál?
3: Zöld.
2: Zöldet, úgyhogy lett egy új zöld ruhád. Nagyon szépen köszönöm, Dorka, a beszélgetést, és hát gondolom mész még táborba, vagy nem tudom, hogy mész-e még táborba itt az idén nyáron, vagy inkább most már csak nyaralni, vagy otthon leszel?
3: Nyaralni fogunk, és még a mamánál is leszünk.
2: Na, hát akkor érezd jól magad, és még pihent ki magad itt a nyár folyamán. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további kellemes nyarat neked.
3: Köszönöm.
4: Sisak Dorkát hallhattátok, aki Paksi táborozásakor mesélt egy nyári varró táborról Harmat Gabi kolléganőnknek. Hamarosan jövünk vissza Horváth Regi.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És most vissza a harmadik COVID tudósításához. Horváth Reginával beszélgetett, aki a nyár elején a sóstói táborban járt, és azt mondja, nem sokat aludtak. Hogy miért, az hamarosan kiderül.
2: A nyár tele van táborokkal, és most ismét egy táborozóval beszélgetek, méghozzá Horváth Regina van itt velem szemben. Regin, te milyen táborban jártál itt a nyár elején?
3: Én az iskolai sóstói táborba jártam, Balatonszabadi sóstó, ahol elég sok minden történt velünk.
2: Na mesélj, milyen izgalmak történtek veletek? Gondolom egy hétig voltatok.
3: Igen, pontosan 7 napig.
2: Oké, na akkor halljuk, mik azok az izgalmak, amiket átéltetek?
3: Igazából egy csomó feladatot kaptunk, meg játszottunk a tanárok jó voltából. Aztán voltunk strandolni is. Hát,
2: Balatonon, ugye? Igen. Balaton, mert Sóstó az Balaton, igen. Szeretsz a Balcsira járni?
3: Igen, főleg a nagy iszapcsatákat szeretjük, mert ott a tanárok, igaz, nem engedték meg, de végül ők is beszálltak a iszapcsatába. Szóval egy iskolai iszapcsata lett a vége.
2: Figyelj, és mekkora? Nagyon kicsi a Balaton most?
3: Igen.
2: Nagyon sokáig kell bemenni, hogy már mélysége legyen?
3: Hát a maximum mélysége az nekem a tértem feléig ér, vagy tértem fölé él.
2: Jó, de azért gondolom nem mehettetek be olyan nagyon, tehát a tanárok nem engedték meg, hogy bemenjetek így, amíg ellep a víz.
3: Nem, igazából az volt, hogy egy csomó ideig elmehettünk, és még én elsétáltam simán egy nadrágban az egyik tanárig, úgyhogy nem lett vízes a nadrágom.
2: Aha, ó. Hát igen, sajnos most nagyon kevés eső esett itt a nyár folyamán, és a Balatonból is párolog el a víz. Na oké, de akkor azért menjünk tovább, szóval a strandélmények megvannak. Éjszaka mikor aludtatok el, őszintén?
3: Hát a takarodó az 11-kor volt.
2: Hivatalosan,
3: de mi...
2: igen, hivatalosan viszont.
3: Igen, de hát mi lányok, meg fiúk, mert mi átmaszkáltunk a fiúkhoz focit nézni, hogy mi még addig beszélgettünk, amíg valamelyikünknek elvették a telefonját.
2: Aha.
3: Szóval még ilyen hajnali 5 óráig ébren voltunk.
2: De kötelező volt másnap felkelni?
3: Igen.
2: És hány órakor?
3: 7:30.
2: Hát igen, aki éjjel legény, az nappal is legyen, azt szokták volt mondani.
3: Én
2: és
3: az voltam.
2: Bírtátok?
3: Én jól bírtam.
2: Jól bírtátok.
3: Valaki elaludt a strandolás közben, de az most nem.
2: Hát jó, végül is az egy teljesen normális dolog, hogy parton fekszel, alszol egyet. Mentetek kirándulni is?
3: Igen, voltunk Siófokon. Ott elmentünk a plázába, mentünk ilyen kalózhajókázni. Hát az nem lett valami jó a többség szerintem amúgy jó volt, mert én voltam már ilyenen. Hát csomó telibe talált a víz minket, aztán volt, aki elkezdett sírni, meg hányni.
2: Aha.
3: Szóval nem mindenkinek lett jó, de visszakértük a fizetett összeg pénzfelét, és akkor azt megkaptuk mi fagyira.
2: Na, és ez tök jó, és milyen fagyit vettél belőle, milyen ízűt?
3: Ilyen magyaros, rafellós.
2: Ó, valami különleges magyaros, rafellós. Hát nagyon szépen köszönöm, Regi, a beszélgetést. Mész még táborba nyáron?
3: Igen, majd megyek egy
2: hova?
3: Zenei táborba.
2: Egy
3: Fatra.
2: Zenei táborba. Jó, de izgalmas. Jól van. Hát akkor érezd ott is nagyon jól magad,
3: köszönöm.
2: És további jó nyarat kívánok neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Horváth Reginát hallhattátok, aki a sóstói táborról mesélt Harmat Gabi kolléganőnknek. Most jön Nagy Bogi és a Rossz Éjszakák című sláger, utána még a Györkönyi lovastáborról is lesz még szó, tartsatok velünk!
4: Ha úgy érzed...

0: És vissza is tértünk, Körmöci Zorka tábor élményeiről fog nekünk mesélni a következő percekben, aki imádja a lovakat, és nem csoda, hogy ezért a nyár során részt vett egy lovas táborban is. Erről beszélt és mesélt Harmad Gabi kolléganőnknek, a következőben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
1: Még mindig táborokkal folytatjuk, mert hogy a nyár tényleg a gyerekek számára a táborok ideje, és most Körmöci Zorka állít velem szemben, és ő mesél egy kicsit arról a különleges táborról, ami, ha jól tudom, Győrkönyvben volt, igaz? Szia, Zorka!
2: Igen, a Győrkönyvi lovastáborban voltam.
1: Győrkönyvi lovastábor, ez egy egyhetes tábor volt?
2: Igen, egy egyhetes tábor volt.
1: És lovagolni tanítottak titeket, vagy te már úgy mentél oda, hogy tudsz lovagolni?
2: Én már tudok lovagolni.
1: Mert hogy te nagyon szereted a lovakat?
2: Én imádom a lovakat.
1: És mióta szereted a lovakat?
2: Nagyon régóta, és hát nem is tudom elmondani, hogy mikor szerettem volna elkezdeni lovagolni, mert már nagyon régóta.
1: És mit szeretsz a lovakban?
2: Igazából fogalmam sincs, csak olyan cukik.
1: Szépek. És mikor kezdtél el lovagolni? Mert mondod, hogy nem itt tanultál meg a táborban lovagolni.
2: Hát a Győrkönyvben tanultam meg lovagolni, csak a táborban már nem tanultam lovagolni, mert már tudok lovagolni.
1: Azt értem, de mikor? Mikor kezdtél el lovagolni? Fél éve, egy éve, öt éve? Mikor?
2: Szerintem egy vagy fél éve.
1: Egy vagy fél éve kezdtél el lovagolni, és akkor hetente jársz ki Győrkönyvbe lovagolni mindig, máskor is?
2: Igen.
1: Uh-huh. És milyen volt a tábor? Azért mesélj egy kicsit. Mi volt a napi programotok?
2: Le kellett takarítanunk reggel a lovakat. Voltak különböző programok. Volt traktorozás, volt szőrjenlovaglás, volt lófestés.
1: Na, ezek tök jó programok. Sokan voltatok?
2: Nem annyira.
1: Az mit jelent?
2: Igazából már el is felejtettem, hogy hányan voltunk.
1: Jó, de azért gondolom, hogy nagyjából ránézésre, tehát mondjuk most, tudom én, 10-20 körülbelül, vagy annál kevesebben?
2: Hát 9-10.
1: 9-10 fő. Jó, az egy ilyen kis barátságos. Voltak új emberek, vagy mindenkit ismertél?
2: Voltak új emberek.
1: És így Paksról és a környékről voltak az emberek, vagy pedig messzebbről is?
2: Azt nem tudom, nem mondták.
1: Nem kérdezted. Jól van. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Te mész még valahova a nyáron olyan táborba, vagy esetleg nyaralni?
2: Igen, megyek táborba.
1: És hova? Milyen táborba mész?
2: Még egy színjátszóba.
1: Színjátszó táborba, de jó. Na, hát akkor érezd ott is nagyon jól magad, és hát akkor, remélem, hogy a nyár is még jól fog telni, a nyár hátra levő része. Köszi a beszélgetést, szia!
2: Köszönöm.
3: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sziasztok, Torma Levente vagyok, és most egy amerikai és egy puertorikai rapper következik egy olyan slágerrel, amitől remélem jobb hangulatotok lesz. A Mood című dalt halljátok 2020-ból, 24K Golden-től és Ian Dior-tól itt a Paks FM-en.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Szekszárd határában híd fenntartási munkákat végeznek, a 140-es kilométernél 7.30 és 15 óra között a Szekszárd felé tartó irányba egy sávot lezártak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát pedig lezárták. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba útszükület várható a 106-os és a 111-es kilométer között. Paks-Cece összekötő úton pedig kaszálás zajlik, a 3-as és a 19-es kilométer között szintén mindkét irányba útszükület várható. Paks Nagydorog Sárszentlőrinc összekötő úton a 0-es és a 20-as kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, szintén mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM,

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Mára 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Az áramszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 7-én 8 és 16 óra között Dunaföldvár területén hálózatbővítés miatt tervezett áramszünet lesz. Az érintett utcák és útszakaszok listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASE konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabit hallhattátok a hírekben, a stúdióban pedig ismét Vivi. Sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, ugyanis jönnek a jó zenék, a következő percekben érkezik Teddy Swims és a The Beavers új slágere is. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis ismét kiválasztottunk egy évet az elmúlt 30 évből, és az egyik nagy kedvencem fog szólni, hogy melyik az hamarosan kiderül. Aztán jövök még egy tudósítással is Páfi Kati kolléganőmtől, aki a hétvégi fogadhajtó versennyel kapcsolatban interjúztatta meg az ott résztvevőket, valamint a versenybírót is, úgyhogy érdemes velünk tartani a következőkben. De most szóljon az ígért Teddy Swims sláger, tőle pedig most szóljon a The Door 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összekötött.

Mr. President-től szólt a Coco Jumbo, és hát kitalálhatjátok, 90-es évek legjobb slágerei fognak érkezni, és ugye egy évet kiválasztottunk, a 96-os évet, úgyhogy ebből az évből érkeznek majd a jobbnál jobb slágerek és előadók, mint például DJ Bobo, Michael Jackson, Hip Hop Boys, No Mercy, Padődő, Backstreet Boys, Álmokfutók, és még sokkal mások, szóval megéri minket hallgatni a következőkben is. Most viszont megyünk tovább a Switch Disco-val és a Toons and I-jal, tőlük szóljon a Hideaway 2025-ből.

Berecki Zolitól szólt a Száj 2010-ből, és hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt nektek, mert hogy szombaton, augusztus 1-én volt Balaton Lellén egy Berecki 50 koncert, amin természetesen mi is részt vettünk a családdal, és nagyon örültem neki, mert anyukám tesójai, unokatesóim is részt vettek, és egy igazán jó kis csajos buli kerekedett belőle. Hát az idő nem volt túl kegyes hozzánk, és ezt úgy értem, hogy inkább esett volna lehet az eső, olyan fullasztó meleg volt, hogy igazából csak így megmozdultál és leizzadtál egy másodpercen belül, de sem szegte kedvünket, mert amikor felcsendült az imént elhangzott Száj, ezzel kezdte Zoli a koncertjét, pontosan úgy, mint ahogy a május 23-án az arénás koncertjét is. Nagyjából ugyanez a felépítés volt, mint az arénás koncerten. Annyi különbség, hogy egy nagyon sok mindent kivett belőle, mint például Szinetár Dórival ott elhangzott 3-4 sláger, itt most csak egy, az Ajándék csendült fel, de például a musical szettet azt végig nyomta, tehát nagyjából ez egy 20 perc volt, egy ilyen kis medlit csinált, volt Michael Jackson is természetesen, és az ő dalaiból is azért jócskán felcsendültek, mint például a Csillagtérkép, a Viharfelhő és a Kerek egész sem maradhatott el, ez volt a záró dal a koncert végén, és hát ugye van egy új slágere Zolinak, amit Brunóval énekel, Pető Brunóval énekel a Sexy Baby, úgyhogy ezzel vegyítette a kerekegészt, és ezzel zárult le úgymond az egész. Szerintem egy nagyon jó kis koncert volt, én nagyon jól éreztem magam, és egyáltalán nem hiányzott belőle senki és semmi, nekem legalábbis, tehát hogy nem próbáltam hasonlítani az arénás koncertet ehhez a koncerthez, mert nyilván az egy teljesen más színpadkép volt, tele sztárvendéggel, itt meg most nem tudott eljönni például Dolhai Attila vagy Mészáros Árpád Zsolt, és nem tudták együtt letolni a Lehetsz királyt, de így is felcsendült, és így is tök jó volt szerintem, szóval senkinek szerintem semmi hiányérzete nem lehet, úgyhogy várom a következőkben Zoli koncertjeit, majd figyelem, hogy hol lehet, és majd hozok nektek róla infokat. Most viszont megyünk tovább Pitbull-lal és Marc Anthony-val, tőlük pedig szóljon a Rain Over Me 2011-ből.

0: Paks FM.
1: Sziasztok, Kovács Flóra vagyok, és a következő percekben egy olyan előadó következik, aki vagy akik az Úristen című slágerükkel robbantak be a köztudatba, és azóta is töretlen a népszerűségük. Ők nem más, mint a Walmart tőlük és Manuel.

0: XFM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. A Paksi Fogat Sport Egyesület szombaton fogadhajtó versenyt rendezett Pakson az Ürgemezei lengyel pályán rekordszámú nevezéssel. Délelőtt és délután zajlott az akadályhajtás két fordulóban, illetve vadászhajtással zárult a nap. A részletekről Katona Balázs versenybíró nyilatkozott Páfi Kati kolléganőknek.
2: Itt vagyunk a Paksi fogadhajtó versenyen, ahol hát mondhatjuk azt is, sportosan szólva, hogy a fél időnél járunk körülbelül. A délelőtt folyamán lezajlott több fogatnak a versenye, illetve a délután folyamán is lesznek még bőven ebbe a nagy forróságba megmérettetések. Mit kell tudni, mennyi fogat érkezett, és hogy zajlott le a délelőtt eddig? Aki a beszélgető partnerem, az nem más, mint a verseny bírája.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagyon szép számmal közel 40 fogat érkezett a mai napra, és nagyon színes, hisz láthatunk egyes fogatot, kettes fogatot, póni fogatot a mai napon. Ahogy tetszett mondani, az első félidő zajlott le, igen, hisz a verseny egy kétfordulós akadályhajtás versenyszámban kerül megrendezésre, és az első forduló zajlott most le. Jelenleg a nagy meleg miatt a pálya karbantartása, locsolása, öntözése, illetve mivel homokos a talaj, ennek a talajnak a javítása történik, a rendezők, a szervezők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt ma mindenki jól érezhesse magát. Délután az első fordulóhoz hasonlóan ugyanúgy az akadályhajtó versenyszámnak a második fordulója, és így fog kialakulni a két forduló alapján a végeredmény, illetve a pörgő másodpercek, a vadászhajtás versenyszám kerül még megrendezésre.
2: Nagyon szép számmal kilátogattak nézők is, mennyire látványos, és történt-e valami érdekesség eddig a nap folyamán?
3: Talán a legnagyobb érdekesség az, hogy csodálatos lovak és csodálatos fogatok láthatóak itt a Paksi lovaspályán. Szebbnél szebb fogatok, pergőn másodpercek, nagy izgalmak és rettentő ügyes hajtók és fogatok láthatóak itt a pályán egész nap, tehát nagyon látványos. Nem csak a lóverseny, hanem a kísérő programok, tehát akár a kirakodók, itt úgy gondolom mindenki egy családi programja megtalálja a számítását a mai napon.
2: Milyen a pálya?
3: A mai versenynap a C-kategóriás megyei, vármegyei fogathajtók részére egy bajnoki forduló. Ennek megfelelően Vörös Ferenc pályaépítő egy rendkívül technikás, elgondolkodható és rendkívül ügyességet igénylő pályát épített. Eddig az első fordulót már három hajtó tudta hibátlanul teljesíteni, izgalommal várjuk a következő eredményeket. Egy szakmailag jól átgondolt, folyamatos, hajtható, de rendkívüli felkészültséget igénylő pályát épített.
2: Honnan érkeztek versenyzők?
3: Versenyzők az ország több pontjáról érkeztek, Fejérvár megyéből, Hitolna vármegyéből, Somogy vármegyéből, tehát a környékbeli vármegyékből érkeztek szép számmal. Nyilván mindenki vendéglátásra és sportbajnokságra talált itt Pakson.
2: Ez a nagy meleg, extrém hőség, mondhatjuk így is, gondolom nagyon nehéz ilyenkor versenyezni, és versenyzőket, a lovakat nagy próbák próbáltatás elé állítja. Milyen körülmények vannak itt, mivel lehet segíteni mindezen?
3: Itt Pakson rendkívül ideális körülmények fogadtak bennünket, mind a hajtókat, mind a versenybírókat. A lovak, a szállítójárművek kísérők részére egy külön fásliget került kijelölésre, a pihenésre. Itt el tudnak bújni a rekkenő erős napsütés elől, a hőség elől egy kicsit az árnyékba, illetve a rendezők gondoskodtak arról is, hogy a lovakat hűteni, fürdetni, mosdatni, itatni, hűteni lehessen. Külön lómosót és itató részt jelöltek ki a fogatok részére, ahol zavartalanul tudják ezt a hőséget elviselni, és ami legfontosabb, hogy a pihenésre, az árnyékos hely rendelkezésre áll.
1: Katona Balázs versenybírót hallhattátok. A C kategória kettes fogathajtás magyar bajnoka Sákkovács Tibor is ellátogatott a Paksi rendezvényre. Őt is sikerült mikrofonhoz kérni Páfi Kati kolléganőknek. A következőkben őt hallhatjátok.
4: Sárkeresztúrról érkeztem, a Vihar Lovas Egyesület színeibe versenyzem. Idén csak látogatóként tudtam eljönni erre a versenyre, sajnos lósérülés miatt nem tudok részt venni, meg hát igazániból vissza kellett hoznom a vándorkupát, ugyanis tavaly évben én nyertem itt ezen a versenyen.
2: Visszahoztad a kupát, de ugye nem egyedül érkeztél, azért van, aki versenyez a családból.
4: Így van, a feleségem versenyez, én most a kísérőként veszek részt és segítem, amiben csak tudom, hogy minél jobban sikerüljön neki.
2: Rólad mit kell tudni? A madarakasti cserekték nekem, hogy magyar bajnok vagy. Bocsánat, de nem vagyok otthon nagyon lovas sportban.
4: Így van, a tavalyi évben én nyertem meg Lukács Házán az országos döntőt, ahol az ország minden megyéből a három legjobb versenyző érkezett, és ezen a versenyen sikerült diadalmaskodnom.
2: Hát ehhez gratulálunk. Amikor találkoztunk, akkor láttam, hogy a lovakat itattad, illetve lovaknak is van párakapu, illetve itatásra lehetőség, fürdésre lehetőség, vagy lemosásra, frissítésre. Milyen körülményeket tapasztalsz itt egyébként a paksi versenyen?
4: Nagyon jó a körülmények. Tehát azért ebben a nagy melegben, ugyanúgy, mint az embereknek, a lovaknak és az állatoknak is ugyanúgy szükség van a hűsítésre, hogy felfrissüljenek. Főleg, hogyha kijönnek a pályáról, úgy megvárjuk a megfelelő időt, és utána vissza tudjuk őket hűteni.
2: A feleséged egyébként mondtad ugye, hogy versenyez, a idézőjelvetéve a te tanítványod?
4: Hát ezt nem mondanám, hogy az én tanítványom. Én elkezdtem az egész sportot, ő neki annyira megtetszett, hogy ő is szerette volna csinálni, adott volt minden, és akkor ő is párhuzamosan velem együtt elkezdett versenyezni és hajtani.
2: Hát akkor ez egy jó kis családi program ilyenkor.
4: Ez így van, tehát jönnek velünk a gyerekek, minden hétvégén járjuk a versenyeket, ugye mi Fejér megyéből jöttünk, de nagyon szeretünk Tolna megyébe is járni, mert itt is színvonalas versenyek vannak, amikre szeretünk eljönni.
2: A feleséged az milyen versenyszámban indult egyébként?
4: Ő C kategória, 2-es fogadtal.
2: Gratulálok, és akkor további szép napot, és akkor szorítunk a feleségednek.
4: Köszönöm szépen.
1: Sákovács Tibor 2-es fogadhajtás magyar bajnokát hallhattátok az imént. Idén pedig Beremendre került a paksi Vándor Serleg Kalmár Rihárnak köszönhetően, aki a C kategória győztese lett. A legjobb Tolna vármegyei versenyző a paksi Fritz József lett, ő bronzérmet szerzett. Amatőr, azaz B kategóriában a paksi Fogadsport Egyesület versenyzője, ifjabb Somkert Zoltán végzett az élen. Innen is gratulálunk a győzteseknek.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Tom Grennan-től szólt a Don't Break the Heart 2024-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után érkeznek az elmúlt 30 évből egy kiválasztott év slágerei, a 96-os év, szóval mindenképp tartsatok velem, megéri, mert egy igazán jó kis 90-es évek parti fog kialakulni déltől egyik a Best of órában.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Már a 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve, az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa Idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler, A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló második Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Két tragikus haláleset árnyékolta be az Ozora Fesztivál szombati napját. A szervezők által közzétett bejegyzés szerint egy 39 éves nő hirtelen szívmegállás következtében vesztette életét, míg a jelenlegi információk szerint egy 45 éves férfi egy díszítő elemről lezuhanva halt meg. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a két esetre tekintettel valamennyi vasárnapi zenei program éjfélkor véget ért. Július 28-án ülést tartott Tolna vármegye önkormányzatának közgyűlése, amelyen több fontos napirendi pontot is megtárgyaltak. A testület döntött az alelnökök javadalmazásának meghatározásáról, tárgyalt a bírósági ülnök megbízatásának megszüntetését, valamint a Paks különleges gazdasági övezet navadózói visszatérítéseinek rendezésével kapcsolatban érkezett Bács-Kiskun vármegyei megkeresést.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASE konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
6: Köszi Gabi a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy déltől egyig érkeznek a jó kis 96-os éves slágerei. Nagyon jó a zenei felhozatal, úgyhogy ígérem, jót fogunk bulizni ebben az órában is. Meg is indulunk egy jó kis dallal, szóljon a Los Del Rio-tól a Macarena 96-ból.
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paksa FM minden alkalommal egy év slágereivel.

DJ Bobotosso at Respect Yourself 96-ból, és ha nem akartok lemaradni és egy hasonlóan jót szeretnétek bulizni, mint ebben az órában velem, akkor DJ Bobóval például találkozhattok október 3-án szombaton, mert hogy érkezik Magyarországra az MVM Domba, ahol koncertet ad 2026 Arena Tour részeként. Egyébként ez lesz az első alkalom, hogy DJ Bobó a teljes nagyszabású aréna showjával lép fel Magyarországon 3 év kihagyás után. A műsorban várhatóan olyan slágerek is elhangzanak, mint például a Chihuahua, There is a Party, Everybody vagy a Love is All Around, de az imént hallott Respect Yourself is biztos vagyok benne, hogy a repertoárban lesz. Most viszont megyünk tovább a Hip Hop Boys-zal, tőlük pedig szóljon a hegyekben fönt 96-ból.

Michael Jackson-tól szólt a They Don't Care About Us 96-ból, és hát ugyebár ebben az évben mutatták be az életrajzi filmjét, ami óriási kasszasiker lett. A film világszerte átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt, ezzel minden idők egyik legsikeresebb életrajzi filmjévé vált. Jafar Jackson alakítása kapta egyébként a legtöbb dicséretet. Michael Jackson unokaöccsének ez az első film szerepe, és sok filmkritikus szerint hitelesen adta vissza Michael mozgását, hanghordozását és színpadi jelenlétét, még azok is, akik magát a filmet vegyesen értékelték. Mint ahogy említettem, eléggé megosztó volt a fogadtatása a filmnek. A kritikusok szerint a film látványos és zeneileg erős, ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy túl óvatosan kezeli Michael Jackson életének vitatott fejezeteit, különösen az ellene felhozott zaklatási vádakat is. A rendező viszont megerősítette, hogy lehet folytatása, mert hogy elegendő anyagot forgatott le, és ez rendelkezésre áll egy második részhez, amely Michael Jackson későbbi életét dolgozná fel. A stúdió egyelőre nem jelentette be hivatalosan a folytatást, de nyitott rá. Most már egyébként online is elérhető több platformon is. Én még nem láttam ezt a filmet, szóval nem tudok róla nyilatkozni. Egy biztos, hogy nagyon szeretem az életrajzi filmeket, és tényleg a Whitney is, vagy akár az Amy Winehouse-os film is rám nagy hatással volt, szóval nézzétek meg ti is. Michael Jackson pedig hamarosan pótolom, és jövök nektek a részletekkel. Most viszont megyünk tovább a Backstreet Boys-al, tőlük pedig szóljon a Get Down 96-ból.

0: Mr. President-től szólt a Coco Jumbo 96-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Ne menjetek sehova, mert Gabi hírei után még érkezem vissza hozzátok, és egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 3-án hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Holnap kiépítik a fürdő konténereket az Ase csarnok mellett. Újabb két ember vesztette életét az Ozora fesztiválon. Zárva lesz az Ase konditerme. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az Ase sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-25 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
2: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézésre olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgás fejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
1: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
2: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábor, hogy a kezelések java része a szakszolgálathoz köthető, amit ők kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket, pihenéssel, mindennel együtt. És hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is. De általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetek. Jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
0: Paks FM hírek.
1: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0622-87-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Dunaszentgyörgy község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a házi orvosi rendelő előkertjében lévő tujják belseje teljesen elkorhadt és hangyák lepték el, ezért a baleset veszély elkerülése és a rendelő épületének megóvása érdekében a fák kivágása vált szükségessé. Mint írják, a pótlásukat őszre tervezik megvalósítani. Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztat, hogy a településen tevékenykedő családsegítő augusztus 3-a és 8-a között szabadságon lesz. Bejegyzésükben felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a szolgáltatás ez idő alatt helyettesítéssel biztosított. Egyúttal kérik, hogy szükség esetén a megadott elérhetőségen a 0620-492-4134-es telefonszámon keressék a helyettesítő kollégát. Az áramszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 7-én 8 és 16 óra között Dunaföldvár területén hálózatbővítés miatt tervezett áramszünet lesz. Az érintett utcák és útszakaszok listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban. Július 28-án ülést tartott Tolna vármegye önkormányzatának közgyűlése, amelyen több fontos napirendi pontot is megtárgyaltak. A testület döntött az alelnökök javadalmazásának meghatározásáról, tárgyalt a bírósági ülnök megbízatásának megszüntetését, valamint a Paks különleges gazdasági övezet navadózói visszatérítéseinek rendezésével kapcsolatban érkezett Bács-Kiskun vármegyei megkeresést. Két tragikus haláleset árnyékolta be az Ozora Fesztivál szombati napját. A szervezők által közzétett bejegyzés szerint egy 39 éves nő hirtelen szívmegállás következtében vesztette életét, míg a jelenlegi információk szerint egy 45 éves férfi egy díszítő elemről lezuhanva halt meg. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a két esetre tekintettel valamennyi vasárnapi zenei program éjfélkor véget ért.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASE konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: 13 óra 8 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjátok, hogy milyen időre számíthatunk a holnapi napon, az időkép előrejelzése szerint. És ha már nyár, akkor megnézzük azt is, hogy milyenek a vizek minőségei Magyarországon, legyen szó Balatonról, Velencei tóról, Szelidítóról, vagy akár a Dunáról. Úgyhogy maradjatok velem ebben az órában is. Most viszont jöjjön James Hype-tól a 7 Seconds 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Böcskei jótékonysági koncert lesz a református templom orgonájának felújítására augusztus 5-én 18 órakor a református templomban lesz a helyszín, a koncertre pedig a belépés ingyenes. Augusztus 5-én 17 és 18.30 között Paksi Kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Augusztus 6-án Kovács Tibor festőművész kiállítás megnyitója lesz 17 órakor a Csengedines Kulturális Központ kiállító termében. Augusztus 6-án 11.30 és 17.30 között Tolnán a Magházban a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz. Erre mindenképp menjetek jó sokan, és a személyes okmányaitokat vigyétek magatokkal. Augusztus 7-én Nyirati Csilla festmény kiállítására várják az érdeklődőket, időutazás címmel tekinthető meg ez a kiállítás a Tolnai Művelődési Központban 17 órakor. Augusztus 8-án udvari riffek élőben hallhatók a Kalocsai Művelődési Központ udvarán 8 órától, a belépés a rendezvényre pedig díjtalan. Augusztus 8-án Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítását tekinthetitek meg Szexárdon a Művészetek Házában. A kiállítás egészen szeptember 7-éig megtekinthető. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Sziasztok, Kovács Cinkvince vagyok, és a következő percekben egy olyan bandát hallhatok, ami 2003-ban alakult. Ez az együttes nem más, mint a Vár Republic. Tőlük szól most a kedvenc számom, a Counting Stars 2013-ból.

csódlótól szólt az imént a Presszó 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az időkép előrejelzése szerint a holnapi napon. Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé

mert tényleg ez egy nagyon kemény hét, amit előttünk áll, szóval készüljünk fel erre, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre. Most viszont vissza a jó zenékhez, szóljon DJ Antoine-tól és Timothy and Kalena-tól a Welcome to Saint-Tropez 2011-ből.

Dr. Béres és Verép Tamás közöse szólt az Ugye nem bántad meg 2026-ból, mi pedig már is nézzük, hogy milyen hőmérsékletűek Magyarország vizei. Nézzük is egyből a hozzánk közel álló szelidi tavat, nagyjából 27 és 29 fok, erősen felmelegedett, mert hogy ugyebár elég sekély is. A Balaton 25 és 27 fok körül mozog, part közelben akár ez lehet 28-29 fok is. A Velencei tó szintén a sekélysége miatt nagyon gyorsan melegszik, 27 és 29 fok is lehet. A Duna Paks térségében 25-27 fokos. Baján, ugye most, ahol kisebb a víz, 27 és 28 fok is lehet. Ugye jelenleg a szelidi tónál mindig érdemes figyelni az adott híreket, hírportálokat, mert többször lezárták meg már a strandolók elől, ugyanis pont a sekélysége miatt és a nagy melegre való tekintettel sokszor fertőzéseket hordoz magában, úgyhogy erre érdemes figyelni, és mindig nézzétek meg, mielőtt mennétek szelidítóra, de én nagyon szeretem, mi még idén nem voltunk mondjuk, de régen rengeteget jártunk a szelidítóra, szóval menjetek ti is, és élvezzétek a napsugárzást ebben a hőségben, vízpart közelében, úgyhogy legyetek erre figyelmesek és tekintettel. Most viszont megyünk tovább az UFO-val, tőle pedig szóljon a napolaj 97-ből. Yeah.

A Vámár és Dor közse szólt a Marimba 2025-ből, és ha már megnéztük a magyarországi közelünkben lévő vizeket és a hőmérsékletüket, akkor meglessük azt is, hogy ha már nyár van, akkor az a nyaralás időszaka is egyben, és hogy hol a legmelegebb a tenger Európában, itt most augusztus 2-án mérve. Első helyen a Görög-szigetek állnak 27-29 fokkal, második Dél-Olaszország, ez Szicília és Puglia között 27 és 29 fokos, harmadik Horvát Adria déli része 26 és 27 fok, és Észak-Adria pedig 25-27 fokos. Egyébként mi ugye 2 hete voltunk Horvátországban, már akkor brutál hőmérsékletű volt a víz. Én nagyon nem szeretem a hideg vizeket, szóval bármikor, ha elmegyünk nyaralni, és én úgy érzékelem, hogy a számomra hideg, akkor én nem megyek be, maximum a térdemig. Most pedig bent úszkáltam a kisfiammal, és nagyon élveztem azt a vízhőmérsékletet, amit éppen ott Horvátországban elcsíptunk az Isztria területén. Szóval most én azt gondolom, hogy ez a 26-27-28 fokos víz már kellően jó hőmérsékletű mindegyik tengerparton. Úgyhogy, ha nyaraltok, akkor ilyen időre, egy ilyen hőmérsékletre számítsatok a vizeken, ha pedig mentek, akkor mindenképp csodálatos hetet és nyaralást kívánunk nektek innen a Paks FM stúdiójából. Most viszont megyünk tovább Miles Smith-en, tőle pedig szóljon a Nice to Meet You 2025-ből.

Rita Orától szólt a You Only Love Me 2023-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, legközelebb szerdán fogunk találkozni a szokásos időben 9:30-kor. Most viszont átadom a stúdiót Ábinak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jobbnál jobb Paks FM-es lágereket. Csodás napot kívánok nektek a továbbiakban. Én Takács Nagy Vivi voltam. Sziasztok!

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Már a 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Az áramszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 7-én 8 és 16 óra között Dunaföldvár területén hálózatbővítés miatt tervezett áramszünet lesz. Az érintett utcák és útszakaszok listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban.
0: És most sporthírek a Paksfm-en.
5: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASE konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 14 óra 4 perc van, a mikrofonnál Strasser Ábner van, és egészen 6 óráig én is leszek, hozom a jobbnál jobb slágereket, illetve egy-két interjút és érdekességeket. Ebben az órában például helyi interjúkat, Harmad Gabi által összehozott interjúkat hozok. Maradjatok velem, elsőként szóljon most Lady Gaga-tól a The Dead Dance.
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Szaporo Zsec és a Blanche-tól szólt a Szív vezet 2025-ből, most pedig hozok egy interjút, ami egészen aktuális, hiszen a nyár abszolút táborszezon, Harmad Gabi Paksi és Pakshoz családi szálakon kötődő gyerekekkel beszélgetett tábori élményeikről. Elsőként Sisak Dorkával, aki Budapesten él, de a beszélgetés idején éppen Pakson jár táborban, Gabival egy budapesti varró táborról beszélgettek.
1: Táboros élményekről beszélgetek Sisak Dorkával, aki itt áll velem szemben. Szia Dorka, mesélj nekünk egy kicsit, milyen táborban jártál a nyáron?
2: Én egy varró táborban voltam Budapesten, a belvárosban, ami nagyon izgi volt, mert egy hétig tartott, és a hét végére megvartunk egy egész szettet, egy ruhát, egy pólót és egy szoknyát, és egy táskát.
1: És figyelj, úgy sikerült megvarni, hogy ezt hordani is tudod?
2: Igen.
1: Ó, wow. És egy hét alatt, tehát soha nem voltál korábban, nem is tudtál még varni, hanem ott megtanítottak.
2: Igen.
1: Azt a mindenét, ez tök jól hangzik. Sokan voltatok?
2: Azt hiszem, hogy 15-en.
1: 15-en. Az pont jó, mert az nem egy olyan túl nagy csoport, de mégis azért, tehát azért vannak emberek, gondolom voltak új emberek is, sok új emberrel ismerkedtél meg.
2: Igen.
1: Igen. Lett új barátod is, aki jó barát lett?
2: Igen.
1: Igen? Ő is Budapesten él mondjuk, vagy merre lakik?
2: Nem tudom.
1: Nem tudod? Azt nem kérdezted tőle. Ez bent ott alvos volt, vagy pedig hazamentetek?
2: Hazamentünk, ez csak délelőtt volt.
1: És milyen izgalmas dolgokat csináltatok még, mert gondolom azért azon kívül, hogy vartatok, mellette azért volt más program is, vagy nem?
2: Hát az volt, hogy első nap megtanultuk a varrás alapjait, és megterveztük a ruhát és a táskát. Második nap elmentünk anyagot venni, és mindenki saját maga választotta ki az anyagot, a tanáraink pedig mondták, hogy az anyag jó-e, vagy nem jó ahhoz a ruhához, amit varni akartunk. Harmadik nap megvartuk a táskát. Negyedik nap, ha valakinek nem sikerült megvarni a táskát, befejeztük, és megvartuk az egyik ruhadarabot. Ötödik nap pedig a másik ruhadarabot. És hatodik nap szombaton pedig már csak egy később jöttünk, és hamarabb mentünk, volt egy rövid divat bemutató.
1: Wow, de jól hangzik. És te milyen színű ruhát, vagy milyen színű anyagokat választottál?
2: Zöld.
1: Zöldet, úgyhogy lett egy új zöld ruhád. Nagyon szépen köszönöm, Dorka, a beszélgetést, és hát gondolom mész még táborba, vagy nem tudom, hogy mész-e még táborba itt az idén nyáron, vagy inkább most már csak nyaralni, vagy otthon leszel?
2: Nyaralni fogunk, és még a mamánál is leszünk.
1: Na, hát akkor érezd jól magad, és még pihent ki magad itt a nyár folyamán. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további kellemes nyarat neked.
2: Köszönöm.
0: Sisak Dorkát hallhattátok, aki paksi táborozásakor mesélt egy nyári varró táborról Harmad Gabinak. Most zene, a zene után pedig Horváth Regina táboros élményeivel folytatjuk.

0: Millás FM.
1: Sziasztok, Kaplanna Petra vagyok, és a következő percekben egy svéd pop együttes következik, amelyet 1972-ben alapítottak. A dalaikból musical is készült Mamma Mia címmel. Zabbától szól a Dancing Queen itt a 96.3-on.

0: Egészen 1976-ig ugrottunk vissza, az ABBA pedig játszotta nekünk a Dancing Queen-t. Most pedig visszatérünk a nyári táborokhoz. Horváth Regina a nyár elején a sóstói táborban járt, és azt mondja, nem sokat aludtak.
1: A nyár tele van táborokkal, és most ismét egy táborozóval beszélgetek, méghozzá Horváth Regina van itt velem szemben. Regi, te milyen táborban jártál itt a nyár elején?
2: Én az iskolai sóstói táborba jártam, Balatonszabadi sóstom, ahol elég sok minden történt velünk.
1: Na mesélj, milyen izgalmak történtek veletek? Gondolom egy hétig voltatok.
2: Igen, pontosan 7 napig.
1: Oké, na akkor halljuk. Mik azok az izgalmak, amiket átéltetek?
2: Igazából egy csomó feladatot kaptunk, meg játszottunk a tanárok jó voltából. Aztán voltunk strandolni is. Hát,
1: Balatonon, ugye? Igen. Balaton, mert Sóstó az Balaton, igen. Szeretsz a Balcsira járni?
2: Igen, főleg a nagy iszapcsatákat szeretjük, mert ott a tanárok igaz nem engedték meg, de végül ők is beszálltak a iszapcsatába. Szóval egy iskolai iszapcsata lett a vége.
1: Figyelj, és mekkora? Nagyon kicsi a Balaton most?
2: Igen.
1: Nagyon sokáig kell bemenni, hogy már mélysége legyen?
2: Hát a maximum mélysége az nekem a tértem feléig ér, vagy tértem fölé él.
1: Jó, de azért gondolom nem mehettetek be olyan nagyon, tehát a tanárok nem engedték meg, hogy bemenjetek így, amíg ellep a víz.
2: Nem, igazából az volt, hogy egy csomó ideig elmehettünk, és még én elsétáltam simán egy nadrágban az egyik tanárig, úgyhogy nem lett vízes a nadrágom.
1: Aha, ó. Hát igen, sajnos most nagyon kevés eső esett itt a nyár folyamán, és a Balatonból is párolog el a víz. Na oké, de akkor azért menjünk tovább, szóval a strandélmények megvannak. Éjszaka mikor aludtatok el, őszintén?
2: Hát a takarodó az 11-kor volt.
1: Hivatalosan,
2: de mi...
1: igen. Hivatalosan viszont.
2: Igen, de hát mi lányok, meg fiúk, mert mi átmaszkáltunk a fiúkhoz focit nézni, hogy mi még addig beszélgettünk, amíg valamelyikünknek elvették a telefonját.
1: Aha.
2: Szóval mi ilyen hajnali 5 óráig ébren voltunk.
1: De kötelező volt másnap felkelni?
2: Igen.
1: És hány órakor?
2: 7:30.
1: Hát igen, aki éjjel legény, az nappal is legyen, azt szokták volt mondani.
2: Én
1: és
2: az voltam.
1: Bírtátok?
2: Én jól bírtam.
1: Jól bírtátok.
2: Valaki elaludta strandolás közben, de az most nem.
1: Hát jó, végül is az egy teljesen normális dolog, hogy parton fekszel, alszol egyet. Mentetek kirándulni is?
2: Igen, voltunk Siófokon. Ott elmentünk a plázába, mentünk ilyen kalózhajókázni. Hát az nem lett valami jó a többség szerint, szerintem amúgy jó volt, mert én voltam már ilyenen. Hát csomó telibe talált a víz minket, aztán volt, aki elkezdett sírni, meg hányni, szóval nem mindenkinek lett jó, de visszakértük a fizetett összeg pénzfelét, és akkor azt megkaptuk mi fagyira.
1: Na, és ez tök jó, és milyen fagyit vettél belőle, milyen ízűt?
2: Ilyen magyaros, rafellós.
1: Ó, valami különleges magyaros, rafellós. Hát nagyon szépen köszönöm, Regi, a beszélgetést. Mész még táborba nyáron?
2: Igen, majd megyek egy
1: hova?
2: Zenei táborba.
1: Egy
2: Fatra.
1: Zenei táborba. Jó, de izgalmas. Jól van. Hát akkor érezd ott is nagyon jól magad, és
2: köszönöm.
1: További jó nyarat kívánok neked.
2: Köszönöm szépen.
0: Horváth Reginát hallhattátok, aki a sóstói táborról mesélt Harmad Gabinak. A folytatásban 2 darab zene után a Györkönyi lovastábor. Lesz szó.

0: A Velhalótól szólt a 17, most pedig vissza a táborokhoz. Körmöci Zorka imádja a lovakat, nem csoda, hogy ezért a nyár során részt vett egy lovas táborban. Erről beszélgettek Harmad Gabival. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
1: Még mindig táborokkal folytatjuk, mert hogy a nyár tényleg a gyerekek számára a táborok ideje, és most Körmöci Zorka áll itt velem szemben, és ő mesél egy kicsit arról a különleges táborról, ami, ha jól tudom, Györkönyben volt, igaz? Szia, Zorka!
2: Igen, a Györkönyi lovastáborban voltam.
1: Györkönyi lovastábor, ez egy egyhetes tábor volt?
2: Igen, egy egyhetes tábor volt.
1: És lovagolni tanítottak titeket, vagy te már úgy mentél oda, hogy tudsz lovagolni?
2: Én már tudok lovagolni.
1: Mert hogy te nagyon szereted a lovakat?
2: Én imádom a lovakat.

0: lovakat.
1: És mióta szereted a lovakat?
0: Nagyon régóta, és hát nem is tudom elmondani, hogy mikor szerettem volna elkezdeni lovagolni, mert már nagyon régóta.
1: És mit szeretsz a lovakban?
0: Igazából fogalmam sincs, csak olyan cukik.
1: Szépek. És mikor kezdtél el lovagolni? Mert mondod, hogy nem itt tanultál meg a táborban lovagolni.
0: Hát a Györkönyben tanultam meg lovagolni, csak a táborban már nem tanultam lovagolni, mert már tudok lovagolni.
1: Azt értem, de mikor? Mikor kezdtél el lovagolni? Fél éve, egy éve, öt éve? Mikor?
0: Szerintem egy vagy fél éve.
1: Egy vagy fél éve kezdtél el lovagolni, és akkor hetente jársz ki Györkönybe lovagolni mindig, máskor is?
0: Igen.
1: Uh-huh. És milyen volt a tábor? Azért mesélj egy kicsit, mi volt a napi programotok?
0: Le kellett takarítanunk reggel a lovakat, voltak különböző programok, volt traktorozás, volt szőrjenlovaglás, volt lófestés.
1: Na, ezek tök jó programok. Sokan voltatok?
0: Nem annyira.
1: Az mit jelent?
0: Igazából már el is felejtettem, hogy hányan voltunk.
1: Jó, de azért gondolom, hogy nagyjából ránézésre, tehát mondjuk most, tudom én, 10-20 körülbelül, vagy annál kevesebben?
0: Hát 9-10.
1: 9-10 fő. Jó, az egy ilyen kis barátságos. Voltak új emberek, vagy mindenkit ismertél?
0: Voltak új emberek.
1: És így Paksról és a környékről voltak az emberek, vagy pedig messzebbről is?
0: Azt nem tudom, nem mondták.
1: Nem kérdezted. Jól van. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Te mész még valahova a nyáron olyan táborba, vagy esetleg nyaralni?
0: Igen, megyek táborba.
1: És hova? Milyen táborba mész?
0: Még egy színjátszóba.
1: Színjátszó táborba, de jó. Na, hát akkor érezd ott is nagyon jól magad, és hát akkor, remélem, hogy a nyár is még jól fog telni a nyár hátra levő része. Köszi a beszélgetést, szia!
0: Köszönöm.
2: Most pedig vissza a zenékhez, jöjjön Katy Perry-től Aurora.

0: Egész nap. Egész nap. Egész nap.
1: Box FM.
0: Érezzétek a jó zenét.

Pauli zárja a 2 óránkat, és a Dunába hajítom, a következő órát pedig a Kiss-szel kezdjük meg, és az I was made for loving you.

Az I Was Made For Loving You az amerikai Kiss rock együttes egyik legnagyobb slágere, amely 1979-ben jelent meg, a Dynasties nevű hetedik stúdióalbumukon kapott helyet. A dal különlegessége, hogy a hard rock stílust ötvözi a korszak rendkívül népszerű diszkó ritmusával. Velük kezdjük meg a három órát.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén-tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Több száz programmal várja közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, írja az MTI. Az eseményt immár 19. alkalommal rendezik meg Dél-Baranya kis településein, és augusztus 4-e és 8-a között várja az érdeklődőket. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as vagy a 0622 87 86 83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztat, hogy a településen tevékenykedő családsegítő augusztus 3-a és 8-a között szabadságon lesz. Bejegyzésükben felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a szolgáltatás ez idő alatt helyettesítéssel biztosított, egyúttal kérik, hogy szükség esetén a megadott elérhetőségen a 0620 492 41 34-es telefonszámon keressék a helyettesítő kollégát.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
5: 15 órás hírek után vissza is térünk, és jönnek a slágerek, illetve elmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket itt a következő napokban a környékünkön, illetve ilyen melegben két dolog esik jól, vagy egy kicsit megmártózni, de akkor figyelni kell, hogy nehogy leégjünk, illetve hogy hidratáljunk sokat, és hogy hűtött helyen legyünk, hogyha van rá esély. Így elhozom, hogy milyenek a vízhő mérsékletek itt az országban, és egy kicsit a tengerre is kinézünk. Most pedig szóljon elsőként, 3 óra után a Kiss-től az I Was Made For Loving You.
0: És most egy újabb óra.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Bölcskény jótékonysági koncertet rendeznek a református templom orgonájának felújítására. Augusztus 4-én 19 órától. Augusztus 5-én szerdán Pakson újra paksi termelői és kézműves piac lesz. 17 órától 18 óra 30-ig Pakson a piactéren a Villany utca 2-es szám alatt. Augusztus 6-án csütörtökön Pakson kiállítás nyílik meg Kovács Gábor Tibor festő művészé. 17 órakor a Csengédénes Kulturális Központ kiállító termében. A tárlat megtekinthető 2026. szeptember 4-ig. Augusztus 6-án csütörtökön víradást rendeznek Tolnán 11 óra 30-tól 17 óra 30-ig Tolnán a Magházban. Augusztus 7-én kiállítás nyílik meg Tolnán Nyirati Csilla festmény kiállítása az időutazás címmel nyílik meg a Tolnai Művelődési Központban 17 órától. Közreműködik a Duó zenekar is. Augusztus 8-án szombaton 20 órától udvari riffek élőben a Művelődési Központ udvarán, Kalocsán. Augusztus 8-án szombaton Szekszárdon nyílik meg Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítása Szekszárdon a Művészetek Házában. A kiállítás szeptember 7-ig tekinthető meg.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Why wait to say, at least I did.

0: Paks FM.
1: Sziasztok, Oldománia Ákos vagyok, és egy olyan előadótól hozom nektek a kedvenc dalomat, aki itt járt Pakson, májusban a város napján. Ez az előadó nem más, mint a Halott pénz, tőlük szól most a gyerekek 2026-ból.
2: Ott

Hello, Walker, to Salt a Better Off. Most pedig nézzük meg, hogyha esetleg ebben a nagyon forró nyári időben úgy döntünk, hogy éppen lehűtjük magunkat egy-egy tavunkban vagy folyóvízünkben, akkor mire számítsunk? Például itt van nekünk, Paks környékén, egészen pontosan mellette fekszünk, a Duna, ami Dunaújvárosnál 28 fokra mérnek, Bajánál 27-re, így Paksnál is ezzel kell számolni. A Tisza Szegednél 26 fokos. A tavakat tekintve a Szelidi tó, ami a közelünkben van, 26 Celsius fokos, a Velencei tó 27, a Balaton pedig 26 fokos immár. Hogy egy kicsit a tengerekre is kimenjünk, Antaliánál 29 Celsius fokos most a földközi tenger, Splitnél pedig 26 fokos. Pulánál az Adriai tenger 28 fokos, ha a Fekete tengert nézzük, Várnánál az csak 25 fokos. A földközi tengerre nézve Malagánál 25 Celsius fokot mérnek a vízhőmérsékletnek, és hogyha az óceánig elmegyünk, akkor Lisszabonnál 19 fokos a víz. Azt hiszem, hogy a felsoroltak közül itt hűlnék le a legjobban. Aki a napra merészkedik, az ne felejtsen magára fejfedőt tenni, és esetleg napkrémet is, hiszen nagyon hamar le lehet égni. Jelenleg is 36 fokot mutat itt a stúdiónál a hőmérő, pedig már délután van, lassacskán megy le a nap, de még ott nem tartunk, élvezzük is ki amennyire lehet, hiszen nyár van, ezért most hozok is egy kis zenét, jön a Le Ferment-tól és Anna Nacklab-tól a

0: a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith. I'm way too good at
3: goodbye. Hey, it's Camila Cabello. Havana,
4: na-na. We are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
5: Paks FM.
1: Paks.

0: Bagosi Brothers-től szólt a Van egy ház, most pedig lassan 4 óra így megkezdődik a csúcsforgalom, munkából hazamenet, boltba menő forgalom, így jönnek a közlekedési hírek.
1: És most közlekedj velünk!
0: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Balesetről nem számol be az Útinform, maradjon is ez így, mindenki vezessen balesetmentesen és óvatosan.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: A közlekedési hírek után megnézzük a 4 órás híreket, és folytatjuk Miles Smith-szel és a Nice to Meet You.

0: slágereiben.
1: Tagsefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawatttal maradt el a Mavir által tervezettől. Már a 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját futkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-25 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
4: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézésre olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgásfejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
3: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
4: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábor, hogy a kezelések java része a szakszolgálathoz köthető, amit ők kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket, pihenéssel, mindennel együtt, és hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is, de általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetekben jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASEK konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: 4 óra múlt, így vége a munkaidőnek, lehet hazamenni. Figyeljünk arra, hogy ahogy megkértek bennünket 5 órától, ne nagyon menjen a légkondi, és ahol tudjuk, vegyünk vissza a fogyasztásokból, így segítve az országot és egymást is. Egészen este 10 óraig próbáljunk meg úgy túlélni ebben a meleg napban, és a következő meleg napokban is. Én hozom a jó zenéket, egy kicsit beszélünk itt továbbra is. Erről az aszályos időről hozok Magyar Pétertől egy bevágott anyagot, illetve egy kicsit a vízhiány vagy vízszolgáltatásról is beszélek egy kicsit. Mosolyon, Miles Mister, nice to meet you.
0: És most egy újabb óra.

0: Dave Cameron-tól szólt a Too Much, most pedig egy kicsit foglalkozunk azzal, ami mindannyiunkat érint, és egy kicsit foglalkoztat, hiszen az elmúlt napok kicsit katasztrofálisak, hogy így fogalmazzak, így egyfolytában sajtótájékoztatók és további egyeztetések vannak. Itt a vízhiány, illetve az atomerőmű valószínűsíthető, vagyis bekövetkezendő leállításával kapcsolatban. Ma kora délután sajtótájékoztatót ismét tartott Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában. A téma a mostani energiakrízis volt, illetve a védelmi munkacsoport legutóbbi üléséről való beszámoló, a téma kapcsán pedig a bő egy órás tájékoztató alatt Magyar Péter nagyon sokat is beszélt a paksi atomerőműről. A sajtótájékoztatót azzal kezdte meg, hogy szeretné megindokolni, hogy miért nem állt le eddig az atomerőmű, és ennek kapcsán arra vonatkozóan is ígéretet tett, hogy nem hagyják majd a paksi embereket meleg víz nélkül. Ez a téma péntek óta szinte lázban tartja a várost. A következő 2 percben a sajtótájékoztatóból hallhatjátok az említett részletet.
1: 8 turbina közül egy még működik Pakson. Ugye részletesen próbáltam ott ismertetni, hogy mi az oka annak, hogy most már mínusz 138 cm-en áll a Duna Paksnál, és hogy a korábban napokig jelzett mínusz 134 centis vízállás ellenére is még üzemképesnek tartják ott Pakson, vagy üzemben tartják azt az egy turbinát. Ugye annyi történt, hogy az utolsó előtti turbina tegnap éjszakai lekapcsolása során lekapcsolták az összes, egy kivételével az összes nagy teljesítményű szivattyút, és ettől abban a belső, a hűtővíz csatorna, a hidegvízes csatornának az öblözetében megemelkedett szép lassan, hirtelen és aztán lassan 8-10 cm-rel a vízszint, és ennek egy jelentős része tartós is volt. Ez nem azt jelenti, hogy amikor a Duna vízszintje csökken tovább, akkor az nem csökken, hiszen éjszaka most csökkent a Duna vízszintje Paksán 4 centit, és ezzel csökkent itt is ez a 8-10 cm, de ez még lehetővé teszi, hogy ma bizonyosan és talán a holnapi napon is a paksi mérnökök, a paksi atomerőmű vezetése azt az egy működő turbinát üzembe tartsa. Ez egy nagyon jó hír, egyrészt a napi 240 megawattos termelés miatt, és amiatt is, hogy a paksi lakosságból 6000 főnek ez az erőmű biztosítja a melegvizet. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy amennyiben az erőmű végül leállításra kerül, akkor is megoldott lesz. Már folyik az egyeztetés és a megvalósítás is a paksi lakosságnak a melegvízellátása, ami egyébként a távhőellátás is, csak ebben a hőségben annak kevésbé van jelentősége, mint a meleg víznek, tehát mi szeretnénk azt elkerülni, hogy mindenféle konténerekbe kelljen méltatlan módon tisztálkodni a paksi embereknek, és szeretném azt mondani, hogy azért is jó az, hogyha minél tovább működik ez az utolsó turbina, mert ahogy a szakemberek sokat beszéltek róla, minél nagyobb időintervallum telik el a paksi erőmű teljes leállítása és az újraindítás között, annál nagyobb az esélye, hogy külső energiát kell igénybe venni, akár a dunamenti erőmű, akár máshonnan, tehát hogyha kihűlnek ezek a reaktorok, akkor utána nehezebb. Akkor is megvan a protokoll, és akkor is zökkenőmentesen újra fogják indítani a szakemberek, hiszen ez modellezve van, a külön reaktoronként erre már sor került többször, más országokban már teljes leállás után is gond nélkül újraindítottak atomerőműveket, de nyilván egyszerűbb akkor, és rövidebb időszak alatt megvalósítható, hogyha nem hűl ki annyira az erőmű.
0: Ezt mondta tehát Magyar Péter a mai kora délutáni sajtótájékoztatóján. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen segítséget nyújt majd, és egyáltalán mire is lesz szükség az elkövetkezendő időszakban. Hogy lesznek-e és ki lesznek-e használva a fürdő konténerek, amikről hallhatunk. Egyébként a téma kapcsán holnap reggel 8 órától az élesztő vendége lesz Paks polgármestere, Heringes Anita, aki nyilván fog majd reagálni Magyar Péter ígéretére, és azt is el tudja majd nyilván mondani, hogy a kormány részéről zajlik-e egyeztetés vele az ügyben. Zajlik az élet, a zenében pedig jön most Azaria és az Útema.

Éva Maxtól szólt a Last Your Faith. A hőség és a csapadék hiány miatt országos elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek rendkívüli melege miatt jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, ezért most különösen fontos, hogy takarékosan bánjunk az ivóvízzel. Az elsőfokú vízkorlátozás azt jelenti, hogy arra kérik a lakosságot, mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Ilyen például a kertek locsolása vezetékes vízzel, a medencék feltöltése, az automosás vagy a járdák lelocsolása. Az ivóvíz ellátás természetesen továbbra is biztosított, az intézkedések célja az, hogy a rendszer a legnagyobb terhelés idején is biztonságosan működjön. A szakemberek hangsúlyozzák, egy-egy apró odafigyelés is sokat számít. Ha csak annyi vizet használunk fel, amennyire valóban szükségünk van, azzal hozzájárulhatunk, hogy a következő napokban és mindenhol zavartalanul maradjon az ivóvízellátás. Amit tudunk, mi is tegyünk meg, hiszen a mi érdekünk is, hogy legyen ivóvízünk. Zenében most jöjjön Anitától a Tokame.

Az Imagine Dragons hozta ezt a jó hangulatot a Shots című slágerükkel. Ma pedig augusztus 3-án ünnepeljük a görög dinnye világnapját, hiszen, ahogy tudjuk, minden nap ünneplünk valamilyen világnapot, ami a mostani hőségben talán nem is lehetne aktuálisabb, talán még a fagyi az, de azt meg tegnap ünnepeltük a jégkrém szendvicssel. Kevesen tudják azonban, hogy a görög dinnye több mint 90%-a, egészen pontosan körülbelül 92%-a víz, ezért nem csak finom, hanem a nyári folyadékpótlásban is sokat segíthet. Emellett C-vitamin, A-vitamin, káliumot és likopint is tartalmaz, amely egy természetes antioxidáns. Érdekesség, hogy bár a legtöbben gyümölcsként gondolunk rá, botanikailag a görög dinnye tökfélig.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb, sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM összeköt.

0: Ez a Paks FM. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Több száz programmal várja a közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, írja az MTI. Az eseményt immár 19. alkalommal rendezik meg Dél-Baranya kis településein, és augusztus 4-e és 8-a között várja az érdeklődőket. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját futkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Dunaszentgyörgy község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a házi orvosi rendelő előkertjében lévő tuják belseje teljesen elkorhadt és hangyák lepték el, ezért a baleset veszély elkerülése és a rendelő épületének megóvása érdekében a fák kivágása vált szükségessé. Mint írják, a pótlásukat őszre tervezik megvalósítani. Két tragikus haláleset árnyékolta be az Ozora Fesztivál szombati napját. A szervezők által közzétett bejegyzés szerint egy 39 éves nő hirtelen szívmegállás következtében vesztette életét, míg a jelenlegi információk szerint egy 45 éves férfi egy díszítő elemről lezuhanva halt meg. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a két esetre tekintettel valamennyi vasárnapi zenei program éjfélkor véget ért.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: 17 óra után járunk továbbra is a Paks FM-en, hozom a jobbnál jobb slágereket. Nem sokára elmondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Előre megsugom, hogy nem sokkal jobbakra, mint a mai napunk volt, illetve, hogyha már ilyen meleg van, akkor azt is kimutatták, hogy a méhekre hogyan hat ez az időjárás. Arról is szót ejtek nem sokára. Maradjatok velem, most jön Ed Sheerantől a Champagne.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk, az észak-nyugati határ mentén erős lesz a déli szél. Kora reggel ismét 15 és 25, majd délután 37 és 41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, számottevő csapadék ezen a napon sem várható, legfeljebb néhol pattanhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli délkeleti szél, marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pop

0: dorme otra vez.
1: Luis Fonsitól szólt a Date la Fuelta. Most pedig azt is megkérdeznünk, hogy nem csak minket visel meg a tartós hőség, hanem a méheket is. Egy friss kutatás szerint a hőhullámok miatt a poszméhek nehezebben találnak rá a virágokra, lassabban indulnak táplálékot gyűjteni, és a tájékozódásuk is romlik. Az meg más kérdés, hogy ilyen melegben mennyi virágot találnak, vagy esetleg kiszáradt virágokat. Ez azért fontos, mert a méhek és más beporzók kulcsszerepet játszanak az élelmiszer termelésben. A világ haszon növényeinek jelentős része függ a beporzásuktól, így ha a hőség miatt kevesebb virágot találnak, meg annak hosszabb távon a termés hozamra is hatása lesz. A szakemberek szerint ezért a mostanihoz hasonló forró időszakokban minden virágos kert, árnyékos zöld terület és kihelyezett sekélyitató is sokat segíthet a beporzóknak. Egy tálka víz néhány kavicssal nem csak a madaraknak, hanem a méheknek is életmentő lehet. Most vissza a zenékhez, jön Nagy Bogi és Dash közöse, a Jó leszek újra.

Szolerétől szólt a megtalálom 2024-ből, perceken belül 6 óra van, így elbúcsúzom. Az elmúlt 4 órában Strasser Ábner volt a műsorvezető itt a Paks FM-en. További kitartást kívánok mindenkinek ebben a melegben. További kitartást kívánok mindenkinek ebben a hőségben. Ne felejtsétek most visszavenni egy kicsit az elektromos fogyasztást, főleg a légkondival lehet most játszani. Én már 4 óra után kikapcsoltam, kicsit szenvedős bent itt az idő, de ki lehet bírni, hiszen közös a cél. Mindenki tegye meg a kötelezőt, vagyis amennyit bele tudunk tenni, más nem tudunk tenni, de a sajátunkat bele tudjuk tenni. Remélem ez kellően összezavaró volt, én összezavarodtam, így el is köszönök, mindenkinek további jó rádiózást, sziasztok!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Már a 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve, az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa Idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Az áramszolgáltató tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. augusztus 7-én 8 és 16 óra között Dunaföldvár területén hálózatbővítés miatt tervezett áramszünet lesz. Az érintett utcák és útszakaszok listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban. Július 28-án ülést tartott Tolna vármegye önkormányzatának közgyűlése, amelyen több fontos napirendi pontot is megtárgyaltak. A testület döntött az alelnökök javadalmazásának meghatározásáról, tárgyalt a bírósági ülnök megbízatásának megszüntetését, valamint a Paks különleges gazdasági övezet navadózói visszatérítéseinek rendezésével kapcsolatban érkezett Bács-Kiskun vármegyei megkeresést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját futkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Madocsa község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztat, hogy a településen tevékenykedő családsegítő augusztus 3-a és 8-a között szabadságon lesz. Bejegyzésükben felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy a szolgáltatás ez idő alatt helyettesítéssel biztosított. Egyúttal kérik, hogy szükség esetén a megadott elérhetőségen a 06-20-492-4134-es telefonszámon keressék a helyettesítő kollégát.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Közérdekű információt tett közzé az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ASE konditerme augusztus 4-én és 5-én, kedden és szerdán technikai okok miatt zárva tart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Pops FM.
1: Kezdetben volt a szó.

Ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek,

0: közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világ.
1: Paks FM.
2: Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Mára 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-25 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
2: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézésre olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgásfejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
1: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
2: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábort, hogy a kezelések java része a szakszolgálathoz köthető, amit ők kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket, pihenéssel, mindennel együtt. És hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is. De általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetek jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
1: Dunaszentgyörgy község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a házi orvosi rendelő előkertjében lévő tuják belseje teljesen elkorhadt és hangyák lepték el, ezért a baleset veszély elkerülése és a rendelő épületének megóvása érdekében a fák kivágása vált szükségessé. Mint írják, a pótlásukat őszre tervezik megvalósítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdődik.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a Szabad péntekben, és itt van velem Strasser Tamás továbbra is, és Nagy Balázs alpolgármester, akikkel a közélet történéseiről beszélgetünk. És most beszéljünk egy kicsit, mert már erre is tettem utalást, hogy szeretném, hogyha szóba hoznánk az uniós forrásokról, mert hogy az uniós forrásoknak köszönhetően 4%-os növekedés is elérhető, jött a HVG-n ki egy ilyen cikk a napokban, és szerintem ez abból a szempontból nagyon érdekes, és ezért szeretném behozni ezt a témát, mert mindig ilyenkor ilyen hurrá optimista cikkeket raknak ki, hogy szuper növekedés, 4%-os növekedés várható, de mindig az jut ilyenkor az eszembe, hogy ez nem a mi teljesítményünkből fakad. Tehát ez nyilván egy előnyét élvezzük ilyenkor annak, hogy egy Európai Uniónak a tagjai vagyunk, és ebből kifolyólag nekünk vannak ilyen pozitív hozadékai ennek a dolognak, de valójában, hogyha lecsupaszítjuk a magyar gazdaságot, a magyar teljesítőképességet, és azt, hogy mi mit tudnánk, mire lennénk képesek anélkül, hogy ezek a források beérkeznének, akkor azt látjuk szerintem, hogy letolt gatyával állunk gyakorlatilag. Tehát nincs valódi értékteremtés.
2: De miért?
1: Hát ez az. Miért?
2: És hogy azért, mert ezeket a pénzeket rosszul költöttük el.
1: Okay.
2: És egyre többen mondják azt, hogy sajnos ez olyan, mint a drog, rá lehet szokni, és nagyon rosszul lehet vele élni.
1: Igen, csak megint az van, ugye volt múltkor az a bizonyos történet, amiről beszéltünk, bocsi Balázs, mindjárt megadjuk neked is a szót.
2: Volt az a
1: történet, hogy Kapitány István ugye bejelentette, hogy minden rendben van a kőolaj tartalékokkal, stb., amire ugye a stratégiai tartalékokkal, amire pedig a nem tudom én milyen benzinkutak szövetségének az elnöke azt mondta, hogy ez nem igaz, 41 napra van, stb., és hogy ők arra szavaztak, hogy végre tényekről beszéljünk, és ne a siker propaganda, meg a marketing propaganda menjen, és egy picit valahol ebben a sztoriban is ezt érzem, hogy most azok a médiumok, akik egyébként a kormányváltást megelőzően erőteljesen ellenzéki beállítottságúak voltak, most elkezdik ezt a fajta hurrá optimista, minden szuper lesz, 4%-os növekedés, stb. Lesz az országban, ezt a mondjuk ki propagandát tolni, de a valóság az, hogy valójában a magyar gazdaság továbbra is lélegeztető gépen van, és semmivel nem vagyunk jobbak, és ez az egész egy önáltatás. Most jössz, Balázs, te.
3: Az optimizmus egyébként tök jó dolog. Szóval...
2: Ha megalapozatlan, az jó.
3: Nem, hát figyelj, hát most milyen van a magyarságnak?
2: Ja, értem. Optimizmusa nincs.
3: Optimizmusa nincs, pessimizmusa az viszont van, igen. Engem még valójában az érdekel az összes uniós forrás közül, hadd legyek nagyon önző, hogy mi érkezik ebből Paksra. Én ezt a várost...
2: Kossuth Lajos utcába?
3: Kossuth Lajos, hú, de jó lenne egy zsíros uniós forrásból felújítani. Egyébként terve van véve, megbeszéltük azt, hogy 2020 terveztetése lesz most, mert már 20 évesek a tervek, amik voltak, hogy néz ki, úgyhogy terveztetni kell. Remélem, hogy ennek idén nekiállunk, és remélem, hogy jövőre lesz, tehát ezt Barnabás Istvánnal megbeszéltük, hogy hát katasztrófa a Kossuth Lajos utca. Milyen jó lenne, hogyha most a hatalmas belső uniós forrásokból valami oda is esne, és akkor lehetne ezt csinálni. Egyébként Heringes Anita polgármester asszony mindig egyeztett Cseh Tamással országgyűlési képviselőnkkel, és próbálják afelé lökni, hogy azért érkezzen ebbe a megyébe, és a megyének ebbe a részébe is, és főleg Paksra is nagyon-nagyon sok uniós forrás esetleg, hogyha lesz. Azt ugye tudjuk, hogy van egy 2020-as, 2027-es uniós forrás felhasználás időszak, ennek most pont a végén járunk. Elég nagy probléma szerintem az, hogy nagyon sokat most így augusztus 31-ig ki kell futtatni, be kell mutatni. Na most, hogy milyen tervek vannak ott az asztalfiókban, melyikből hány járt már le, mit tud a kormány elővenni, mit tud odadobni, na ez lesz az, ami nagyon-nagyon kemény lesz, és nagyon kérdéses lesz, mert szerintem azért ennek nagy részét mi nem fogjuk tudni lehívni. Én úgy érzem, hogy nem fog menni, persze lesznek ugye olyanok, mert amiket meg fogunk tudni csinálni. Érdekes egyébként, hogy amikor valaki nagyon erős embereket rak be bizonyos minisztériumokba, akkor a bizonyos minisztériumokba ülő miniszterek azok erős kampányokat fognak folytatni, és lesznek azért viták kormányzati szinten nagyon erősen azon, hogy éppen mire kell, hogy menjen a pénz. Most egyébként a napokban biztos, hogy úgy fogjuk érezni, hogy a zöld megoldásokra kell majd, hogy menjen meg, hogy miért nincsenek duzzasztógátok, miért nincsenek csatornák, és akkor majd jön azzal a Vitézi Dávid, hogy hát bizony akkor most pedig kell még nem tudom én hány szerelvény, meg vonat, meg stb. Úgyhogy érdekes lesz az, hogy milyen csatározások fognak kialakulni az oktatásra is, a kórházakra is, az egészségügy, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz. De minket, meg akik egy lokálpatrióta paksiak, az fog érdekelni, hogy azok, amik a Fidesz alatt nem érkeztek meg források, azok vajon valaha ide fognak-e jutni. Gondolok itt mondjuk egy elkerülő útra, a közlekedés fejlesztésre. Azok, hogy a TOP plusz pályázatok hogyan fognak megindulni, és hogyan fognak megvalósulni, hogyan érkezik meg a pénz. Ugye a Hajnal utcának a felújítása most már nyár végén, most már szerződés aláírásnál tartunk, nyár végén el fog kezdődni szeptember elején, és akkor ugye ott van még a Villany utca, ahol tudjuk azt, és erről majd beszélni is fogunk, hogy hogyan gátolják a hivatalok azt, hogy tehát lassítják a folyamatot, hogy mi megkezdhessük ezt az egészet. Szóval vannak itt olyan problémák, amik Fidesz ide, Tisza oda, nem tudom, ezt csak a jövő fogja megmondani nekünk, hogy mit, hogyan fogunk tudni felhasználni, és ez lokálisan fog kiderülni, és egyébként egy városvezetésnek a sikerét is nagyban meghatározza az, hogy mi jut ide. Tehát én nem hiszem el azt, hogyha a Fidesz normálisan áll az Európai Unióhoz, és normális forrásfelhasználás történik, és nem lopják szét az ország vagyonát, meg az, ami beesik. Nem történt ilyen? Bocsánat, nem, akkor ezt megkövetem magammal, és minden.
2: Hát addig, ameddig rendőrség vagy bíróság van, ki nem akkor, mondja,
3: akkor,
2: ugye?
3: Sussannak el a pénzek úgy, hogy nem tudjuk, hogy hova. A
2: tapasztalataink szerint, és az lehet egy szubjektív tévedés is.
3: Lehet.
2: Azt mondhatod, azt nem tiltja semmi.
3: Akkor kiállok a főtérre, és elnézést kérek, és kis dobossal is kidoboltatom. Szóval ezen is dolgozzon a kormány, hogy nekem ne kelljen a főtéren ezért elnézést kérnem. Tehát akkor szerintem, hogyha ez mind ide érkezik, akkor a Fidesz nem leváltható, és nincs egy magyar Péter, mert akkor, hogyha fejlődik ez az ország úgy, hogy tényleg gyönyörű tervek voltak és minden, akkor itt nincs ez a probléma.
1: Igen, csak egy fontos dolog, mert a Fidesz is erre játszott, ugye 2010 után jöttek az uniós források, eljátszották, hogy ők aztán mekkora zsenik, itt az ország épül-szépül. Amiben igazuk volt, csak nem ők hozták ezt a pénzt, 2004-ben csatlakoztak.
2: Azért gyorsítottak ők is egyébként az elején, tehát ott az volt a lényeg, hogy a minél nagyobb százalékot érjünk el. Nem az volt a lényeg, hogy ez jó legyen beruházva, nem tudom, emlékeztek-e, de ez tényleg így volt. Hogy nagyon nyomták, és jobbak lettünk hirtelen.
1: Figyelj,
2: mindenkinek.
1: 2004 után, amiután megnyíltak ezek a források, utána már csak ezeket tényleg végig kellett nyomni, hogy le lehessen hívni. Én azt gondolom, hogy ez önmagában nem a Fidesznek az érdeme volt, hogy lehívták, ez a feladatuk, sőt kötelességük volt, hogy lehívják, és az, hogy egyébként hogyan lett ez elköltve, na hát arról is tudnánk mesélni, vagy beszélni szerintem órákon keresztül, hogy milyen pályázatok, hogyan, mennyiért lehetett megcsinálni, polgármesterek tudnának, alpolgármesterek mesélni arról, hogy mennyiért lehetett megcsinálni bizonyos beruházásokat, amit lehet, hogy egyébként töredékéből is meg lehetett volna csinálni, igen.
3: Hát és mi most ugye ezen vagyunk, és látszik az, hogy mi szépen mennek le az árak. Tehát kezicsókolom, nem kell túlárazni
2: valamit.
3: Akkor
2: miért nem lehet feljelentést tenni, hogy nem tudjuk bizonyítani, meg lehet, hogy szabályszerű volt formálisan, de normális közegben lehetetlen, hogy ennyi legyen a tényleges ár, ha most egyébként egy inflációs környezetben lefele mennek az árak. Mondja ki akkor a rendőrség. Ugye
3: azért mi ebben az esetben indikátortelepülés vagyunk mindenképpen, tehát nézzük meg azt, hogy Pakson mi történik. Mi már 2022-ben tettünk feljelentést, ha jól tudom, ezekről részben volt is szó. Igen, a múlt heti adásban. Illetve azért most már van is egy olyan ítélet, amit ugye visszafizetés történt, illetve azért mennek lefelé az árak. Tehát, bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondanom, de 2022-ben, amikor még a kormánynak egyes tagjai ott tapsoltak a bálnába a választási ígéret,
2: jelenlegi kormánynak,
3: igen, akkor mi már megtettünk olyan lépéseket, amik bizony afelé vezettek, hogy itt elszámoltatás legyen, és lefelé menjenek az árak. Tehát ezért most, bocsánat, ezt a rádió hallgatók nem fogják hallani, de meg kell, hogy veregessem a saját vállunkat, mert hogy afelé megyünk, hogy ez tisztán is jól működjön, és szerintem ez lehetne tett volna, tehát nem, senki nem mondta a Fidesznek, hogy ezt kell csinálni, amit ők csinálnak, és a polgármesterek is bizonyára bele voltak, és ezért elmehetnénk morális kérdésekbe is, meg hogy ki meddig, de az egész fideszes közösség, meg az ország is tapsol tulajdonképpen ehhez. Ez egyébként a magyar emberek bűne is szerintem valami, hogy nem álltak ki, nem volt semmi.
2: Jó, mert itt így szokás.
1: Abszolút, és egyébként igen, tehát az, hogy a közbeszerzéseken az árak lefelé mennek, az szerintem nekünk adófizetőknek is jó. Tehát én nem is tudom, mert múltkor az NK-os ügy kapcsán volt egy ilyen beszélgetés, és annak kapcsán mondtam azt, és itt csak meg tudom azt ismételni, hogy nekünk adófizetőknek szerintem nem az a lényeg, hogy ki viszi el, hogy ki kapja pénzt, milyen színű, hanem az a lényeg, hogy az hogy van elköltve, és hogy az nekünk adófizetőknek egyébként pozitíve, és hogyha mint egy tök átlagos háziasszony nézi mondjuk a kis pénztárcáját, a sajátját, és azt mondja, hogy olcsóbban megúsztam, de ugyanolyan jó minőségben, akkor nyilván az jó, és ez egy tök pozitív dolog, úgyhogy most egy picit azért, ugye itt mondtad így, hogy megverekedett a saját vállatokat. Szerintem e tekintetben, ha ez így van, én most ennek nem néztem utána, de hogyha tényleg mennek lefelé az árak, és ez kimutatható, akkor az adófizetői szemmel is jó, szerintem.
3: Így van, és meg az lenne nagyon jó, hogyha tudnánk gyorsulni. Tehát jelenleg Pakson, ugye, hogyha megnéznék azt, hogy mennyi projekt fut, és mennyi idő alatt történik meg annak a kivitelezése, tehát itt van, ahol mi javulni tudunk, de ez nem csak a város vezetésen múlik. Tehát, hogy és az uniós pénzek lehívása is egyébként szerintem majd itt fog elcsúszni, hogy nincs idő, van idő, már mondjuk mi ugye át tudjuk vinni a jövő évre is, tehát volt is olyan projekt, amit muszáj volt átrakni, meg átcsoportosítani, hát ezek ilyen, ez muszáj sajnos meglépni, de egyébként szerintem minden képviselőt zavar az, hogy azt hittük, hogy gyorsabban fognak megtörténni a dolgok. És amikor az állampolgár azt mondja a paksi lakos, hogy hát még ez sincs meg az sincs, az részéről teljesen jogos egyébként, és lehet, hogy nekünk akkor most meg a Magyar Péterhez kellene hasonlónak lennünk, és mindent kiírni a Facebookra, és akkor mindenki tudná mindent, de attól még fizikailag nem valósulna meg az a beruházás.
1: Szerintem azért a gyorsulásnak, főleg egy építési beruházásnál vannak jogszabályi korlátai is, mert a közbeszerzési törvényben különböző határidők vannak, és ezt annak idején azért, amikor ha valaki dolgozott már ilyen helyen, azt pontosan tudja szerintem, hogy más. Vannak olyan eljárások, amik akár másfél-két évig is elhúzódhatnak, úgyhogy nyilván lehet, hogy ezt kellene egy kicsit konkrétabban kommunikálni, hogy már az elején megmondani, hogy a jelenlegi számításaink és a projekt idő számítása szerint ennyi idő az előkészítés, tehát ebből 5 év múlva lesz valami. De ezt most el kell kezdeni, mert máskülönben 5 év múlva se lesz belőle
2: ez
1: semmi.
2: Ez nem Paks 2, ott annyi a tervezés, tudott. Hát azért, és ott se sikerült tartani, tehát ezek nagyon fontosak lennének, és nyilván nagyon sok...
1: De a Paks 2-nél például megvolt ez a fajta ütemterv, az más kérdés, hogy miken csúszott el.
2: Azért azt ne felejtsük el, hogy azért nagyon sokszor sajnos apparátus sem tudja tartani ezeket a dolgokat, és akkor ismét nem mondhattam el az
1: uniós pénzekről. Elmondhatod, csak mutatom, hogy lejár az idő lassan.
2: Én mondjam, vagy igen, akkor mondjam. Azt hittem, már le is járt.
1: Mondjam.
2: Na, szóval én azt gondolom, hogy egyébként most olyan projekteket fognak elővenni, amelyek a körülményekhez képest használhatóak, nagy pénzeket, tehát nem véletlen lett ez a vasutas, meg nem véletlenül van ez a, talán ez a vizes, meg nem véletlenül van ez a elektromos hálózatfejlesztés. Egyrészt nem kell kiadni a kezéből a kormánynak, hanem eléggé rajta tudja tartani. Amit meg te mondtál, azzal kapcsolatban az a véleményem, tehát itt most nem az a legjobb, hogy hol hasznosul a legjobban, hanem hol lehet hazahozni, és egyébként jó hasznosul, de nem a legjobban. Amit te mondtál, ott meg a Fidesznek volt egy óriási felelőssége, hogy amikor kidolgozzuk azokat, hogy milyen projektekre akarunk uniós pénzeket, na az nálunk eléggé rosszul volt kidolgozva. Tehát ez nem működik. Tehát ha egy gazdaságot be akarsz röpfenteni, akkor nyilván nem a központosítás a legfontosabb, hanem minél több kreatív energia, amik általában egyébként össze-vissza rezegnek a világba, azoknak kellene jól tudni becsatornázni, és ők nagyon rosszul választották ki azokat az irányokat, vagy azokat, hogy hogyan szeretnénk elkölteni a pénzt. És ez nagy hiba volt. Tehát közben, és akkor még
1: de nem csak ebben
2: a
1: egyébként.
2: Az... András híres mondására, hogy a korrupció maga a Fidesz, vagy a, és ez ugye elhangzott, tehát, hogy ez maga a koncepció. Mert akkor olyan helyre tesszük a pénzt, hogy később is legyen mit elővenni, ha rosszul alakulnak a dolgok.
3: Azért az szörnyű, ha így működik egy rendszer.
2: Hát ez megtörtént.
3: De most meg nem veszik elő. Látod, most meg nem veszik elő, hanem mindenki menekíti a sajátját.
2: Hát jó, de hát ez én is azt mondanám neked, hogy hát aztán közben kiderült, hogy változott a helyzet. Nálam jobb helyen van, mint nálad.
3: Mert generációkra megtermelték
1: ezt
3: azt, amit...
1: Ezt megbeszélitek a szünetben, mert muszáj most egy kis szünetet tartanunk, és jövünk majd vissza Strasser Tamással és Nagy Balázs alpolgármesterrel.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Ismét visszatértünk, ez még mindig a Szabad Péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Nagy Balázssal az e-hét közéleti történéseiről, és hát nem kerülhetjük ki semmiképp sem az atomerőmű leállítását, mert hogy ugye július 30-án kiadott egy közleményt a paksi atomerőmű, miszerint a Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Erre gyakorlatilag nem volt még példa, ha jól emlékszem, itt azóta, mióta az 1-4 blokk üzemel, és ez nagyon sok szempontból érdekes szerintem, és nem csak nyilván ami a Paksot közvetlenül érinti, de erre is kitérhetünk, ami esetlegesen a Paks és Paks városnak a bevételeit érintheti ez ügyben, hanem az a klíma katasztrófa, vagy nem is tudom, ami körülvesz most jelenállás szerint minket, szóval, hogy azért ennek látható következményei, vagy látható jelei vannak most már, hiszen látjuk, hogy mekkora a Duna, és gyakorlatilag most már azok is felébredhetnek, hogy itt valamit tenni kell, vagy valamit kérdésem, hogy tenni kell-e egyáltalán, vagy pedig ez egy természetes folyamat, és nem is tudunk ellene tenni, akik mondjuk azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló.
2: Hát azon nyomban nem tudunk tenni ellene semmit, csak kezelni tudjuk valahogy azt, ami mondjuk a társadalomra hárul probléma. Nekem egyébként gyerekkorom óta visszatérő álmom az, ugye mi 91-ben kiköltöztünk Dunakömlődre, és mindig busszal jártam be a suliba, minden nap elmentem a Duna mellett oda-vissza. És visszatérő álmom az, hogy a Dunán, tehát még ennél is alacsonyabb a víz. A hatos út, a homokfedibe.
3: Vagy ez tényleg álom?
2: Nem, ez egy álom. Nem, ez rendesen éjjelente álmodtam.
3: Oké, nem tudtam,
2: hogy nem tudom gondolsz. Megmondani, hogy hány naponta, de körülbelül minden fél évben, vagy 3-4, vagy nem tudom én hogy, de visszajött, és ez folyamatosan.
3: Vagy nem már voltál?
2: Igen, kettőször voltam, úgyhogy igen, szoktam menni álomanalízisre mindig. És ez beszokott egyébként így ugrani, hogy hoppá basszus, egyre jobban közeledünk ehhez. És most ugye látja az ember azt, hogy sose volt még ilyen alacsony a Duna, és ez bizony kihatással van az emberek minden nap életére, nem csak az, hogy az atomerőmű, hanem most mutatja meg azt, hogy az atomerőmű milyen fontos a városnak, ugye egyrészt a távhővel kapcsolatban, a meleg vízellátással kapcsolatban, meg hát az is, hogy most akkor a paksi munkaerő hogyan mennyit fog dolgozni pluszba, vagy hogy hát én nem is tudom, én nem látom át igazából az, annak ellenére, hogy édesapám egyébként a paksi atomerőműben dolgozott, de ugye ez most rájuk micsoda felelősséget tesz, ez az egész kialakult, és igen, nem volt még ilyen, úgyhogy mi is a városvezetés is azon gondolkodunk, most holnap reggel már össze is ülünk egyébként, hogy ami feladat ránk hárul, tehát hogy ugye sem a távhő, sem a melegvíz nem mi oldjuk meg, ami mondjuk a lakótelepet érinti, de hogy mi az, amiben segíteni tudunk azoknak a lakosoknak, akik mondjuk nem bojlerrel melegítik a vizet otthon. Jó kérdés.
3: És egyébként az álmot hova fog ki? Tehát van valami happy end?
2: Happy end nincs. Azt hiszem, mindig bejutottam a suliban, de volt olyan, hogy láttam, hogy emberek mászkálnak, és tényleg, mintha csak egy kicsi patak lenne az egész Duna. Úgyhogy nem akarok segítséget se elkeseríteni ezzel kapcsolatban. Majd meglátjuk, hogy mi lesz.
3: És egyébként... meggyőződésem, és meggyőződésem egyébként, hogy ha már ugye az uniós, én nagyon uniópárti vagyok, de szerintem ezek a mezőgazdasági támogatások, ez földek a föld alapú, az szerintem nagyon sokszor rontott ezen, hogy tehát nem olyan megoldásokat kezdtünk el keresni, amit te szoktál mondani, hogy itt járadékvadászat vagyunk, jön a támogatás, azt optimalizáljuk a legjobban, lehető legkevesebb meló, ahelyett, hogy lenne hozzáadott érték, hogy mit lehet csinálni a kaktuszokkal a hátságon. Ami én úgy emlékszem, 30 éve arról beszélünk, hogy mindig mondták, hogy 1 millió, több millió, hány köbméter hiányzik már. Gyerekek, 30 év alatt nagyon sokszor volt árvíz. Hát gondoljatok bele, egyébként történelmi értékben a legnagyobb árvíz az tegnap előtt volt. Tehát a mi életünkben mindannyiunk felnőttek voltunk már, azt hiszem 2002-ben volt. Tehát amit mutatnak, és gondoljatok, abból mennyi vizet lehetett volna jó helyekre elvinni, amik utána párologtak volna, föltöltötték volna, és akkor is azon dolgoztunk, hogy minél gyorsabban leszaladjon az országban. És egyre kisebbek az árvizek.
2: És ezt már 1841-ben elkezdték, amikor ugye a Dunát szabályozták, tehát itt az Imsós átvágása is ugye akkor történt, tehát hogy ezeket a természetes kanyarulatokat sem szabadott volna piszkálni, de hát ugye voltak még olyan elképzelések is, hogy majd a Balatont is leengedik a Sió csatornán, és akkor az
3: Szicsik,
2: milyen jó
3: meg azt hát
1: lassan az is elpárolog, úgyhogy...
3: Igen, igen, de volt erre akkor egy terv, hogy nem várják meg, hanem már most, és tényleg azt, hogy nem tartjuk meg a vizet már olyan értelemben, hogy a terület nem tudja meg, miközben azért látok jó elképzeléseket, hogy mit lehet de ne tenni, de hát az nagyon sok idő. Tehát most valamilyen értelemben visszavadítani a természetet, amihez víz kell, de ki fogja a földalapú támogatások mellett mondjuk felajánlani a saját területét, hogy azt árasztják el?
1: Hú, ugye ez nagyon messzire vezet. Ez nagyon messzire vezet.
3: De ez lesz a jövő, nem igen. Tudunk mit csinálni. Tehát az uniós forrásokból erre igenis lehetett volna nagyon komoly hát pénzeket tenni, hogy nem eladjuk az állami földeket, hanem olyan helyen, ahol nem úgy víztározott, hogy betont kell építeni, hanem természetes víztározókat. És akkor megveszük a parasztjától, kisajátítjuk a földet, bocsánat, és akkor azután már a szomszédok, és hogyha itt bent párolog nyáron a víz, az előbb-utóbb helyi zápor tud okozni.
1: Szerintem először is oda kellene eljutni, hogy ezeket prioritásként kellene kezelni. Ez az öntözés. Hát ez a kérdés, mert én most is azt látom, hogy ugye a digitalizáció, meg a ez, meg a az, tehát az a pont azokra a fölösleges dolgokra, most abban az értelemben ne értsen senki félre.
3: Amihez
1: nyilván
3: áram
1: van.
3: Kell.
1: Micsoda?
3: Amihez áram kell, és nincsen, mert
1: igen,
3: nem tudunk.
1: Igen, például, de hogy, igen, de hogy arra, hogy egészséges élelmiszer tudjunk termelni itt helyben, meg arra, hogy egyébként az egészséges ivóvízünk meglegyen, tehát erről elfeledkezünk. Azért még mindig az életnek az alapja a földön az, hogy eszünk is, meg iszunk is, mert ha egyiket se tudjuk akkor, vagy egyiket se olyan minőségben, akkor van az, hogy az egészségügyre is sokkal nagyobb
3: hát
1: szükség van.
3: Hát már nem szaporodunk, többi... akkor marad, hogy kevesebbet
1: igen,
3: eszünk,
1: akkor ugye igen, akkor lehet itt, itt rettegni attól, hogy elfogy a magyar, meg nem tudom én, de hogy alapvetően én még mindig nem azt látom, és ezt a jelenlegi kormányzatban se látom egyébként azt a fajta törekvést, hogy igenis helyére kerüljenek a hangsúlyok. Mert egyszerűen bizonyos gazdasági lobbik, azok erősebbek annál, mint hogy az egészséges élelmiszerért lobbizzunk, meg az egészséges.
3: Hát de mi magunk is hülyék vagyunk helyben. Hát mi, ezt meg lehetne csinálni, hát és nekünk kéne ezen dolgozni.
1: Ezzel nem tudok vitatkozni.
2: Nagyon érdekes egyébként az, hogyha csak Paksot nézzük, akkor azért találkozunk azzal, hogy igen, az emberek nagyon szeretnék óvni a környezetet, de hogyha nekik az már egy kicsi kellemetlenséget okoz, akkor az ellen már a műsor során emlegetett Facebookon mondják, és akkor teszik a panaszt.
1: Például ürgelmező strandparkolás, csak egy példát,
2: vagy
1: hogy mondjuk.
2: Most mondjuk hadd mondjam el azt, hogy itt van ugye a Kereszt utcai parkoló, meg fog újulni. Hát nem volt szép, ugye? Nem sokára kész lesz egy csinos térköves parkoló, és mellette ugye lesz egy nagyobb, szélesebb zöld felület. Akkor most megtehetitek a fogadásaitokat, hogy hányan fogják azt kiírni majd a Facebookra, hogy miért kellett ott az a zöld felület. Ugye tudjuk azt,

0: Mivel remélem, hogy a súlyát érzik, de egyébként figyelve azt, hogy mi történik nemzetközi viszonylatban, szerintem inkább hamar elfelejtik az emberek a rosszat, és akkor megint jön a dőzsölés, meg a kényelem, meg a további növekedésre való vágy. Pedig ugye van egy ilyen is, hogy a nem fejlődés. Sokan foglalkoznak ezzel, mi is a könyvtárban egyébként már hívtunk meg ezzel kapcsolatban előadókat, hogy mi az, amikor nem fejlődés van, csak hogy ez a modern társadalom nem fenntartható, vagyis hát nem tűnik fenntarthatónak nem fejlődéssel.
1: Hú, na, ez tök jó, hogy ezt kimondtad, mert szerintem egyébként ez a kulcs is, erről kellene beszélgetni, hogy az az életmód, az az életforma, amihez hozzászoktatta a modern társadalom magát, az fenntarthatatlan, a kényelem, az fenntarthatatlan, és igenis lélekben valahol ezt kellene szem előtt tartani, hogy egy fenntartható pályára állítani a saját hétköznapjainkat, nem az elektronikán csüngni, hanem tényleg visszatérni egy icipicit a természethez. Mondja Tamás.
2: És tudjátok mi még, ami nagyon tragikus nekem? Az, hogy azt látom, hogy, hogy mindig mindenre van egy jó megoldás. Itt nem elrontottuk a környezetet, hanem most van ez a jáger, vagy ez a jégmentesítő rendszer, ezt kell leállítani, mert akkor nem manipulálják, és akkor majd lesz eső. De egyszerűen nem látom az okát, hogy attól miért lenne. Értitek? És most jönnek ezek az áltudományos megoldások, hogy eltérítik Csehországba a mi vízünket, és tudjátok, pontosan azt jelenti ez megint, hogy nincs felelősségünk, nincs szembenézésünk, mindig más a hibás, és nem azt nézzük, hogy mi magunk miért vagyunk felelősek, és mit tudnánk tenni, hogy ez ne így követ, ne így legyen.
1: Pontosan, ezt a teljesen egyetértek, nem tudom, Balázs, te hogy vagy ezzel, de ez a felelősség kérdése, és hogy ki a felelős, és miért felelős, igen, itt ezzel a magyar társadalomnak is szembe kellene néznie.
0: Amikor általános iskolás voltam, minket már akkor azzal riogatott az osztályfőnökünk, hogy ezek meg fognak történni. És hogy milyen lépések kellenek ahhoz, hogy ezt mi csökkenteni tudjuk a ránk váró. Hát egyébként apám is elég pessimista ezzel kapcsolatban, tehát tőle is hallgattam.
2: Traumát hogyan csökkentsük.
0: Így van, a traumát hogyan csökkentsük, bár amikor ugye, és ez milyen érdekes, hogy ez egy otthoni történet, hogy ugye, akkor gyerek voltam, kint Kömlődön a házunknak a falán volt 8 fecskefészek, és minden nap azt hallgattuk, és nagyon durva, nagyon, de be kellett szigetelni a házat, és akkor ugye lettek verve a fecskefészkek, és apám igyekezett, és csinált nagyon ügyesen kis fecskefészkeket visszarakta, de nem ugyanaz volt, nem is költöztek be. Aztán talán, nem tudom, rozsdafarkú család költözött be az egyikbe, de hogy nem nagyon szabadott volna hozzányúlni szerintem, mi most már ezt a válságot csak így ilyen felületi kezelést tudunk rájuk nyújtani. Nagyon érdekes, azt szokták mondani egyébként, hogy az emberiségnek a csúcspontja az 2016 volt.
2: Tényleg?
0: Ezt nem tudom, ezt kiszámolták, vagy valami könyvben olvastam, hogy azóta mi folyamatosan lefelé megyünk.
2: Hát én konkrétan, mert akkor voltam az élet felén, de ezt nem tudtam. Bocs.
0: Akkor ezt hozzád lett ütemezve. Hát
2: lehet,
0: büszke lehetsz magadra. Úgyhogy érdekes.
2: Hát jobban örültem volna, az egész életem a csúcsig, tehát értett a főfelemét.
0: Ha városi szinten nézzük ezt az egészet, azért amikor előkerülnek ezek a mélegelő dolgok, meg hogy hol vezetjük, meg a vízmegtartás mennyire fontos, meg azt, hogy próbálunk, ugye, majd hívjátok be egyébként Főkertész asszony, neki nagyon jó meglátásai vannak ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy hogyan próbáljuk zöldíteni és életben tartani ezt a várost is. Igen, ez egy városvezetésnek is nagy feladata, hogy hogyan lehet ez élő, meg hogy most, mit tudom én, egyébként én nem szeretem ezeket a, sem a gömbakácot, sem ezt a, nem is tudom,
2: kőrist.
0: Kicsi, tehát, hogy én lombosabb fákat szeretnék. Régen ugye a Paksi főutcán is gesztenyefák voltak végig. Mennyit hűt az vissza, vagy hogy mit raksz le, térkövet raksz rá, ami szürke, vagy pedig aszfaltozol, ami fekete, tehát nagyon-nagyon sok minden.
2: Esetleg legközelebb fehérre festjük.
0: Lehet, hogy a háztetőket, lehet, azt kellene, mint tudod, Olaszországban van az, hogy minden háztető ugye ugyanabból a cseréből készül, és akkor nagyon szépek a városok, lehet nekünk fehér kellene, és akkor nem szívesen repülnének felettünk, még a repülőgépek sem, mert olyan szinten visszavernénk a fényt, hogy elájulnának.
1: Na hát, egy kicsit most úgy érzem, hogy mind meghalunk érzéssel.
2: Nem, már ott vagyunk.
1: Fejezzük most a ezt a műsort, úgyhogy most azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és aztán a végén még azért valami videó.

0: Mabb témát is hozunk.
1: Hajrá, fel, Paks!
0: Valami másra gondoltam. Na, akkor itt egy szünet, és akkor egy utolsó rövid etapra még visszatérünk.
2: Szabad péntek Best of összeállítás. Most!

0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: És egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással és Nagy Balázssal itt a Szabad péntekben, és akkor egy picit térjünk ki Balázs fizetésére és kettős bérére, mert múlt héten mi az?
2: Semmi, csak mondtad, hogy vidám témát akarsz, hát ez most így tényleg vidám.
1: Igen, hát nem a klasszikus vidám téma, de ugye múlt héten, amikor itt volt nálunk Barnabás István alpolgármester, akkor szóba került a te bérezésed, már nem is tudom pontosan, hogy mi volt a kiinduló pontunk, minden esetre ugye a lényeg, hogy...
3: Hát valamelyik jó komment.
1: Micsoda?
3: Megjelent, hogy most a
1: igen, de az alaptéma, ja persze, az alpolgármesterek fizetésének a csökkentése, igen. Innen indultunk, igen. Tehát az alpolgármesterek fizetésének a csökkentéséről, és arról érdeklődtünk Barnabás Istvánnal nyilván, hogy ez hogy érintett titeket, és akkor ott voltak ilyen annak idején, mert te akkor, nem csak te, hanem ugye Heringes Anita is megfogalmazott ezzel kapcsolatban a Tisza kormány döntésével kapcsolatban kritikákat, illetve te a Facebookon is aktív voltál, és akkor ott voltak ilyen hangok is, hogy hát de te ugye a könyvtárat vezeted, és mellette alpolgármester vagy, és nyilván itt tiszta vizet öntöttünk a pohárba, kíváncsiak voltunk, hogy hogy is van ez, hogy te nem két fizetést veszel fel, hanem te felveszed a főállás szerinti fizetésedet, és emellette egy ilyen társadalmi megbízatás, ugye így hívják, tehát egy ilyen nem főállású alpolgármester vagy, tehát te, a Barnabás István azt mondta nekünk, hogy te ugye egy ilyen fele annyi fizetést veszel fel, mint amennyit ő főállású alpolgármesterként. Úgyhogy ez volt maga a téma, erről beszélgettünk, és ennek kapcsán ugye te szeretnél reagálni erre a kérdéskörre.
2: Igen, mert hogyha meg vagyok szólítva, akkor gondolom, hogy akkor válaszolhatok is rá esetleg. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert ugye amikor jönnek a kritikák, akkor bele kell abba gondolni, mi a 2019-ben, amikor még nagyon erős volt a Fidesz, és mindenki erősen elgondolkodott azon, hogy mer-e indulni, vagy nem mer indulni, és akik indultak, azok ugye utána azért kaptak egy kis ívet. Tehát akkor is elindultunk volna úgy, hogy sokkal alacsonyabb volt a fizetés. És most mi 2024-ben, amikor összeálltunk, és akkor, hogy akkor a PDF megpróbálja, akkor is, tehát mi nem azzal a tudattal, hogy na, akkor most itt mindenki aztán meg fog gazdagodni, egyébként se gondolnám, hogy a meggazdagodáshoz ez az út vezet. És amikor 2024, talán novemberében megváltoztatták és megemelték a bért, akkor ugye hát ezelől nem lehet elugrani, tehát a polgármester asszonynak is ez egy meghatározott, ugye a lakosság számára meghatározott bér. Az alpolgármester kapja ennek a bérnek a 90%-át, a társadalmi megbízatású alpolgármester pedig kapja ennek az alpolgármesteri bérnek az 50%-át. Ugye akkor nekünk ezt felemelték annyira, amennyire egyébként szerintem az én bérezésem a városban az egyik legátláthatóbb, ugyanis meg tudják nézni mindazt, hogy én mennyit kapok a könyvtárigazgatói pozícióért, és mennyit kapok azért, hogy én a társadalmi megbízatású alpolgármester vagyok. Tehát ennek utána lehet nézni. Magáról a munkáról, amit beleteszek, azt hadd mondjam el, hogy a könyvtárosít, azt ugye az ember elvégzi, hazamegy, letudta. Viszont az alpolgármesteri, és amiben ugye természetesen benne van az is, hogy ő képviselő, azt nem tudja letenni. Tehát az, amikor vasárnap délben meg minden keresnek az emberek, és folyamatosan is. Tehát ez van folyamatos munka ez is. Úgyhogy hát ezt a bért felveszem, viszont szerintem ilyet még senki nem csinált, de 2025 februárjában, ugye amikor igazították, az első igazítás volt az átlagbérhez, vagy nem is tudom mi, és emelkedett volna a bérünk, akkor én erről az emelésről lemondtam. Tehát nekem az adható minimumhoz beállt akkor a bérem. Kíváncsi voltam, ez egy társadalmi kísérlet volt, hogy ugye a rosszat általában nagyon hamar, vagy az olyat mindig nagyon hamar észreveszik az emberek. Kíváncsi voltam, hogy ezt vajon észreveszik-e az emberek, hogy Nagy Balázs társadalmi megbízatású alpolgármesterként a fizetés emeléséről lemondott. Én ezért dicséretet nem kaptam, leszúrást viszont az ismerőseimtől igen, hogy miért vagyok ilyen balga, hogy ezt így csinálom, és mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy vajon ezt észreveszél valaki. Senki nem vette észre. Uh-huh. Úgyhogy én ezzel a tudattal, és hogyha valakit ez ez foglalkoztat, hogy, hogy én felveszem-e? Én igen, felveszem ezért a kettőért, az, ami az adható minimum. És egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy ha vidám téma, hát én most már kicsit vidám vagyok, hogy a zsebembe turkálnak, mert én világéletemben egy alacsony fizetésű ember voltam, és hogy ez már valamit jelent, hogy turkálgatnak a zsebembe.
3: Viszont most már véget ért a kísérlet, úgyhogy
2: visszaért a kísérlet, és negatív eredménnyel zárult, szóval ez van. Az embereket még mindig jobban érdekli az, ami hiba, és ami...
1: Ez így van, de egyébként azt mi is kihangsúlyoztuk a múltkor a az adásban, hogy ez egy törvényi módosítás volt, és ezt a Fidesz hozta ezt a törvényi módosítást, tehát, hogy akkor, amikor fölemelték ugye a polgármestereknek a fizetését és az alpolgármestereknek, ott gyakorlatilag az önkormányzat annyit csinált, hogy a saját számait ugye a törvényhez igazította, és nyilván azt pedig senki nem várja el, tehát azért azt szeretném én is tisztába tenni, hogy ha valakinek van egy másodállása, azért ugyanúgy kap fizetést. Tehát, hogyha 8 órába dolgozik valahol, és mellette még van ereje és ideje arra, hogy 4 órába, 6 órába dolgozzon máshol, ugyanúgy kap fizetést. Nyilván egy alpolgármesteri fizetést társadalmi megbízatásba körülbelül ennek tudható be egy olyan jellegű másodállásnak, ahol te nem null, mert 0-24 órában vagy valahol, mert egy képviselő meg alpolgármester nem tudsz kilépni a bőrödből nyilván, de hogyha onnan nézem, hogy te megcsinálod a főállásodat, és amellett amennyi időd még erre marad, és ennek megfelelően kapsz egy tiszteletdíjat, én azt gondolom, hogy ez a semmi probléma nincsen, csak vannak ilyen hangok, és nyilván ezt azért így érdemes volt kibeszélni, mert vannak emberek, akiket ez érdekel, de szerintem ezzel nincsen semmi.
2: Én ehhez azt tudom hozzáfűzni, hogy 2029-ben legkésőbb lesz önkormányzati választás, mindenki jelöltetheti magát, akár az összes paksi jelöltetheti magát, és mindenki magára is szavazhat, tehát akkor igazából tök döntetlen lesz az állás, ami nagyon vicces lenne, de hogy ez egy adott lehetőség, tehát hogy lehet csinálni, mindenki megpróbálhatja a legjobbját nyújtani benne, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy az a fizetés, amit ő azért kap, az megéri, mindazzal a lemondással, amivel ezzel jár, meg mindazzal a dologgal, vagy sem. Tehát hajrá!
1: Ennyi. Szerintem ez egy jó végszó. Ti szeretnétek, Tamás, még szeretnél valamit mondani?
3: Nem, azt gondolom, hogy ez tényleg, ha az ember becsületesen csinálja, akkor ez nem az a terület, ahol hogy mondjam, jó bizniszt köt az ember az anyagi javak. Tehát ez is 24 órás készenlét, stb. Tehát azért ez nem az igazi.
2: Azért, hogy egy kicsikét ilyen önmagában visszaérjen a történet, szerintem, hogyha valamelyik őtöknek van egy jó vicce, olyasmi, mint amiket Orbán Viktor tusványosan mesélt, akkor azt most dobja be, mert azzal jól le tudnánk zárni.
1: Hát ez csak a Tamás lehet, mert
2: nem, azt
1: tudjuk, most nekem most nincs humorérzéke.
3: Hát igen, oké, de ez legalább már jól sült. Sajnos én ilyen vicceket nem szoktam fabrikálni, de sajnos egyébként hiányozni fognak a Dakota közmondások is.
2: Yeah.
1: Hát igen, de még szerintem egy darabig hallgathatjuk, azért annyira gyorsan nem fognak ezek elmúlni. Hát nagyon szépen köszönjük, Balázs, hogy itt voltál velünk a szabad péntekben, köszönöm, és megosztottad a gondolataidat ilyen országos és kicsit ilyen morálisabb témákról is, és várunk majd vissza akkor, hogyha van olyan téma, amit téged különösen érdekel, és szívesen kibeszélnéd így országos témákat, akkor...
3: Mint a fizetésed,
1: az mondjuk pont nem országos.
2: Az lenne a legjobb, hogyha a hallgatók megírnák, hogy kíváncsiak-e egyáltalán arra, hogy mit mond.
1: Mi várjuk szeretettel az SMS-eket.
3: Elég, ha dolgoznak, és minden rendben van.
2: Így van.
3: Normális, nem?
1: Ja. Micsoda?
3: Hát, hogyha dolgoznak, és minden rendben van.
1: Igen, de hogyha van vélemény, az szívesen várjuk. Egyébként szoktak a hallgatóink reflektálni. 0629 411 001, ezen a telefonszámon bárki írhat, elmondhatja, hogy hülyék vagyunk a Tamással, elmondhatja, hogy
3: Balázsról mi a vélemény. Tehát ezért nem érdemes írni, ezt tudjuk.
1: Jó, de hát mi nem veszük zokon, ha le is írja valaki, ja, nem? Figyelj, mi állunk elébe.
2: Tulajdonképpen én sem veszem zokon, úgy szólnak az emberek, hogy hé Balázs, mi történik? Tehát valahogy csak eljut hozzám kézen között.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Izrael tiltakozott a béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász-palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a gázai övezetben, írja az MTI. A portál értesülései szerint Izrael mindemellett amiatt is tiltakozik, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben. Több száz programmal várja közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, írja az MTI. Az eseményt immár 19. alkalommal rendezik meg Dél-Baranya kis településein, és augusztus 4-e és 8-a között várja az érdeklődőket. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa Idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as vagy a 0622 87 86 83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Két tragikus haláleset árnyékolta be az Ozora Fesztivál szombati napját. A szervezők által közzétett bejegyzés szerint egy 39 éves nő hirtelen szívmegállás következtében vesztette életét, míg a jelenlegi információk szerint egy 45 éves férfi egy díszítő elemről lezuhanva halt meg. Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a két esetre tekintettel valamennyi vasárnapi zenei program éjfélkor véget ért.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Hazánk energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemelés teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóban kiemelte, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít. Emellett szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR által tervezettől. Takarékossági lépésekről döntött Paksváros önkormányzata a vízfelhasználás tekintetében, erről Heringes Anita polgármester számolt be a közösségi oldalán. Az intézkedések keretében a locsolási rendszer vízvételezésére kizárólag az ivóvízbázist nem érintő, saját furtkutakat használják, a városi szökőkutakat leállítják, ugyanakkor a hőségriadóra való tekintettel a párakapukat egyelőre biztosítják. A paksi polgármester arról is beszámolt, hogy a paksi atomerőmű termelésének leállítására felkészülve is tettek lépéseket. Az Életfa idősek otthonába szombaton beépítésre került 2 darab villanybojler. A mai napon kiépítenek és rákötnek egy villanybojlert a közétkeztetést kiszolgáló 2. Rákóczi Ferenc általános iskola konyhájába és a Bóbita bölcsöde konyhájába. Ezzel az idősek mellett a gyermekek meleg vízellátása is megoldott lesz. Holnap pedig kiépítésre kerülnek az ASE sportcsarnok melletti területen a zuhanyzó konténerek. A Gyermekemért Alapítvány a héten megtartotta 5 napos táborát, melyen a résztvevő 20-25 gyerekkel 4 terapeuta foglalkozott. A tábor igen intenzív és megterhelő a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt, de nagyon hasznos. Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász terapeuta dévénymódszerrel fejleszt.
2: Én gyógytornász vagyok, és dévénymódszerrel, manuális technikával foglalkozom, dévény speciális manuális technika és gimnasztikai módszerrel. Úgyhogy ránézésre olyan, mintha masszíroznánk ezeket a gyermekeket, de a művészi torna különböző testhelyzeteiben különböző feladatokat csinálunk, és közben kezelem manuálisan az izomzatukat és az idegrendszerüket. Bármire tudunk hatni, ami a mozgással kapcsolatos, megkésett mozgásfejlődésre, ugye az izomzat tónusát és a helyzet hozzuk helyre, illetve az idegrendszert ingereljük az izmokinak által. Ez lehet akár egy megkésett mozgásfejlődés, amire használjuk, lehet egy kóros izom állapot, vagy az ízületnek a kóros helyzetét is tudjuk vele normalizálni.
1: Szabó Sönekkel Zsuzsanna gyógytornász, dévényterapeuta tapasztalatokról is beszélt rádiónknak.
2: Ilyen intenzív terápiás tábor mindig sokkal nagyobb inger ezeknek a gyermekeknek, viszont pont az a tábor lényege, hogy a nyár közepén, és pont ezért is mindig ebben az időpontban tartjuk ezt a tábor, hogy a kezelések java része a szakszolgálathoz köthető, amit ők kapnak, és azoknál ugye nyári szünet van. És itt kapnak egy löketet, az biztos, hogy nagyon-nagyon elfáradnak. Itt az intenzív terápiás táborban van olyan gyermek, aki akár napi 3-4 órát is kap különböző kezeléseket, pihenéssel, mindennel együtt. És hát próbálunk arra figyelni náluk, hogy ne ingereljük azért túl őket, mert a különböző fajta kezelések borzasztóan elfárasztják az idegrendszerüket is. De általában pozitívak a tapasztalatok. Ennek az intenzív terápiás hétnek így fantasztikus eredményei vannak a hétvégére, vagyis hát a következő hetek jönnek majd meg az eredmények, amikor kipihenik magukat.
1: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as vagy a 0622 87 86 83-as számon. Munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailben a karrierkukac.tolna.polisz.hu e-mail címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás augusztus első hetében is folytatódik. Augusztus 3-án Pakson, 4-én Bonyhádon a piacon, 5-én Pakson, 6-án Tamásiban és Dombóváron, 7-én Gyönkön, 8-án pedig Dunaszentgyörgyön várják a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Mára 25-re emelkedett Olaszország úgynevezett 27 meteorológiai körzetéből azok száma, melyekben a hőségre való tekintettel vörös riasztást rendeltek el. Ezzel a szicíliai Messinát és a kalábriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm.

friend.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: Fresh FM.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM.
1: I'm so sorry that I hurt you.